0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves ismerős köszöntök kedves hallgatóink, de akivel már rég találkoztunk, Ács Krisztinát nagyon nagy szeretettel. Hát hosszú lesz a felsorolása a te titulusaidnak. Egyrészt író vagy, másrészt önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének szakértője. Örülök neked.
2: Én is köszönöm szépen újra a meghívást.
1: Mindig jó, amikor jössz, mert fontos témákat hozol. Meg hát fontos eseményeket most is. Előtte vagyunk egy ilyen nagy...
2: Így van.
1: Happening, vagy minek mondjam?
2: Hát, még nem tudom, majd utólag kérdezd meg, hogy mi volt ez.
1: Hát te mit szeretnél, hogy mi legyen?
2: Egy ilyen kötetlen beszélgetős, de mégis egy pici munkával járó olyan workshop, ami édesanyáknak szól, fiatal és idősebb édesanyáknak is, és nagy gyermekeseknek, akik ebbe a mai korban elvesznek. Anyaság filter nélkül, ez lesz a programnak a címe, ahol azoknak szeretnék segíteni, akik túlzottan meg akarnak felelni.
1: De kinek?
2: Mindenkinek. Ugye az én koromban azt szoktam mondani, hogy én azért szeretek öreg lenni, mert amikor én kezdő anyuka voltam, akkor az anyósomon és az anyámon kívül nem kellett még nagyon megfelelni senkinek, jogos, mert nem volt még social media. Maximum a játszótéren azoknak az anyukáknak, akiknek már a 4 hónapos gyerekük keresztrejtvényt fejtett, 5 hónaposan már elolvasták a háború és békét, és 1 évesen már önállóan jártak mindenhova, de azon kívül nem. De a mai világban amit látok, hogy akár az interneten, akár különböző platformokon keresztül milyen nyomás nehezedik ezekre az édesanyákra, mennyire szét vannak csúszva, és mennyire pont nem a lényeget élik meg annak, amit meg kellene élniük ezekben az években, az roppant elkeserítő. Úgyhogy ezért hoztam létre ezt a programot, mert dolgozom most is olyan anyukákkal, akik állandóan megkérdőjelezik önmagukat az anyasági létükben.
1: És az meg nem jó.
2: Látod,
1: nem véletlenül használtam én a happening szót, mert amíg ide tartottam a stúdióba, pont ez, na jó a cím, gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Egyébként sok mindenre lehetne filter nélkül az egész életünkre ránézni, de valószínűleg itt az egész életükre rá fognak nézni, ugye?
2: Igen. Az a célom, hogy nyilván az anyasság az egy projektfeladat, bármilyen hülyén hangzik. Uh-huh. Az anyasság meg az, hogy férfeleség vagyunk és szülők vagyunk, azok mindig egy apróbb és nagyobb, hosszú és rövidebb távú projekteknek a megoldásáról szól. Ami nem tud működni, hogyha nem működök jól nőként, és nem jól működök jól férfiként egy párkapcsolatban. Hiszen az az alap, amikor összejöttünk, akkor még nem voltunk anyák, nem voltunk még feleségek, nem voltunk apák, nem voltunk még férjek, pusztán a férfi és a nő volt ott. Ha az ott valahol elveszik, mert bedarál minket a szürke hétköznap, akkor az előbb-utóbb az anyasságomra is rá fogja nyomni a bélyegét, és nyilván az apaságra is, csak én most a nőkkel
1: jó,
2: fogom
1: világos,
2: foglalkozni.
1: Jó, teszed egyébként. Krisztina, azért is örülök neked, végre akkor megkérdezhetek egy szakértőt erről. Én úgy látom, jártamban, keltemben, meg egyébként tapasztalásból is, hogy a gyerek egy kapcsolat legnagyobb próbatétele.
2: Így van.
1: Ugye erre senki nincs felkészülve, mondhatnak bármit, hogy majd milyen lesz a gyereknevelés, jó, majd megtapasztaljuk. De a vele járó őrületeket is megtapasztaljuk, ami a párkapcsolatnál ilyenkor ki tud alakulni.
2: Igen, és ez borzasztó, hogy ez egy hatalmas nagy tabu téma.
1: De miért?
2: Mert nem illik arról beszélni, hogyha valami nem működik, vagy hogyha valami próbatétel. Tehát a mai világban tényleg nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy milyen csoda egy gyermek, ami valóban így van. Tehát egy gyermek születés egy hatalmas nagy csoda, de egy borzasztó nagy próbatétel, ahogy te is mondtad, hiszen minden megváltozik. Életmód változás jön létre egy család életébe, illetve akkor válnak az első gyermekes szülők családdá, addig csak egy pár voltak. És ez bizony nagyon-nagyon sok teherrel jár, nem csak anyagilag, nem csak érzelmileg, hanem fizikailag is, amikor nem vagyok kipihent, amikor nem tudok magamra odafigyelni, amikor a napi rutinom teljesen megváltozik, amikor olyan elvárásokat támasztok önmagammal szembe, és a párommal szembe is, amire amiben bele kell tanulni. És hogyha erre van egy hatalmas nagy nyomás, vannak olyan álcázott családok, én csak úgy hívom őket, akiknél minden szép, minden jó, tudod, tökéletes, akkor bizony megkérdőjelezem azt, hogy nekem ére rosszul érezni magam az anyaságomban, ére elfáradni, ére türelmetlennek lenni, ére megkérdőjelezni egyáltalán, hogy ezt az egészet én akartam, hiszen ez nem olyan, mint egy bármilyen más vállalás, hogy leteszed. Egy anyaság, egy apaság életre szól. És oké, hogy van egy kifutás ideje, mert jó esetben 20-25 éves korukban végre elmennek otthonról, bár hogyha a mama hotelt vesszük, akkor azért most a mostani 30-asok még lenni, de azért akkor is jó pár évig ez egy hatalmas nagy felelősség, ami teljesen körbefonja az életünket, és persze, hogy boldogság, és persze, hogy öröm, és persze, hogy értelem az életnek, de mellette azért, hát bizony, ember legyen a talpán, aki helyt tud állni benne úgy, hogy azért néha nem kérdőjelezi meg ezt az egésznek az értelmét.
1: Elmondtuk, hogy mikor, meg hol?
2: Szeptember 11-én 17 órától lesz ez a...
1: Nem olyan nehéz megjegyezni.
2: Igen, igen, sajnos hát ezt a dátumot sikerült találnunk. A 17. kerületben lesz, a honlapomon egyébként minden információ fent van. Nőerőmű.eu nyilván ékezetek nélkül, ott található, illetve a Facebook oldalomon Ács Krisztina Változás Segítő. Lehet még jelentkezni, vannak még limitált számba helyek, de ha ennek sikere lesz, és érdekli az anyukákat, akkor nagyon szívesen folytatom ezt a témát, mert tényleg azt gondolom, hogy szükség van erre.
1: Mire számítsanak szeptember 11-én?
2: Egy kötetlen, nyílt, tabuk nélküli beszélgetésre, amiben, hogyha felteszik a kérdéseiket, elmerik mondani a megkérdőjelezett értékrendjüket, akkor arra kapnak választ, hogy mit és hogyan, és miért éreznek jogosan, és milyen megoldásokat tudunk ráadni.
1: És te ezt szakértőként, vagy tőled szakértőként is kérdezhetnek meg, hát gyakorló anyukaként
2: is, ugye? Is. Tehát nekem ebben az egészben engem az indított most el, hogy egy hónappal ezelőtt kaptam egy levelet, amiben közölte velem az államkincstár, hogy nem jár már nekem a családi pótlék, mert a legidősebb gyermekem is belépett abba a korba.
1: Igen, sokan kaptak, és én is láttam egyet.
2: Elgondolkodhatott az, hogy mennyire lezárult egy korszak. Most nem az a 12 ezer forint, amit kapsz havonta, hanem hogy Atya úristen, de jó, hogy nincsen már iskolás gyerekem, hogy leérettségizett, hogy oké, hogy most jön az egyetem, de az egy lazább, az már nem az anyuka felelőssége. És itt jutott eszembe, hogy mennyit szenvedtem én az elmúlt 23 évben, mint anyuka, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért az iskola rendszerben, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért a tökéletes anyukákkal szembe egy szülői értekezlet mellett.
1: Be is kellett menned? Tehát voltak?
2: Hát volt rá precedens. Én hogy be kellett menni, igen, és az volt benne, tudod, a legmegdöbbentőbb, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem azért kellett bemennem, mert a gyerekeim valamit elrontottak, hanem azért, mert a pedagógusok nem tudtak mit kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik egyéniségek, akik kimertek állni az igazukért, vagy megmerték védeni magukat, és akkor persze ebből konfliktus volt, anyuka be lett rángatva, tehát engem tiltottak ki általános iskolából, hogy nem mehetek be többet, mert kimertem állni a gyerekeimért.
1: Egyszer képzeld engem is.
2: Na, mert, és akkor sorstárs vagy.
1: Hát, mert nem lehetett beszólni azért, amit elkövetett a másik gyereknek.
2: Igen.
1: Meg na, valahogy mégiscsak oda szóltam, és...
2: És ezt szeretném megtanítani a szülőknek, hogy merjenek, mert hogyha mersz kiállni a gyerekeidért, akkor a gyerekek egyrészt megtanulják azt, hogy feltétel nélkül bízzanak benned, mert nincs az, amiért te ne védenéd meg őket. Nyilván otthon meg lehet mosni a fejüket, hogyha tényleg van olyat csináltak, illetve ezáltal tanítod meg a gyerekednek azt, hogy merjen ő is majd kiállni magáért, de hogyha egy gyerek abban nő fel, hogy jaj, nem merek szólni, mert mit szólnak hozzám, jaj, rosszabb jegyet kapsz, meg ez, meg az, akkor azok a gyerekek egy ilyen kis puhány elkényeztetett valakik lesznek. Tehát merjünk az igazunkért kiállni, anyaként, feleségként, apaként, férjként.
1: És ha jól értem, akkor nem feltétlenül praktikákat fogsz átadni, hanem felszabadítod őket.
2: Így van.
1: az állandó lelkiismeret, meg a megfelelés alól. Az
2: meg a legnagyobb, amit... De jót mondtad, a lelkiismeret. Mert hogy lelkiismeret furdalásuk van a mai világban, hogyha egy picit erélyesebben szólnak oda. Hogy mernek ők anyaként elfáradni, hogy mernek ők anyaként türelmetlenek lenni, hogy mernek rászólni a gyerekekre. Egy gyerekeknek határok kellenek, keretek kellenek. Akkor van biztonságban a gyerek. Nem akkor van biztonságban, hogyha minden megvan neki engedve, hanem akkor, hogyha pontosan tudja, hogy mely határok között mozoghat. De a határ között hagyjuk őt mozogni, mert úgy fejlődik ki az egyénisége ezeknek a gyerekeknek. Szoktam mondani, hogy ne nehezítsd meg a gyermeked életét azzal, hogy megkönnyíted neki azt. Tehát ha mindent megengedsz neki, ha mindent aláteszel, ha mindent megoldasz helyette, akkor az a gyerek nem tanul meg önállóvá válni.
1: Hú, hát most akkor napestig beszélgethetnénk témákról. Gyere is majd gyakrabban, és akkor beszélgessünk ezekről, mert ez egy állandó visszatérő probléma nálam is, és bocs, tudom, hogy nem rólam szól a műsor, de akkor is. Nekem például nehezemre esik szigorúnak lenni. Vagy még azt is mondanám, hogy következetesnek, mert túl lágyszívű vagyok. Uh-huh. Az baj.
2: Hát erre nincs egyértelmű válasz. Legyél lágyszívű, és legyél következetlen, hogyha az a gyereknek nem árt. A szigorúság, tudod, ez egy megfoghatatlan valami. Mitől szigorú valaki? Valaki attól szigorú, hogy nem enged fagyizni, a másik attól szigorú, hogy nem enged el a szigetre bulizni. Tehát ez egy ilyen...
1: Én el is megyek velük.
2: Na, hát akkor meg én inkább a következetességben hiszek. Tehát amit ma megengedek neki, azt holnap is meg kell engednem. Uh-huh. Amit ma tiltok, azt holnap is tiltanom kell. Három felnőtt gyermekem van már, és amikor én egyszer beszélgettem velük, és azt mondtam, hogy hál' Istennek, hogy megúsztuk a kamaszkort, hogy nem volt tényleg sem nem olyan jellegű, nem volt őrület, nem kellett agódnom semmilyen, nem lázadtak, akkor a legnagyobb gyermekem azt mondta, hogy de anya, nem volt mi ellen lázadni. Uh-huh. És így visszagondolva, hogy tényleg nem volt nekik mi ellen lázadni, mert hittem, hogy amikor eljutottak abba a korba, hogy bulizás, már nyaralás a barátokkal, ide menés, oda menés,

0: dicsértem, hogy volt annyi eszed, hogy felhívjál és segítséget kérjél tőlem. Uh-huh. És ez a legnagyobb elismerés szerintem, amikor egy kamasz gyerek mer bízni a szülőben.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Amikor jönnek hozzám szülők, hogy bezárkózik a kamasz és nem beszélget, azon túl, hogy a kamasznak az a dolga, hogy bezárkózzon és ne beszélgessen, aztán utána egyszer csak kap egy agylövést, és 4 órán igen, keresztül bőrön át lélegezve aztán ontja a történeteket, akkor el szoktam mondani ezeknek a szülőknek, hogy ez a kamasz nem most zárkózott be. Ez 6-7-8 éves korában kezdett el bezárkózni, amikor állandóan le lett oltva, hogy te kicsi vagy ehhez, hülyeséget beszélsz, nincs igazad, majd én tudom, stb. Stb. Tehát amikor állandóan kritizálva volt, felkérdezve, számon kérve, ítélkeztünk fölötte, ő szépen lassan megtanult bezárkózni. És amikor kamaszként ott van, hogy nem mer kérdezni, nem mesél el dolgokat, sablonkérdés, mi volt ma a suliba? Semmi. Hát na. Tehát, hogy ott már azért régebb óta fennáll
1: mi van azokkal, akik el vannak kényeztetve? Tehát akkor, vagy az kényeztetésnek számít, ha minden megvan nekik engedve?
0: Ez megint keretek között van. Szóval mit jelent az, hogy minden megvan neki keret? Nem tudom. Tehát bocsánat, erre nem tudok neked egyértelmű választ adni, mert az én gyerekeim úgy tűnhetnek, hogy minden meg volt nekik engedve, pedig nem. Illetve ami meg volt engedve, azért kértem a mérleg másik serpenyőjébe tőlük, hogy is mondjam, csak teljesítményt. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogyha elég nagy vagy ahhoz, hogy, akkor legyél ahhoz is nagy,
1: világos,
0: hogy.
1: Világos.
0: És így voltunk egyensúlyban.
1: Na jó, lehet, hogy egy picit el is tértünk a témától, bár szerintem minden mindenre.
0: Így van.
1: Hatással van, és a anyaság filter nélkül azért ezek is hozzá tartoznak.
0: Pontosan.
1: Milyen, tehát a gyerekeket érintve, vagy tekintve, milyen életkorú? Tehát az anyák mióta legyenek anyák, akik hozzád szeptember 11-én elmennek?
0: Teljesen mindegy, mert anyának lenni szerintem már akkor
1: tehát
0: is...
1: Tehát egy kamasz
0: akárnak
1: az édesanyja is elmehet hozzá?
0: Mert itt nem a gyerekekről fogunk beszélgetni. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogyan kell egy 16 éves vagy egy 3 éves nevelni, hanem arról, hogy milyen félelmeim vannak anyaként. És ez lehet, hogy még nem is vagyok gyakorlatban anya, csak a szívemben. Uh-huh. Szívemben már édesanya vagyok, mert készülök rá, de még nem született gyermekem. Vagy már egy hónapos a babám, vagy 20 éves, teljesen mindegy. Miért nem merem megélni önmagamat anyaként? Mi az, ami ellen mentem mondjuk a gyereknevelésbe? Ha az én anyukám velem nem foglalkozott, akkor én lettem az SMK elnöke, és én sütöm a muffint minden karácsonykor a gyerekeknek.
1: Az a másik véglet?
0: Az a másik véglet, mert akkor nem azért lettem én ilyen tökéletes anya, mert ez van bennem, hanem mert ellen megyek az anyukámnak. És akkor persze, amikor a gyerek már rám csukja az ajtót, akkor ott állok kétségbe esve, hogy már erre se vagyok jó. És hálát várok, és átmegyek egy mártír szerepbe. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés szerintem. Tehát itt elsősorban az anyasság, nőiesség, párkapcsolat, ezekről fogunk beszélgetni, nem pedig magáról a gyerekekről.
1: Na, szuper lesz. Tehát szeptember 11.
0: 17 óra, így van.
1: És nőerőmű.eu.
0: Itt tudnak.
1: Jelentkezni, vagy Ács Krisztinát kell a...
0: Ács Krisztina változás segítő, igen, a Facebookon, így van.
1: Ilyenkor te már most, még ugye szeptember 11 előtt vagyunk, van még időnk, de már készülsz lélekben?
0: Hogyne. És imádni fogom. Tehát nem csak lélekben, nyilván azért feladatokkal, kérdésekkel, de nem szeretnék élni nagyon a főszereplő. Tehát tényleg azt szeretném, ami egyébként jellemző ezekre a programokra, hogy oda jön 10-15 egymásnak ismeretlen nő, mondjuk a barátnőjével, vagy a testvérével, először az első percben méregetik egymást, hogy ez kicsoda, meg neki miért van itt a helye, mert hát egyébként látszólag milyen tökéletes. És akkor a nyitókörben, amikor már jönnek a könnyek, és már jönnek az élettörténetek, akkor egy 10 percen belül csapattá kovácsolódnak, és én ezt imádom.
1: Hát igen, a közösségépítés ereje az akkor megmutatkozik.
0: Én ott egy jó anyaként szeretnék részt venni, hogy terelgessem őket, és segítsünk egymásnak, hogy nem vagyunk egyedül.
1: És a férjek ide nem kísérlik el?
0: Hát most nem. Hát elhozhatják őket, és utána el lehet vinni, nem jöhetnek be, utána el lehet a hölgyeket vinni vacsorázni, amikor értük jöttek. Igen, de ez most kimondottan a nőknek szól, igen.
1: Mit tapasztalsz az ilyen közösségi események után? Tartják egymással a kapcsolatot?
0: Igen. Nagyon érdekes, hogy bármilyen ilyen közösségi programom volt, 2-3 barátság mindig kialakult.

0: volt, mindig kialakult, és egymás támaszai lehettek.
1: Ahogy úgy, ugye te is folyamatosan képzeld magad, pont erről beszéltünk, amíg nem ért a mikrofon, hogy te magad is kötsz ilyenkor kapcsolatokat?
0: Hogyne.
1: Amikor elmész más workshopra?
0: Igen, persze. Nekem innen munkakapcsolatok, barátságok alakulnak ki, és ez nagyon jó dolog. Hiszem, hogy mindig tanulunk. Tehát ha csak egy gondolatot, mondatot vagy érzést elhozok én is valakitől, akkor már érdemes volt oda elmenni. Uh-huh. Úgyhogy nincs olyan szerintem, hogy valaki már mindent tud. Ahogy mondja a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, tehát ha én már azt gondolom magamról, hogy mindent tudok, akkor talán ki is csakkolhatok az életből, nem? Mert hát akkor nincs, hogy megtanulnom.
1: Ilyen szempontból is érdemes elmenni.
0: Igen, mindenféleképpen. Igen, tehát kapcsolatépítésben, igen. Hát nekem volt olyan coachképzősöm, aki az egyik hölgy a másiktól kapott állást, és azóta is ott dolgozik.
1: De sosem tudni, hogy...
0: Sosem lehet tudni, igen.
1: Hogy hívják ezt az amerikaiak? Van ennek a networking,
0: igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból is tényleg érdemes, kedves hallgatóink, úgyhogy adják tovább egymásnak az információt. Tervezett, hogy ez havonta lesz?
0: Hát nem tudom. Attól függ, hogy lesz rá igény. Igen, mert hogy mellette még millió egy program indul majd szeptembert, hogyha jövök majd vissza, kedves hallgatok. De hogy igen, ha van rá igény, és akkor igen, akkor folytatom. Egyéb programom is volt már, hogy én már lezártam volna, befejeztem volna, de az a csapat, aki ott volt, ők még követelték, hát hogy két-három alkalom legyen még, és akkor folytattuk.
1: Egy percünk maradt, még annyit mondj, ezt talán legutóbb is kérdeztem, hogy de mindig aktuális a kérdés, milyen állapotban vagyunk? Tehát most a szakértőt kérdezem. Most mi van 2026?
0: Hát elég elkeserítő állapotban vagyunk. Én azt gondolom, hogy...
1: De miért nem jobbak? Tehát tényleg az önfejlesztés az virágzik.
0: Mert ömlik ránk.
1: És pont emiatt?
0: Igen. És nem tudod kiválasztani. Tehát a mai világban, főleg a fiatalabb korosztály, akik hozzászoktak ahhoz, hogy 30 másodperc alatt, 30 másodperc, 1 másodperc alatt eldöntöm azt, hogy balra vagy jobbra húzok-e valakit, gyakorlatilag nem állnak meg abban az élményben, hogy valaki adott nekik valamit, vagy valamin elgondolkodjak, és tudod, mint a magvető gondolat, nem véletlenül volt régen ez a könyvkiadó, hogy magvető, még van is. Gyakorlatilag az újabb és újabb információra van szükségem. És az egyik cáfolja a másikat, és már ott vagyok kétségbeesve, vagy most kinek higgyek.
1: Hát a hitelességet kell.
0: Igen,
1: valahogy.
0: És gyakorlatilag ez nem azt jelenti, hogy az egyik hülyeséget mond a másik meg az igazat, hanem arról van szó, hogy másképp máshogyan mondta el. Csak bennem...
1: Másképp ugyanúgy.
0: Így van, csak bennem felmerült a kérdés.
1: Na jó, nagyon örültem neked. Szeptember 11.
0: Szeptember 17.
1: kerületben találkozunk. Nőerőmű.eu. Ács Krisztinával beszélgettem, vigyázz magadra, és sok csillogó szempárt adta.
0: Köszönöm szépen.
1: Az eseményen. Író, keressék a könyvét is, nagyon jó, én már olvastam, egyébként mindig a párkapcsolatokkal, meg az emberi lélekkel foglalkozol. Önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének a szakértője. No, ne menjenek sehová, mert Krisztinától ugyan elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Hát kedves hallgatóink, Jánosi Ferencet köszöntöm nagy szeretettel, aki egyébként színész, de mostani apropóján mondhatom azt, hogy író, könyvszerző.
2: Így van, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Én meg azért örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre.
2: Végre.
1: Megtörténik. Végre, és szívből köszönöm az ajándékot, amit hoztál. Emma hajmeresztő kalandjai, nagyon szép kivitelezésű, keménykötéses, tényleg szép könyv van itt a kezemben.
2: Hát a Cerka Bella könyvkiadót dicséri ez a szép kivitelezés. Ennek az Emmának egyébként az a története, hogy még két, hát nagyon régre nyúlik vissza, tehát jó, majdnem 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem Emmának a sztoria, csak aztán szépen pihent a fiókban évekig.
1: És meddig, aztán, hány évig pihent ez?
2: Hát ezt most ki kellene számolnom, de egy jó 7-8, igen.
1: Aha, ez viszonylag sok.
2: Mert elkezdtem egy rövidfilm forgatókönyvet írni, és a rövidfilm forgatókönyvnek egy kicsi mellékszála volt egy kislány, Emma, aki egyébként az a kisfilm forgató, vagy a kisfilm főszereplőjének a kislánya volt. Aha. És akkor így valahogy ez így befészkelte magát az agyamba Emma, és akkor így elkezdett érdekelni, meg az ő története, és akkor így elkezdtem kibontani, és végül abból a kisfilmből nem is lett semmi, legalábbis egyelőre, bár még azért ott van a tervek között, de minden esetre Emma meg kinőtte magát, és lett belőle ő, és az ő hajmeresztő kalandjai.
1: Na, de amikor elővetted újra, annyi idő után, akkor mennyi idő volt összerakni még?
2: Körülbelül egy év. Nagyjából egy év.
1: Na jó, ezt csak azért kérdezem, hogy értsék a hallgatók, hogy azért ez, és én azért is szeretek minden egyes könyvszerzőnek itt lehetőséget adni, mert ez egy nem egyszerű meló.
2: Hát abszolút nem.
1: Aki már könyvet csinált, hogy igazából tudja.
2: Hogy tulajdonképpen ír az ember, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami.
1: Na de hát neked lett, mert az magánkiadásban megjelent.
2: Igen, magánkiadásban megjelent 2023-ban, pont édesanyám 75. születésnapjára megjelentettük 300 példányban, és utána megint csak egy pihenő időszak jött, és akkor elkezdtem felkeresni vele, hát kicsit így az esélytelenek nyugalmával, ha mondhatom így, kiadókat, és egy páran elutasítottak, és aztán a Cerka Bella kiadó, egy szentendrei kiadó egyébként, a Parti Medve könyvesbolt az övék, és egyébként ott is kapható Emma, ők fantáziát láttak benne, és azt mondták, hogy jelentessük meg, mert ez megérdemli ez a történet, és akkor ugyan nem az eredeti illusztrációkkal, az illusztrációk változtak, meg az illusztrátor személye is változott, de az eredeti szöveggel egy picit kipofozva, egy picit kiegészítve, egy picit megmásítva egy-két dolgot, megjelent végül is ez a könyv. Azért változtattunk egyébként a sztorin, vagy változtattam, mert tudnélik ez egy folytatásos történet, úgyhogy nyitva is hagyom a végét, hogyha ennyit spoilerezhetek, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, akkor jön a
1: tehát van kedved hozzá?
2: Abszolút. Hát mi azt is, hogy már el is kezdtem a második részét.
1: Okay.
2: Így van, így van.
1: Ezt a hallgatóknak mondom megint, hogy az nem gyakori dolog, hogy egy magánkiadás, tehát egy kézben vehető fizikai könyvet kiadnak újra kiadók. Van rá precedens, de nem gyakori.
2: Igen.
1: Ugye ez
2: igen.
1: Jó, ez egy nagy dolog.
2: Hát köszönöm szépen, igen, hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, meg a Cerka Bella kiadónak, és az ott dolgozóknak, Nacsasós Barbinak, meg Csörgei Andinak elsősorban, hogy fantáziát láttak ebben. Úgyhogy
1: hát ha megengeded, hogy akkor felolvasom a fülszöveget. Jó. Egyébként 8 és 12 éveseknek van ajánlva a könyv.
2: Igen.
1: Egy varázslatos történet barátságról, bátorságról és a bennünk rejlő erőről. Emma 10 éves, és úgy érzi, senki sem érti igazán. Az iskolában csúfolják, otthon sem mindig könnyű, és nemrég elveszítette a legjobb barátját. Aztán a születésnapján valami megváltozik. Egy titokzatos jel, egy váratlan látogató, és egy különös tölgyfa olyan kalandba sodorják, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ezt úgy írtad meg egyébként, hogy akár színpadra alkalmazható legyen?
2: Nem, bár azt megkaptam már, hogy lehetne filmet csinálni belőle.
1: Ja, még filmet is.
2: Igen, esetleg. De az a helyzet, hogy Emma az a főhős, akinek esze ágában nincs hősnek lenni, meg egy kis csetlőbotló, kócos kis, ha nem mondom, hogy idegbeteg, de hamar felkapja a vizet, tehát abszolút nem egy tökéletes valaki. De úgy hozza az élet, hogy kvázi kénytelen hőssé válni az ő kis életében, és nem tudja elkerülni az ő sorsát. És így csöppen bele egy olyan világba, ami egy kicsit rendhagyó. Ő az a lány, akit szekálnak az iskolában. Nem ezzel a jelleggel írtam meg szándékkal a könyvet, tehát nem egy ilyen didaktikus, hú, ne bántsuk a másikat című műsor. Sajnos biztos mindannyian átéltünk két, hogy vagy bántottak minket, vagy mi bántottunk valakit, tehát lehet, hogy én is megérdemelnék egy-két varázslatot a általános iskolában elkövetett bűneimért. Jó, nem voltam gonosz gyerek, de hát azért nem voltam az a kimaradt konfliktus kerülő gyerek sem. De ettől függetlenül tartalmazza a regény azt, hogy az iskolai szekálás, a másik csúfolása, ez nagyon jelen van ma a világunkban, és talán egyre jobban sajnos. És erre, ha nem is ad választ, mert nem kívánok én, hogy vár, de felveti a kérdést.
1: Az alkotás öröméről mesél. Mit adott neked az írás?
2: Elmélyülést. Én nagyon szeretek behúzó. Én nem az a fajta író vagyok, aki bekapcsolja a bömblő zenét, és akkor tolja, mint az állat, és akkor az ne. Engem a csönd inspirál, tehát én szeretek csöndben lenni. Sőt, szeretem, ha be van dugva a fülem, és tényleg egy generál csönd vesz körül, akkor tudok igazán elmélyedni. Én a történetek szerelmese lettem. Hérodotosz büszke lenne rám. Úgyhogy már olyan értelemben, hogy a történet szeretetem miatt. De egyébként nem volt ez mindig így. Ez csak az elmúlt 10-12 évben jött az életembe az, hogy engem a történet és a történet mesélésnek a hogyanja az elkezdett nagyon érdekelni. És ez egy kimeríthetetlen téma.
1: Na jó, de a színpadon is történetet mesélsz színészként.
2: Hát így van. Valószínűleg nem véletlenül talált meg engem ez a szakma, már mint a színészet. És
1: az volt az eredeti?
2: Is. Az volt az eredeti, igen. Hát nem, az eredeti, elmentem a gazdasági főiskolára, ott eltöltöttem egy röpke 3 évet, de hát az első nap tudtam, hogy nekem ez semmi közöm. Szerettem egyébként meg a kommunikáció, amit ott megtanultam, annak hasznát veszem egyébként színpadon is, meg a jelenlegi munkámban is. Szoktunk a feleségemmel kommunikációs tréningeket tartani egyébként. És hát ha van szakma, ami a kommunikációról, sőt, főleg a metakommunikációról szól, az éppen a színészet. Úgyhogy igen, én megtaláltam a színészetben a számításomat, és most egy pár éve már az írásban is megtaláltam.
1: Hát milyen, hogy kiegészíti egymást.
2: Igen, abszolút.
1: Most minek nevezzük, ez mese?
2: Meseregény, gyermek és ifjúsági regény. Hát a kettő között valahol gyermek és ifjúsági regényként apostrofáljuk.
1: De miért pont ez a műfaj szippantott be?
2: Reméltem, hogy ezt nem kérdezed meg, mert nem tudok válaszolni erre. Lehet, hogy azért...
1: Utálom a közhelyes kérdéseket, és tudom, hogy ez az.
2: Nem közhelyes kérdés, nehéz kérdés. Éppen ezért nem közhelyes.
1: De ehhez ott kedved? Hát az is egy válasz. Vagy hangulatod.
2: Valahogy érdekes módon, ha így visszagondolok az írásaimra, sokszor megjelennek a gyerekek, és nekem akkor még, amikor ezeket írtam, az Emmát is, akkor még nem volt gyerekem, most már van egy kisfiam, egy 9 hónapos kisfiam.
1: Szívből gratulálok.
2: Ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet egy ember életében, az enyémben mindenképpen. De amikor ezeket elkezdtem írni, még nem volt gyerekem, és valószínűleg így a lelkem mélyén mindig is vágytam erre a gyermeki közelségre. És szerintem azért ütötte föl időről időre a fejét a gyermeki karakter az én történeteim.
1: Hát és majd az mekkora flash lesz, hogyha neki olvasod fel. Ha majd abban az élet.
2: Már most dedikálok neki egy könyvét, 10. születésnapján megkapja.
1: Helyes.
2: Igen.
1: Főleg, ha majd értékeli.
2: Hát, ajánlom neki.
1: Segíti a színpadi munkádat? Ez a fajta alkotás? Másképp gondolkodsz, másképp csinálsz azóta bármit? Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy ez hogy működik.
2: A színészet, legalábbis én az a fajta színész vagyok. A színészet az egy ilyen elemzős szakma. Mármint elemezzük a lelket. És szerintem minden olyan munka, mint például az írás is, ahol lelkeket kell elemeznünk, ahol karaktereket kell kibontogatnunk, és ezekben elmélyedünk, mindegyik felismerés, mindegyik egy-egy megfejtés, az igen, segíti a színészi szakmát. Tehát szerintem a kettő nem tudatos ez, de a kettő szerintem nem csak hogy kiegészíti egymást, hanem emelgeti egymást.
1: ha én most elkezdeném a te lelkedet elemezni, akkor egy elégedett embert?
2: Egyre
1: képét raknám össze?
2: Egyre elégedettebb ember képét raknám
1: hát
2: össze.
1: Hát ott a gyermek, itt a könyv.
2: Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed. Így van, pont a monodrámáról akartam beszélni. Most nyertünk egy pályázatot a Dériné programban, és november 14-én szombaton lesz a monodrámámnak a bemutatója. Ez a nagybőgő, a Patrick Süskinnek a Nagybőgő című monodrámája, és ez egy zenésznek a viszontagsága, egy zenésznek az elmélkedése, és annak idején, 10 évvel ezelőtt vettem ezt elő, csak aztán soha nem valósult meg ilyen-olyan okok miatt. Nagyon nagy analógiát éreztem az ő élete meg az enyém között. Tehát ő volt az az ember, aki úgy érzi, hogy félresiklott az élete, aki rossz hangszert választott, aki egyedül van maga. Az egész darab nagy betűkkel a magányról szól igazából. Ez egy magányos ember. Bizonyos értelemben igen. Tehát nagyon éreztem az analógiát. Ma már hála Istennek nem így van, de hát színész lévén azért azokat az érzéseket szépen elraktároztam. Meg vannak itt bent azok az érzések, amik akkor bennem voltak, úgyhogy van most mit előhívnom. Ez egy rendkívül izgalmas és rendkívül humoros ugyanakkor. Nagyon nagy öniróniával ír az ő szerencsétlen és nyomorú sorsáról ez a zenész.
1: Képzeld el, Ferenc vagy Feri, melyiket?
2: Amelyik tetszik, okay. Feri mondjuk.
1: Feri, hogy van egy szokás itt a műsorban, aki könyvvel érkezik, és hoz is belőle, akkor kinyitom valahol. És kíváncsi vagyok, hogy hol nyílik ki. Mit üzen nekünk most itt épp a 124. oldalon? Látod, nem beszéltünk meg semmit.
2: Oké.
1: Okay. Ha valóban varázsereje van a nyakláncnak, és minden igaz, amit Ella mesélt nekem, szól a párbeszéd első sora, akkor csak egy arra méltó valaki kaphatja meg, nem igaz? Emma bólintott. Emma néni és én nagyon jó barátok voltunk. Néhány héten ezelőtt, amikor meghalt, nekem ajándékozta, csak ellopták tőlem. Így került az igazgató úrhoz, akit egyébként Rozmár bácsinak hívnak.
2: Igen.
1: Aki Emmára pillantott. Azt mondott, hogy Ella csak néhány héttel ezelőtt halt meg? Igen, szól a válasz. Április 19-én a névnapomon. Szóval azért ebben, látod, nem beszéltük meg,
2: igen,
1: de mély témák vannak.
2: Igen.
1: Mint ahogy a fülszöveg is már sejteti, hogy igen, ez nem egy egyszerű sztori.
2: Igen, mert ez a kislány barátságot köt egy nagyon idős nénivel. Egy szokatlanul idős nénivel, majdnem 110 éves. Aki meghal, hát mindenki meghal, ő is meghal, csak ő később, és tíz éves kislánynak feldolgozni az ő barátjának a halálát, ez szerintem sajnos nem, mindannyian itt hagyjuk
1: ezt. És nem tudja, most ha nem tudom, mennyit szabad ezt spoilerezni, de nem tudta felkészíteni?
2: Nem.
1: A 100 évvel idősebb néni? Mert hiszen ha 10 éves volt, akkor pont 100 évvel volt.
2: Nem ezekről beszél. Egy éve ismerték egymást, nem ezekről beszélgettek ők. Nyilván valahol egy 10 éves kislány már tudja, hogy egyszer meghalunk.
1: Hát de, főleg 110 évesen.
2: Hát főleg 110 évesen, de erre nem gondol az ember. És amikor meghalt, az meg váratlanul érte. Úgyhogy
1: és szerintem a varázsnak látszik.
2: Na ez viszont már spoiler.
1: Jó. Oké.
2: Igen.
1: Hajmeresztők tényleg a kalandok?
2: Hát igyekeztem hajmeresztőre írni őket, igen.
1: Szóval lehetne belőle filmet forgatni azt.
2: Hát legalábbis egy rajzfilmet, vagy animációs film, de akár sima filmet is, abszolút. Szerintem igen.
1: Most megint az alkotó embert kérdezem, ugye most augusztus van, amikor beszélgetünk.
2: Igen.
1: És még november azért odébb van.
2: Igen.
1: De már te lélekben abban is benne vagy?
2: Hú, nagyon. Rengeteg szövegem van, úgyhogy nem telik el. Most összesen 29 oldal a dráma. 29
1: nehéz műfaj.
2: Ugye? De hát az egy nehéz műfaj, és csak én pofázom.
1: Igen.
2: Úgyhogy napi egy oldal. Most tegnap kitaláltam, régen karatéztam versenyszerűen, versenyeztem karatéban, úgyhogy van otthon egy boxzsák, úgyhogy most elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy most minden nap elkezdek zsákolni, és amíg tudom a szöveget, addig végigmondom, és addig zsákolok. Jó, ki is fáraszt, meg egyébként is egy jó gyakorlat az, hogy valami teljesen más csinálok, miközben a szöveget mondom, hogy tényleg álmomból fölkeltve is tudjam a szöveget, akkor is, hogyha bármilyen
1: változó. Arra figyel valaki? Hogy ezt jól mondod, de bármint, hogy azt mondod, ami a papíron?
2: Nem, én figyelek. Én már tudom annyira azt, hogy tudom az most kihagytam, most rosszul mondtam. Annyi, tehát magamat vizsgálom felül. A lényeg az, hogy minden nap elmondom a szöveget, és minden nap egy oldallal tovább megyek.
1: Volt már ilyen egyszereplős?
2: Nem, ez az első monodráma. Ez lesz életem.
1: Azt mondják a pályatársait, hogy ez mindenkinek ilyen nagy mérföldkő.
2: Hát, ez nagyon nagy felelősség. Szerencsére meg nagyon jól egymásra találtunk a Bánovics Ottóval, ő a rendezője a darabnak.
1: Mert hogy kell rendezni egy egyszemélyes darabot is.
2: Ez hát hogyne, a külső szem az kell. Persze, tehát most már 20 éve vagyok lassan a szakmában, valamelyest össze tudnám rakni, de akkor sincs egy külső szem. És ez a külső szem az Ottó lesz, aki egy nagyon jó hozzáértő külső szem.
1: Hol lesz a bemutató?
2: A Dériné központban. Aha. Lesz, igen, a Rejter Ferenc utcában, igen. Úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas, szeretettel várunk téged is.
1: Mindenképp meg a hallgatókkal. Meg együtt ott leszünk természetesen. De hogy sokat beszélgettünk a pályatársaiddal a próba folyamatokról, és itt ebben a műsorban, ami alapvetően a kulisszák titkokról szól, hogy és én mindig kérdezgetem őket, már lehet, hogy unják is a hallgatók, és bocsérte, de hát ez valahol egy kutató munka is. Már 5 éve, hogy azt mondják a pályatársak, hogy nem mindig tud összeállni az a premierre, az a darab. Majd az 5.-6. előadásnál. Na most egy monodrámánál, ahol azért te vagy ott, meg akkor ezek szerint van egy külső szem is, kié a legnagyobb felelősség? Tiéd? Vagy az övé?
2: Rám jön fel a függöny. Tehát, hogyha bármi gázot történik, akkor a néző azt velem fogja azonosítani. Akár jó az, akár rossz. De egyébként igen, általában nem jön össze a premierre, de azért mégiscsak a premier az egy megfeszített próbafolyamat kicsúcsosodása, tehát jó esetben azért az egy a nagyon jó pontban előadott előadás. Aztán az más kérdés, hogy utána, amikor évekig most játszunk egyébként egy 3 személyes darabot, az Indulhatunk Edit nénit, a Zsúrs Katival és a Buza Timivel, amit a Kovács Gábor rendezett, és visszük erre arra az országban. És annak is a bemutatója jól sikerült, de azóta csináltunk sokkal jobb előadásokat. Mert már belelazultunk, már tényleg már tudjuk a szöveget, akkor is tudtuk a szöveget, de hogy már tényleg álmunkból fölkedve is tudjuk a szöveget, már beleimprózunk, én amúgy is nagyon szeretek imprózni, tehát szerintem az a sója az egésznek. Most nyilván nem teljesen valami agyeldobos hülyeséget, de amit megenged a történet meg a karakter, azt miért ne?
1: Azt a kollégák észreveszik mindig?
2: Igen, van, hogy ők is csinálják.
1: Tehát nektek tudni kell mindenkinek a szövegét?
2: Hát nem kell tudni, de mondjuk a végszót azt nem árt, hogy tudod, mire szólalj meg, és egy idő után automatikusan tudni
1: beléd
2: fogod.
1: Épül,
2: igen, tehát gyakorlatilag én jóformán el tudom, mi a Katival nagyon sokat, mi vagyunk végig gyakorlatilag színpadon a Zsúrs Katival, szerintem el tudnám mondani a szövegét, legalábbis nagy vonalakban, 80-90%-ban biztos, mert már annyiszor hallottam, annyiszor összemondtuk, és most már annyira egymásra rezegtünk, hogyha tudjuk azt, hogy kihúzzuk egymást a csávából, hogyha van valami gond. És hogyha az egyikünk bemond valamit, ami egyébként nincs benne, azt a másik ott apercipiálja persze, és magában röhög, de akkor rátromfol. Tehát van egy kis játékosság az egésznek, ami nagyon jót tesz neki.
1: No, hát neked is jót fog tenni ez a folyamat.
2: Igen, igen.
1: Azért kezdtél el most megint edzeni? Mert ez van, vagy amúgy is elkezdted volna? Vagy
2: nem, hát most már most építkezünk 1,5 éve a feleségemmel, úgyhogy az edzésem az abból áll, hogy téglákat pakolok.
1: De egyébként eleget.
2: Igen, edzek eleget, de ettől függetlenül úgy effektíve testmozgást már régen végeztem, úgy sport jelleggel, úgyhogy most már igen, el kell kezdenem.
1: Na, még arról mesélj az eredeti témát, amivel jöttél, igen. És majd még a monodrámával kapcsolatban gyere majd vissza, hogy milyen érzés volt a kezedbe venni így tényleg szép, keménykötéses verzióban ezt a könyvet?
2: Hát ez most kicsit olyan, mint amikor amíg nem volt gyerekem, addig nem ismertem ezt az érzést. Uh-huh. Most nem akarom összehasonlítani a Benikét az Emma Hajmeret.
1: Hát ez is egy gyermek.
2: De tulajdonképpen ez is egyfajta gyermek. Egészen különleges érzés, hogy itt foghatom a kezemben, és ezt több ezer példányban a Libriben, a Lírában, a nagy könyvesboltokban kezébe vehetik az emberek, vagy kezükbe vehetik az emberek, és az én művem, azt én tettem le az asztalra, hát ez valami egészen különleges érzés.
1: Ajánlod szülőknek is?
2: Igen, és kaptam visszajelzéseket
1: a régi verzióban?
2: Igen, tehát a magánkiadás verzióban, hogy élvezték a szülők is olvasni a gyerekekkel, és ez egy jó visszajelzés, tehát nem kimondottan gyerekeknek szól, de a szülők is tudják élvezni, legalábbis az eddigi visszajelzések alapján így.
1: Tudsz bármikor írni? Vagy este?
2: Az a helyzet, hogy régen írtam, tehát most már hónapok óta nem írtam, egyszerűen nem volt rá időm a kisgyerek mellett, az építkezés mellett, egyszerűen nem volt rá agyam, meg időm, meg energiám, meg egyáltalán. Nem szabad az ihletre várni. mert ha az ihletre vársz, akkor soha nem fejez. Tehát az ihletet meg kell teremteni, és meg lehet teremteni az ihletet. Úgyhogy nem tudok mindig írni, vagy igen, bármikor tudok írni, ha sikerül megteremtenem az ihletet.
1: Oda kell ülni ez a lényeg.
2: Oda kell ülni, és csinálni kell. Nincs mese.
1: Ezt hát Demién mondta, hogy ez nincs mese, ki kell seggelni.
2: Ez így van.
1: Bocsánat a kifejezését.
2: Egyetért.
1: A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a társaságodat, úgyhogy gyere majd.
2: Jó, köszönöm.
1: Máskor is, és nagyon fontos, hogy találkozni is fogsz az olvasókkal.
2: Így van, mivel augusztus 29-én a Parti Medvében Szentendrén lesz egy interaktív könyvbemutató a gyerekeknek, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án délután 4 órakor dedikálhatok, úgyhogy oda is szeretettel várom azokat, akik kíváncsiak a Emma történetére.
1: Tehát a 3-át én biztos, hogy megjegyzem.
2: Igen.
1: A születésnapomat, a 29-e pedig az egy szombati nap.
2: Ugye? Így van, az egy szombati nap.
1: Szuper, akkor Szentendrén találkozunk.
2: Az délelőtt 11 óra.
1: Szuper. Én azt kívánom a könyved útjához, hogy olyan útja legyen, amit eltervezte, és akkor még egy kérdés, még nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, amikor csak tervezted, hogy majd apa leszel.
2: Igen.
1: Akkor ilyennek képzelted, amilyennek most megéled, vagy nagyon más?
2: Más. Én már régóta, szeretem volna apa lenni régóta, de pont nemrég beszélgettünk a Natival, a feleségemmel erről, hogy egyszerűen az, akinek nincs gyereke, most semmiféle előjel nincsenek emellett, csak hogy ezt az érzést nem lehet elmondani. Uh-huh. Ez nem az az érzés, amit elmondasz, és akkor a másik tudja valamihez hasonlítani, ez összehasonlíthatatlan érzés. Éppen ezért elképzelni sem tudtam jól. Én azt képzeltem majd, hogy persze nagyon fogom szeretni, de annál sokszorozottan.
1: Na, hát akkor én ilyen szeretetet, ezt maradjon meg legyen még nagyobb, azt kívánom, és így szeressék a könyvedet is az olvasók.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Na, ne viccelj. Jánosi Ferenc, megtalálunk közösségi oldalon?
2: Igen.
1: Szeressenek, igen. Kövessenek azt a sok energiát, amit beleteszel az értünk, a közönségért, azt a figyelmükkel adják, vagy nem adják vissza, hanem viszonozzák.
2: Köszönöm a közönségnek. Szépen.
1: Köszönöm még egyszer, kedves hallgatóink, Ferenctől vagy Feritől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ács Krisztinának és Jánosi Ferencnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vindjászky Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
1: És most indul a Sláger Éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: remény.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Európa legjobb dalai. Sláger FM.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
2: Programajánlót hallottak.
3: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vindjászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév. holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak.
2: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncesziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév. holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal a
0: Vidiben. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: kiállásban. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
1: Na jó, ugorjunk neki a friss közlekedési információknak. Azt mondja, hogy a városon kívülről egyelőre semmi olyan információval nem rendelkezem, ami azzal járna, hogy mondjuk lassabb a haladás, vagy hosszabb a menetidő. Ne bízzuk el magunkat, nyilván az autópályákon főleg, illetve a gyorsforgalmi utakon folyamatosan erősödik majd a forgalom a főváros felé. Nézzük, milyen helyzet picivel beljebb. A Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt kell ma reggeltől korlátozásra számítani. Most még nem, de záros határidőn belül a 160-as, a 218-as és a 260-as busz Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca utánra. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszükletre kell számítani, egy új gyalog átkelő helyet alakítanak ki. Szintén a mai naptól napközben zárva tartják majd az Albert utcát a 11. kerületben, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. És zárva mától a 13. kerületben a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között csatornát építenek ugyanis.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel. Köszönti önöket Pordán Petra,
3: Somogyi Zoltán és Kölöbabett.
1: Hát jó reggelt, Babsi.
3: Jó reggelt. Nagyon jó, hogy itt vagy újra. Amikor
4: igen, én is élvezem. Csodálatos hétfőt mindenkinek.
1: Hát megjönünk a csajok így csacsognak. Jó reggelt.

0: Sláger reggel.
1: És hát ha már itt fellebbentettük a fájdalat, hogy itt van velünk a Kőlő Babett, tulajdonképpen rájött, hogy van neki egy ilyen egészen különös, pervers, fura szokása, hogy szeret korán kelni azért, hogy itt legyen velünk.
2: Ez
1: már nem először fordul elő. Én ezért roppant hálás vagyok, és boldoggá tesz, csak kicsit kezd ilyen furcsának tűnni, tudod, hogy így fölkelsz hajnalok hajnalán, hogy itt lehess
3: hát
1: velünk.
3: Mert nagyon szeretlek.
1: De nagyon kedves tőled.
3: Nagyon
2: szeretlek benneteket. Ha most beadtál
4: végre kaptál hangot is,
2: igen. Csak azért csinálja, hogy megérkezem a stúdióba, és úgy nem ad rám hangot, csak itt üldögélyek, és csináljak úgy, mint hogyha itt lennék.
4: Igen.
2: Szóval ez azért van, mert nagyon szeretlek benneteket, azért megismétlem. Másodszor meg mindig rájövök, hogy mennyivel hasznosabb a nap, hogyha az ember fel kell hajnali 3-4-5-kor. Egyrésztről látom a nap felkeltén, és annyira csodálatos és tartalmas. Azt kéne valahogy megtanulni, hogy éjfél előtt le tudjak feküdni.
1: Hát ez az. Nem megy nagyon, vagy nagyon nehezen.
4: Most nekem valahogy az éjfél előtti elalvás az nem ment, mert tegnap a Bókai kertben voltam, dolgoztam, és 22-15-kor még a Rácz Gergőtől köszöntem el a színpadon, de nagyon jó bulit csinált.
2: Jó,
4: kicsit fura ő maga a színpadi jelenléte, még sosem láttam élőben színpadon. Nem. Nagyon jól énekel meg minden, de hogy ő átszellemül, meg felvett magára ilyen palástot, meg minden, az egy kicsit
1: zongorázott
4: olyan
1: is?
4: Weird volt. Tegem nem zongorázott, viszont baromi jók a zenészei, de jó a srác, azt kell.
2: De hogyha palástot vett, akkor nem lehet, hogy Freddie Mercury volt köztünk.
4: Figyelj, én vártam,
2: vagy
4: mert
2: köztetek?
4: Tudod,
2: ugye...
1: Vagy Dracula, ez a másik opció.
4: Van ez a fejpántja, tudod, és Julius Caesarnak is még gondoltam, hogy hát esetleg megérkezik, de nem, egyikük sem érkezik, viszont baromi jól énekel. Tehát tényleg
2: én
4: ezt nem
2: tudom, én voltam már próbáljukat, és fantasztikus tényleg.
4: Nagyon, csak olyan nagyon komolyan veszi magát.
2: Zoli, szeretnél beszélni? Annyira pozitív vagy, olyan jó érzés.
4: Mert itt
2: vagy, ez neked
1: szól.
2: Mikor?
1: 6-13-kor
2: táncol és
1: énekel.
2: Mondjuk, hogyha együtt élnénk, azt mondanám, hogy figyelj, most egy kicsikét, de várj, erre azt mondanám, hogy 6-13-kor, hogy figyelj, nyuszi föl egy picikét, most még nyugodjál.
1: Vegye vissza egy kicsit.
2: És ne igyál több kávét soha.
1: Azt mondta Babett, hogyha együtt élnénk?
4: Azt mondta. De nem fogtok, tudod?
1: Ja, jó.
4: Nem, nincs az ilyen opció,
1: nem,
4: mert...
1: Nem, meglepett most, valamiről lemaradtam, vagy igen.
2: Hát de most úgy indítottam,
4: együtt
2: hogy...
4: Együtt élnénk, feltételes igen. Mód, igen. Nem igen. Az, hogy együtt élünk, you know.
1: Hát még, de hogy egyáltalán, hogy ilyet kimondott, igen.
2: Hát most akkor...
1: Lépjünk tovább.
2: Zenélünk.
1: Mit csinál? Zenélünk. Ez az a pont, ahol most lehet, hogy mindenkinek jobb, hogyha Olivia Deanre bízzük a következő néhány percet. So easy, oly könnyen én.

0: Sajnos nem találtam meg otthon reggel, már nincs meg a nagy állat határozom. Tudod, volt a kis növény határozom, meg a nagy állat.
1: Igen.
0: És a többi kis, elhoztam volna.
1: Kis állat, nem, kis állat. Nem, az mindig kis

0: patkány jelmezbe, hát azt nagyon nehéz megmondani, hogy ez egér akart lenni, vagy igen. Patkány
1: akart
0: lenni,
1: vagy
0: átverés akart lenni.
2: Szóval az, hogy a Babett tegnap az X-faktor, mit csinálnak, miért táncolnak egerek a színpadon? Igen. De nem ez volt benne a lényeg, hogy egerek, vagy patkányok, hanem...
0: Hát igazából az volt a lényeg, hogy egyszer csak... Álltunk az embermárkar a backstage-be, és elrohant mellettünk két egér, aki beszélgetni sem akart, kiderült, hogy patkány, köszönöm. És néztük is, hogy mondom, jó van, mindegy, menjetek, csak persze használjátok a stúdiót, ahogy akarjátok. Táncoltak egyet, majd jött a maszkos műsorból, kántált maszkot le, és egyszer csak ott állt a gyerekem a színpadon, ugyanis ő volt az egyik patkány. És én döbbenten álltam, az volt az első gondolatom, hogy sőt, szerintem fölmentem, az volt az első gondolatom, hogy miért nem vagy iskolába? Ami az volt a választ, talán, hogy délután 5 óra van anya, vagy van 6 óra. Tehát, hogy én, aki azt mondtam, hogy az én gyerekem soha nem indulna el ilyen műsorba, és hát tulajdonképpen nem is indult, mert táncolt, és ez egy énekes tehetségkutató, de hát akkor is az, hogy ő megtréfál, és talán megkérdeztem, hogy mi volt a motiváció. És mondta, hogy az, hogy téged soha nem lehet meglepni, és azt mondja, ő regisztrál versenyzőként, tehát ez az ő ötlete volt, regisztrált versenyzőként az X-be, hogy akkor ő szeretné az anyukáját meglepni, és utólag elmondták, hogy ők is ott gondolkodtak, hogy hát ez biztos csak valami átverés, tehát valaki így kamuból, poénból írt, és felhívták, és ténylegesen az
1: semmit
0: én gyerekem volt.
1: Semmit nem sejtettél. Semmit. Olyan ügyesen csinált az egészet.
0: Hát na, ügyesen. Hát utólag elmesélte, hogy miket kommandóztak.
1: Miket?
0: Hát olyanokat csinált. Eleve rendeltek valamelyik kínai oldalról két patkányjelmezt. Kérdeztem miért, mert azt mondta, ez volt a legolcsóbb. Tehát azért megdicsértem, érte.
2: Ügyes! Forrult a gyerek.
0: Forrult a gyerek. És mondom, hogy mikor próbáltatok a osztálytársával, Buba barátjával? Mondom, mikor próbáltatok Bubával? Az anya abban a pillanatban, hogy te kitetted a lábadat otthonról, hogy az ő szó social média felületeim már kirakott egy olyan videót, hogy ott próbálnak a kertbe két patkány, tehát hogy két életnagyságú patkány.
1: Tehát mielőtt bementek, te meg azt nem láttad, mert dolgoztál
0: éppen. Én nem
1: éppen.
0: Láttam, mert dolgoztam. Volt. Aha, hol tároltad ügyes, ezeket ügyes. A jelmezeket? Azt mondja, hogy hátul a kis dolgozószobában, a rubli szobában, azt mondja, hogy ott kerülgetted egy hónapig. De nekem fel sem tűnt. És aztán, amikor elkezdett bejárni, mert nyilván ez próbával jár, stb. Mondta, hogy volt olyan, hogy én bent voltam az RTL-be, és ő, a kis mocsok, bent próbált, és azt mondta, hogy anya, még a lokátor, büszkén mondja, még a lokátoromat is kikapcsoltam, hogy ne tudd, hogy hol vagyok.
2: Ajaj, hát, telefonos kis nyomkövető.
1: Ajaj.
0: Hát azért ez a jövőre nézve. Hát ez a jövőre nézve.
2: Hát gondolkodj el
1: hát
2: ezen.
1: Igen.
2: Kit már engedtél a kebleden?
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Majka, na ebben ez a jó.
0: Senki igen, nem volt beavatva, mindenkinek ilyen őszinte, illetve gondolom a stáb tagjai tudták, ja, sem mindenki rajta nevetett. Az ember már a legjobb, aki azt se tudta, hogy hogy néz ki a gyerekem. Tehát ez, kik ezek? Kik vannak az életi, de jött a maszkot. Kik ezek?
2: Ja, még ott se értett, hogy mi történik.
0: Még ott se volt.
2: Ez is kicsit ilyen elvarázsot művész
3: tényleg. Nagyon, igen.
0: Szóval, hogy igazából most már tudom, hogy miért nem szeretem a meglepetést.
2: De hát a babbe gyereke, hol? Hol? Kérdezte már? Hol? Ki? Mi?
0: A barna patkány.
1: Milyen az X-ben dolgozni Márkkal egyébként?
0: Hát jó, hát egy varázslatos ember. Jó meg, hát, igen, meg én szeretem, ha valaki ilyen, tudod, ilyen jó munkatárs, igen. Jó kelage, nem szeretem a hisztis embereket, igen, ő aztán igen, végtelenül nem az. Tehát 12 óra munka után nem akarom azt hallani, hogy ő fáradt, nem vagy fáradt, de nem is mondja nyilvánvalóan, úgyhogy ez ilyen nagyon békebeli együttműködés.
2: Hát jó munkás ember.
3: Igen, jó munkás.
0: Nem, de az fontos, nem? Persze, hát az, amikor nincsenek sztárral
2: dűrök. Az oxigén is fontos.
1: Igen, és Babette, amikor megkaptad ezt, hogy te leszel az X-Faktor műsorvezetője, akkor mi volt az első reakciód?
0: Hát igazából az, hogy szeretnék egy nagyon nagyot kiabálni, és így kikiabálni a világba, de bánatomra egy olyan helyen voltam, ahol ezt nem tehettem
2: meg. Be, ott az az ablak, én ott szoktam. Várjál. Amikor valami van, akkor kinyitom azt az ablakot, és így kifelé.
0: Egyébként másfél órás késéssel megcsináltam ott, és kinyithatom az
2: ablakot. Azért mondom, azt mondasz, amit akarsz. Én vagyok a Babette, gyerünk. Most ütközött össze két autó, az alkotás és a Várvány keresztülésbe.
3: Semmit nem, egy artikulátlan hangú picit tündé
1: tündéri nő éppen üvöltözik a
2: slágerből. Kisiklott a villamos, a 17-es.
0: Csodás reggelt, Budapest!
1: Na, néhány üzenetet, amiket kaptál, azt írja valaki, Köllő Babett, egy tündér imádni való, amikor teli szája a kacag, azt mi is imádjuk. Hát ezért hívtuk, nem?
0: Köszönöm! De várj, ez őszinte volt, és igen, kedves. Én néztem az első

0: adás utáni kommenteket, és tényleg én nem vagyok egy ilyen bántalmazó nő, én tényleg mindenkit nagyon szeretek, és én így is élem az életemet, tehát soha senkinek egy rossz dolgot nem mondok.
1: Még velem is együtt élnél, az előbb mondtad,
0: igen.
1: Hogy...
0: És igen.
2: És Balázs velem is együtt
0: igen.
1: Akkor én kimaradok a buliból.
0: De hogy maradsz. Na, és volt egy ilyen komment, hogy jó, hát annyira kedves és gondoskodó, nem hiszem el, hogy ilyen.
3: Jaj, Istenem.
1: Biztos nem is az igaz.
2: Emlékszem, annak idején az Ördög Nórinak is ezt írták állandóan, hogy jaj, hogy miért van az, hogy valaki mindig mindenkivel kedves.
0: Hát nem vannak emberek, hogy nem gondoszok.
1: Miért van az, Babett, hogy mindig mindenkivel kedves vagy?
0: Mert
1: kezdve féltékeny lenni.
0: Yeah. Na gyorsan végigmegyünk ezen a kapcsolaton. Tehát gyakorlatilag úgy lesz vége, hogy el se kezdődött.
2: Na kért
0: még valaki kedveset?
2: Szép jó reggelt, Petra, Babett, Zoli. Vidáron indult a hétfő reggelem, hajnali fél négy óta. Sláger FM-et hallgatom. Babettet szombaton nagyon szupernek találtam az X-faktorban.
0: Köszönöm!
2: Oh, yeah.
1: Folytatás biztos nem lehet ilyen. Zárójel bezárva. Na jó, Cameo World Map. Fél hét lesz már 3 perc múlva. Jó reggelt és kellemes hétkezdést kívánunk a Sláger reggelből.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu
2: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
3: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
4: Amikor beköszönt a nyári hőség, az egyik legfontosabb döntés otthon az, hogy mindent tökéletesen frissen tartsunk. A Gorenje hűtőszekrények megbízható működésükkel és intelligens megoldásaikkal segítenek felkészülni a kánikula kihívásaira. Keresse termékeinket partnereinknél!
5: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
10: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
11: A reklám után...
12: Frissen indul a reggelünk, még csak 18 fokot mérünk, viszont a jó hírem az, hogy délutára már 27 fokot ígérhetek, úgyhogy aki még hiányolta a nyarat, ma megkapja, sőt holnap és holnap után is, mert hogy szerdán 33 fokig kúszik fel majd a hőmérő higanyszála.
13: Hétvégéig kitarthatna,
12: nem,
13: igazán.
12: Sajnos, nem? Képzeld. Nem? Pedig a Balatonra megyek a csajokkal, végre lesz egy szabad hétvégém, és megfagyunk.
13: Nekem is szabad hétvégés, és bringázzék végre majd egyet. Babette, mit tervezel a hétvégére?
14: De én nem szerettem volna megkérdezni, hogy elmész csajokkal Balatonra szeptemberben, mire gondoltatok, hogy úsztok? Tudod, nem azért mentek, hogy mire. Kikapcsoljatok?
12: De elmondom, hogy mire, hogy még lesz egy kicsi 33 fok, tudod? Mert azt mondták, hogy szeptember elején ez még ilyen lesz.
14: Értem, de inni benn is lehet.
13: Ez igaz. Hát a vénasszonyok nyara, ugye?
15: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
13: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag után a 35-ös kilométernél valaki vadat gázolt, tessék, pörkölt is lesz hozzá a Balatonra hétvég. Csak a leállósávot zárták le, viszont az erős forgalom miatt már így is nagyjából 5 kilométeren át torlódnak a járművek, 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán. Az Üllői úton is baleset történt, befelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső sávban, valamint a Hungária körúton is baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után a középső sávban. Közben Jancsurák Bence, a Mávinform ügyeletese a vonalban. Mi a helyzet most a vasúton? Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakerőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. A győri fővonalon Almás vizitőnél tart még a karbantartás, az S10-es vonatok megállás nélkül áthaladnak, Almás vizitő felső és Almás vizitő között útlóbusz szállítja az utasokat. a Ceglédi fővonalon is tart a karbantartás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel, igen, 3-4-7 lesz már 2 perc múlva.
2: Tomi Balaton fenyvesről azt írja, hogy kapcsoljatok live-ot, imádom Babettet, feldobjátok a reggelemet. Tehát kapcsoljatok live-ot, tehát igen.
1: Hát megy a live, jó, de ez amit most hallasz, full élő.
2: Már is mindjárt megoldjuk ezt a problémát,
3: jó? De várjál, mellékelek egy képet, és akkor azt közben és úgy csinálunk, mintha, de köszönöm.
1: Nem majd az AI úgy csinál, mintha. Bármilyen promptot adhatsz az AI-nak, és akkor az...
2: Csinálunk mindjárt videót. Úgyis olyan szépen süt a nap, nagyon jól fogunk kinézni. No, de egy sokkal fontosabb téma. Egy évre betiltják a generatív mesterséges intelligencián alapuló eszközöket a New York-i állami iskolákban. Azért döntött így a New York-i polgármester, mert azt mondta, hogy nem szeretné, hogy a gyerekek állandóan ezzel sorvasszák az agyukat, és jobban örülne annak, hogyha közös dolgok lennének, közös gondolkodás, illetve szociális interakció a gyerekek között.
3: Mint amit mi csináltunk, nem? Gyerekkorunkban.
2: Mint amit mi csináltunk. Igen, mert most, hogyha belegondoltok, ti még bögdöstétek a pattársatokat, nem? Meg kis repülőket is gondolom hajtogattál.
3: Szerelmes leveleket olvasgattam, amit kaptam, és alá kellett húzni mindig valamit, és figyelj, én akkor is nagyon szociálisan érzékeny voltam, és amikor mi nagyon szeretünk téged, Tibi, Józsi, Laci, Pista, húzd alá, hogy ott volt, hogy ki az igen, melyik? És ki a nem, és
1: ne, mindegyiknél,
3: igen, és odaírtam, hogy igen, mert senkit nem akartam megbántani, úgyhogy Józsi, Tibi, Pista, Sanyi, mindenki egy igent kapott.
2: És akkor volt egy háremed.
3: Hát volt.
2: Jól csináltad, nem hát csak a férfiaknak legyen.
1: Éppen a teklának csaptam a szelet, és egy radírgumit nyomott a számba.
3: Miért?
1: Hát itt kezdődött, nem tudom.
2: Mit akart ne? Ezzel?
1: Nem tudom, mit akart ezzel kifejezni. Ezt a mai napig. Tekla, ha hallott, hív fel, mit akart. Ez elsőben történt nagyjából.
2: És a kicsi Zoli csöndbe maradt tőle? Tehát így
1: akkor igen,
2: ja, lehet, hogy ezt, nem, lesz. Ezért csináltam.
1: Igen, hogy végre hallgatom. Együtt jártunk óvodába is, és aztán iskolába is, ott lakott ráadásul szemben.
3: Mondjuk, hogy a ízesített radírgumi volt, akkor
1: nem, a Kohinor, ami rajta volt, nem tudom, jegesmedve, mi volt rajta?
2: Jegesmedve volt rajta,
1: az volt
2: igen.
1: Rajta, igen.
2: No, szóval, hogy ezt szeretnék visszahozni, látjátok, mennyi sztorink van, és hogy a gyerekek végre egymással beszélgessenek, ne a gépekkel. Mit szóltok ehhez?
1: Hát nem tudom, hogy ez azon múlik-e, hogy akkor most az AI-t betiltják, vagy nem. Szerintem minden ilyen tiltásnál nekem az a fura, miközben hát tudod, hogy én aztán szoktam ezen merengeni, hogy jaj, bezzeg, régen minden jobb volt, de hogy közben nyilván a technikai fejlődést nem lehet megállítani, és én abban hiszek, hogy ha már jön, ha már nem tudsz mit csinálni, akkor minél előbb vérteszt fel azzal a tudással, ami kell ennek a megfelelő használatához. Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy az a jó, hogyha elzárjuk, betiltjuk, hanem akkor inkább mutasd meg, a gyereknél se az a jó, hogyha mindenről letiltott, hanem inkább csacsog vele és mondd el neki, te hogy vagy ezzel? Te vagy a gyakorló anyuka a hármunk közül. Én nem is tudnék. Petra még ott az út, én mondjuk nem tudok gyakorló anyukává válni, de te hogy
2: lehet? Mondjuk a mai világban persze, nagyon PC világban.
3: Egyébként azt a részét értem, hogy a kreativitásukat használják még, tehát hogy ez bontakozzon ki a gyereknek a kreativitása, és valószínűleg ezt akarják valamilyen szinten itt most elérni, hogy társalogjál a másikkal, ami mostanában egy kimaradt. Egyébként én azt, hogy valamilyen szinten ezt korlátozzuk időbe, szerintem az teljesen rendben, hogy csinálja, tanulja meg, tehát, hogy adjunk utat a technológiának, és vértezzük fel, persze, csak ne 0-24-ben adjunk utat a technológiának. Persze, tehát lehet, hogy inkább erről van itt szó,
2: ezt
3: nem?
2: Ezt te hogy beszéled meg Millával, mert ő azért egy tini lány, és
3: 16 éves.
2: Ők már nyilván azért mindenre is használják. Tehát tök jó videókat tudnak készíteni.
3: Készít, olyan profin vágott már 10 évesen is, hogy az összes videómat, amit felvettünk,
1: mindent,
3: azt a gyerekek.
1: Mindent úgy csinálta, igen, erre emlékszem.
2: Igen, én ezt nem tudtam. Ja. Ez menő.
1: Persze, a babát nem csinál semmit, ő csak beszél.
3: Persze.
1: Dolgoztatja, a rabszolgamunkára fogta a lányát.
2: Ja, gyerekmunka. Igen.
1: Gyerekmunka.
2: Egy UNICEF-nél feljel.
3: Jól keres vele.
1: Most a márka csináltott meg mindent, hey! Mikor a lánya. Itt nem mi dolgozunk.
3: Igen, igen, de hát fizetek rendesen. Szóval, hogy nyilván ezt nagyon nehéz szabályozni, és én látom azért a környezetemben, hogy amikor este 10-11 évfél, és a gyerek még mindig a közösségi hálón lóg, tehát hogy azért ezt nyilván nehéz megoldani, de hát ilyenkor jön azt, hogy én azt mondom, hogy szülő vagy, tehát azért azt csak te mondod meg, hogy hol vannak a határok.
2: Na ez a jó, hogy te így gondolkozol, de egy csomó szülő azt mondja, hogy nem tudom tőle elvenni, de dehogy nem.
3: Én ezt nem, aztán nem értem azokat az opciókat, ha nem tudom tőle elvenni.
1: Tőle?
3: Nem, hát én valamire vele azt mondom, hogy nem, és itt a vége, és megmondjuk, hogy ez ettől eddig tart, igen, akkor jó, az jó, attól de, addig tart.
1: Igen, de ezt mikor kellett elkezdeni, mert ezt nem értik meg sokan, hogy ez az, amit egészen egy-két éves korában már el kell kezdeni, ugye, a határokat
3: sijelölni. Tehát, hogy szülő vagy, és következetes vagy, és ha nem értem, amikor azt mondják, hogy de hát mondtam a gyereknek, és nem csinálja. Én nem tudom, én azt mondom neki, hogy nem, és akkor az nem.
2: Érti, hogy az nem. Igen.
3: Tehát én felmegyek a szobájába, volt, hogy hazamentem este, és András jött ezzel a hát már hányszor szóltam a Millának, nyilván nem úgy szólt, csak tévézés közben néha, hogy Milla, gyere le, vacsorázni! És akkor nyilván többször szólt, és hogy nem. Én nem tudom, én hazamegyek,
1: mondtad, hát hogy van ez, amikor szólsz? Most Petra lesz a Mila.
3: Ne, várja. Ne, én már ott tartok azon a szinten, hogy én megérkezem.
1: És már nem vacsorázott még az a ajtó. Gyerek.
3: Nem, én megállok a szobája ajtajába, kinyitom az ajtót, ránézek. Igen, anya, és már kapkolják nekem.
2: Na, ehhez kell az a következetesség.
3: Ott tartok, hogy mondanom sem kell. Egyébként meg azt mondom, tehát, hogy nyilván...
1: Még sem szeretnék veled együtt élni.
3: De hogy nem így rátszólnék, hogy Zoli...
2: Zoli...
1: Már ugrom, most ugrom.
2: Zoli, fürdés!
3: Nem, azért én egy határozott nő vagyok.
2: Hála Istennek, de szerintem csak így lett. Az én anyukám ugyanígy nevelt minket. Hát már rám nézett, és tudtam, hogyha nem csináltam meg előtte, akkor ott nincs a pelláta.
3: Sőt, gyerekekkel sokkal keményebb nevelést kaptunk. Hát nem persze. Tudom, amikor hazamentem az iskolából, akkor ott fel volt sorolva, hogy nekem suli után mik a tennivalóim. Ezek így már régen nincsenek.
2: Igen.
3: De tényleg régen nincsenek. És most meg, nem tudom, gondolkodtam, van időnk?
2: Persze!
3: Na, gondolkodtam azon, mert hogy nyilván én is úgy nevelem a gyerekemet, hogy teljes mértékben elkényeztetem, hogy mindent megkapjon, amire én mindig is vágytam valahol. Én biztos tudom, hogy ez nem jó. És hogy ő úgy van kiszolgálva, hogy reggel ez a mucuka-pucuka, amit kérsz az ágyba, én ez az asszony vagyok, és azt mondja a gyerekem 6-20-kor, hogy palacsintát szeretne enni, akkor én megyek, kikeverem a palacsintát, és palacsintát csütök. De, és nagyon sokat...
1: Úgy ennék most palacsintát.
3: Én egy ilyen kiszolgálós nő vagyok, teljesen mindegy, de nem ez a lényeg. Várjál, most nem ez a lényeg.
2: András is hallgat minket, csak mondom, semmi baj, Zolinak levágják itt.
3: Nem, András jól bírja, teljesen ő edzett. Tehát teljesen rendben van. Szóval, hogy gondolkodtam, hogy ezzel mennyire fogom elrontani, hogy ő majd ezt hogyan fogja, tehát hogy kihasználja ezt, vagy nem. És képzeljétek el, hogy szerelmes, van egy kis párja, és igen, első szerelem az életébe, és megérkezett a fiú hozzánk. És akkor így kérdeztem tőle, de mondom, Dani, kérsz ennét? Hát én a szokásos módot felvettem, mindenkit etetek el, és mondja, Mila, nem anya, hagyjad. És egy olyan ebédet lefőzött a gyerekem, hogy azt mondtam, hogy megveregettem a vállamat, és azt mondtam, hogy szerintem ezt jól csináltam. Tehát, hogy látják a mintát, és most ide visszacsatolok, látja a mintát, és valaki ezt valószínűleg jól fogja osztani, valaki pedig nem.
1: Aha. De az az érdekes, hogy amit mondasz, hogy pariban van az, hogy egyfelől következetesen, bocsánat, de szigorú vagy, vagy vannak elvárásod, vagy megkövetezókat, de másik oldalon meg ott van a kedvesség, és hogyha ez a kettő pont egyensúlyban van, akkor ez lehet a titka annak, hogy...
3: Igen.
2: Tehát jól csinálod, Babett.
1: Ez van, mert...
2: De mondjuk ez látszik a végétokon.
3: Figyelj, szerintem egyszer csak el fog jönni az a pillanat, ami minden szülőnél, hogy egyszer csak leül a gyereked, és elmondja, hogy hol cseszted
2: el. Igen. Hát ilyen van. Kedves gyakorló szülők, nyugodtan írjanak nekünk, akár ezzel kapcsolatban, akár hogy beszélik meg a gyerekkel, hogy használják mondjuk a ChatGPT-t, vagy más AI funkciókat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordoguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Jól szerepeltek a Veszprém megyei települések az országos rangsorban. Hasonmás találkozót rendeznek Bakony-Szent Ivánon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbelépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképp azt, amint egy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit fontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályait pedig szigorítják. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács, mint szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott. A legfrissebb településindex alapján Veszprém megye települései az országos élmezőnyben végeztek. Veszprém a megyeszékhelyek között a második helyet szerezte meg 52 ponttal, egy helyet javítva 2014-hez képest. Balatonfüred a közepes nagyságú települések között első lett, Tihany pedig a kis települések rangsorában a harmadik helyen zárt. Nemesvámos ugyancsak kiemelkedően teljesített, a kis települések között a negyedik helyet szerezte meg, és 2014 óta 33 helyet javított. A többi város közül Ajka a 30., Pápa a 33., Várpalota pedig a 43. helyen áll a saját kategóriájában. Balaton-Almádia közepes települések között 9., Zirca 23., Sümeg a 34., Tapolca pedig a 40. helyen áll. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 000 utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is, az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 000-et értékesítettek. A legnépszerűbb hajó idén a Füred katamarán volt, a hajózás pedig az utóidényben is folytatódik a Balatonon. Szeptember 26-án különleges találkozónak ad otthont Bakony-Szent Iván. Első alkalommal rendeznek hasonmás találkozót a településen. A szervezők mindegy 15 olyan vendéget várnak, akik ismert világsztárokra hasonlítanak. Ott lesz többek között Charles Bronson, Diana hercegnő vagy Johnny Depp magyar hasonmása. Angelina Jolie alteregója pedig online csatlakozik. A rendezvény ötletét az adta, hogy bár számos híresség hasonmás él Magyarországon, korábban még nem találkoztak egymással egy közös eseményen. A szervezők szerint a program nem csak a szórakoztatásról szól, hanem kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére is lehetőséget biztosít. Szeptemberben 2 ingyenes, 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a kolostorok és kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 35-ös kilométernél vadat gázoltak, úgyhogy a leállósáv zárva, de az erős forgalom miatt már így is nagyjából 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán is jelentősebb lassulásra lehet számítani. Az Üllői úton befelé szintén baleset miatt tapasztalható fennakadása a Könyves Kálmán körút után a külső sávban, valamint a Hungária körúton is baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a középső sáv. a Róbert Károly körúton az állatkerti felüljárótól és a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón is lelassult a haladás. Közben erősödik a forgalom az M1-es M7-es közös bevezetőjén a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budörsi úton, a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-esen a Pünkösdfürdő utcánál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, illetve az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól és a Szél Kálmán tér környékén. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8 a számunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Köllő Babett ma a társműsorvezetőnk itt a reggelben. Jó reggel!
4: Jó reggel!
5: Sajnálom! Jó reggel! Imádjuk!
4: És itt a hallgatóink is.
2: Itt van Pornár Petra.
4: És Somogyi Zoltán is.
2: Mindjárt beszélünk még az AI-ról, hogy hogyan lehetne azt jól használni a sulikban. Jó reggelt!
3: Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, amit szeretünk!

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4-8 lesz már 2 perc múlva, és említettük még az előző órában, hogy New Yorkban most úgy döntöttek, hogy a következő tanévre, erre a tanévre egyszerűen betiltják a generatív AI használatát a diákok számára, tehát száműzik a sulikból, mert hogy szeretnének időt nyerni, hogy átgondolják, hogy majd mit meg hogy kellene csinálni, és addig inkább hagyják a fenébe az egész AI-t. És eszembe, igen?
1: Bocsáss meg, csak azért azon gondolkodtam, hogy amúgy egy 8 éves mit csinál az általános iskolába az AI-jal neki, ott miket kell csinálni 8 évesen?
0: De nem biztos, hogy 8 éves, nem tudom, tehát hogy itt azért most így a komplett tanévre vonatkozik. Ez is eszembe jutott, hogy van nekem a kedves barátom Eszti, poénból Esztinének szoktam hívni, de hogy egyébként, tehát hogy abszolút korunkbeli, aki gimnáziumi osztályfőnök, meg angol nyelvtanár, meg stb. És nemrég ő mesélte nekem, hogy Dublinban járt egy olyan továbbképzésen, ahol kifejezetten az AI-ra koncentráltak. Úgyhogy gondoltam, fölhívom. Szia, Esztinéni, jó reggelt!
1: Nem, Esztinéni, hogyha azt beszéltük, jó reggelt, hogy korunkbeli, akkor Esztike.
2: Igen, Esztike.
0: Ja, szóval, hogy te hogy vagy ezzel az AI dologgal, meg általában itthon nálunk ugye most az is tilos, hogy egyáltalán mobiltelefont vigyenek be az órára, és ugye ehhez képest meg továbbképzésen voltál, meg az AI-ról tanultatok?
3: Na, hát akkor tegyünk rendbe egy-két dolgot. Ez is nagyon klassz téma, és örülök, hogy beszélhetünk róla, és még hogy én is egy kicsit. Az igazság, hogy az elmúlt években úgy nekem is komplett elegem lett abból, hogy bármilyen feladatot adtam a gyerkőcének, itt leginkább mondjuk ilyen fogalmazás feladatokra gondolok, hát másnap mindenki tökéletes feladatokkal jött, ami azt a tudást is meghaladta, amivel a szülők rendelkeznek egy-két esetben, mert hát az is gyakori volt, hogy anya apa segítette.
1: Tehát már diploma
3: Hát igen, és azért ezt egy tanár nagyon gyorsan leszűri, tehát így a harmadik sornál azért így megvolt mindig, hogy hopp, akkor ezt lehet, hogy nem ő írta. Na, nekem ebből elegem lett, és amikor a lehetőség jött az intézményben, hogy egy pályázat keretében mindenki valamilyen továbbképzéssel részt vegyen, akkor én mondtam, hogy én mennék, és akkor lehetőség szerint mondjuk ilyen AI-ra, mert most már én is okosodni szeretnék ebben a dologban, vagy kicsit úgy éreztem, hogy le vagyok maradva. Elmentem. Hát hétfőtől szerdáig annyi mindent mondtak, hogy így végig gondoltam, hogy Jézusom, ehhez egy külön tanfolyam kell, hogy én ezeket megjegyezzem, hogy itt ki és mit tud. Én mindig azt hittem, hogy ez egy nagy dolog, amiről itt beszélünk, és kiderül, hogy nem, hát ugye ez itt nagyon sok pici program, amivel az egyik gyerek ezt ismeri, a másik azt ismeri, az egyiknek ez a jó, a másiknak az a jó. Visszatérve, hogy mit csinál a 8 éves az AI-jal, rajzol, Petra, képzeld el, mondjuk rajzol, de képregényt rajzol, mert ezt ő rettenetesen élvezi, tehát mindenféle programokat tud használni, és hát nyilván az AI elkészíti számára ezeket a kis feladatokra. Na, én megtanultam 4-5 ebből, ami megtanultam, megismertem, inkább ezt mondom, és elhatározásom volt, hogy mire hazajövök, addigra én így átszellemülve jövök, és én támogatom ezt az egészet. Így is jöttem haza, és bevallom őszintén, hogy látom az előnyeit, és értem, hogy a gyerekek miért használják. Tehát addig, amíg mi a könyvtárba jártunk mondjuk diákként, és ott volt az összes tudás a könyvtárban, és abban is el kellett igazodni, na azóta gondoljátok át, hogy az internet mit hozott a gyerekeknek, és hogy ők ebben mennyire tudnak eligazodni, vagy mennyire sem. Tehát, hogy full látom értelmét annak, hogy a biológia faktosok azt mondják, hogy az AI-nak szólnak, hogy a melyik év milyen feladatait, milyen feladattípusait szeretnék megcsinálni, és akkor kiválogatja nekik a feladatot. Tök sok időt spórol nekik, tehát ez abszolút pozitív.
1: De mivel van a gond?
3: Hát azzal van a gond, hogyha nem okosan használják, hogyha így csak így támadjuk őket, hogy ezt így nem lehet, ez úgyis itt van körülöttük, úgyis fogják használni. Szerintem sokkal egyszerűbb onnan megközelíteni, hogy hát akkor beszéljük meg velük ugyanúgy, ahogy az összes többi dolgot, ahogy az internetet, ahogy a telefonhasználatot, hogy lehet ezt okosan használni, és hogy lesz jó, és találjunk olyan feladatokat.
2: Hogy tudod velük megbeszélni, hogy mondjuk például ne forduljon az elő, hogy egy beadandót abszolút teljesen ChatGPT ír meg, és ők nem gondolkodnak. Tehát ez hogy magyarázod el neki, hogy oké, használjátok, mint ahogy mi is mondjuk adásszerkesztésnél, de nem mindent ő írjon meg helyetted.
0: Igen, az előbb azt mondtad, hogy megkeresi a feladatsort, de én azt látom, hogy sokan inkább azt mondják, hogy old meg a feladatsort.
2: Old meg a feladatsort, igen.
3: Természettudományos tárgyak irányában nem tudok elmenni, mert nem értek hozzá, és nem tudom, hogy ott hogy lehet felfedezni a hibákat. Mondjuk az enyémeknél azt látom, hogy a legegyszerűbb, amit ugye gyerekfejjel gondolkodjunk azért, tehát megvan a feladat, ő beír egy, nem tudom, promptot neki, és azt mondja, hogy csináld meg, a gyerek a legritkább esetben veszi a fáradtságot arra, hogy ő ezt végigolvassa, és azt mondja, hogy leellenőrzi. És én magam látom azt, hogy azóta, amióta megismertem ezt a 4 programot, hogy hány buta kérdést állított össze. Aha. Még az előfizetős verzió is, tehát hogy azt aha. is szeretném mondani, hogy mindegy, hogy ingyenes vagy előfizetős, hogy hány buta dolgot állított össze, a gyerek ezt pedig nem, nem tudja leszűrni.
2: Persze.
3: Tehát ugyanígy ki lehet szűrni, hogy akkor ő a fogalmazást ezt magától írta, vagy nem. Tehát, hogy hibás dolgok. A másik, hogy meg szoktam nekik mutatni, na, nézzük meg ezt a fogalmazást, mit gondoltok róla. És akkor rám néznek, és azért, de tanárnő, hát ezt az AI írta, mondtam, hogy és ezt honnan tudod. És akkor elkezdi sorolni, és akkor így mindig elmondom neki, na, akkor érted
2: de
3: már,
2: jó.
3: hogy nekem mi a
2: tök
3: problémát.
2: Jó, ez szuper ötlet.
3: Úgyhogy én azt mondom, hogy nem ellenséget kerestem a továbbképzésben és a gyerekekben sem, amikor az AI-t használják, hanem inkább azt, hogy kell együtt dolgozni, hogy kell nekem is haladni a korral, meg velük, igyekszem, amíg tudok, és remélem, hogy lesz be valami. A telefontiltásról pedig csak annyit, hogy nem egészen van ez így. Vannak olyan tanórák, ahol tudom, hogy a tanár használhatja, ilyenkor nálunk a krétában például rögzíteni kell azt, hogy én a tanév során ezeket az eszközöket, digitális eszközöket, használatában korlátozott eszközöket, mint a laptop, meg a mobiltelefon, ha szeretném használni, akkor megtehetem. Ah. Így a gyerek bármikor előveheti, az egy kicsit macerás, hogy veszi elő, meg honnan veszi elő, de szóval használhatom velük órán, és az szerintem mindenképpen pozitív. Hát azért a digitális kompetenciát még mindig gyakorolni kell velük, azt a fajtát, amire az iskolában van szükség.
1: Egyébként érdekes lesz, hogy ez az egyéves kísérlet, mert tulajdonképpen ez most egy kísérlet, hogy milyen eredményeket fog hozni. Szerintem ez nektek is nagy segítség lesz tanároknak.
3: Nem tudom, azt mondom, hogy good luck ott a másik oldalon. Én azt nem értem, és az, amivel mindig bajom van, hogy az a betiltják, azt hogy csinálják. Tehát, hogy azt valaki elmagyarázza nekem, hogy kétfaktoros azonosítás minden belépéshez, vagy ingyenes, nem ingyenes programhoz, tehát hogy csinálja, vagy csak az iskolából, de akkor ott
2: csak az iskolában. Szerintem igen. Szerintem
1: tudjátok, mit elveszik a telefont, úgy
2: szerintem
1: nálunk.
2: Is, igen, így.
1: Amit mi már csináltunk.
2: Ennyi.
3: Én a gyerekektől kérdeztem a múltkor, mert ugye ez most már ez a második tanév, hogy így élünk, hogy akkor a mobiltelefon nincs náluk az iskolában, és én tőlük megkérdeztem, hogy erről mit gondolnak, és én megdöbbentem rajta. A visszajelzés azért alapvetően az volt, hogy hát tulajdonképpen nem rossz, mert hogy tényleg egymással vannak inkább elfoglalva, mint a telefonnal.
2: Akkor volt
3: ezt
2: értelme.
3: Mondták az én már lassan végzős osztályom. Ez fura.
1: New Yorkba nekem... erre fognak rájönni
2: igen.
1: jövőre.
2: Tehát végre mi magyarok voltunk az elsők. Szuper. Hát ennyi. Tényleg ezt mondják a tinik, hogy örülnek, hogy beszélgetnek egymással. Ez tök jó?
3: Igen.
2: Király.
3: Igen. Ugyanakkor a más világról meg annyit, amiben szerintem nekem ez furcsa volt, mert ott is jártam abban a világban nem olyan régen, egy kicsit hosszabb időre, és volt lehetőségem egy-két iskolát is megnézni.
0: Mármint Amerikában.
3: Amerikában, igen. És ott például, ami nekem tök fura volt, hogy addig, amíg itthon mi már mindent digitálisan csinálunk, tehát én egy plakátot sálok neki már rajzolni. Hát a gyerekek meg nem tudom, mikor rajzolnak plakátot, mert erről úgy kb. Leszoktunk. Okay. Tehát van mindmap, meg nem tudom, gondolattérkép, mindenféle, de hogy már egy plakátot nagyon,

0: hát de mégiscsak kell a kézírás, mert hogy igen, az az agyban olyan folyamatokat indít be, a finom motorikus mozgás.
1: Na. Ez nagyon brutális, ezt én is látom, és azt gondolom, hogy azért az első 2-3 év az ott kőkeményen az írásról, olvasásról kéne, hogy szóljon. Itt a szintező feladatoknál láttam pont a múlt héten azt, hogy a gyerekekben, és nem egy, tehát nem tudom, javítottunk sok dolgozatot, és szintfelmérőt, és azt látom, hogy a gyerekek hol nagy nyomtatott nagybetűvel, hol írott kisbetűvel egy szóban. És ez egy ötbetűs szó. Szóval biztos, hogy sok mindent el is rontottunk.
0: Ők hány évesek, akikről most beszélsz?
1: Hát ők 12 évesek.
0: Tehát 12 évesen egy 12-12. Szót leír, és azon belül van nagy, meg
1: igen,
0: kicsi, meg össze-vissza betű.
1: Igen, és nem egy szó, tehát hogy a dolgozatban most, hogyha ez véletlenül egyszer előfordul, akkor azt mondom, hogy jó, hát ott megakadt, összekeveredett, nem tudom, de hogy minden feladat, minden mondatának, akár minden szavában ezek
2: ez
1: a problémák.
2: Ez döbbenet. Az nagyon
3: döbbenet. Ez döbbenet.
0: Igen.
1: Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy good luck odát, és hát nekünk is, de én azt mondom, hogy ne ellenségei legyünk ennek a világnak, hanem inkább
2: okosan használjuk.
1: Igen.
2: De ahogy látom, most nem ez a legnagyobb problémánk.
3: Hát igen, úgy tűnik.
2: Hallom.
3: Igen.
0: De hogy ebből megint az, hogy mindenre inkább rákészülni kell, ahelyett, hogy egyszerűen csak tiltjuk, és úgy teszünk, fomokba dugjuk a fejünket, mintha nem lenne. Igen. Tehát, hogy közben igen. Meg van, tehát attól nem fog van. Elmúlni és megoldódni, igen. Csak ha nekiugrunk.
2: Olyan okos vagy ma reggel is.
0: Is. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.
4: Szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy hát ha Babett tud segíteni. Na. Csabinak jön az agymenése, tudod, a hablaty, amikor igen. Soha nem tudja senki, hogy mit énekel. Viszont van egy 20.000 forint értékű ajándékcsomagunk a kolornyomda jóvoltából, ha már sulizunk. Úgyhogy kedves anyukák, hogyha mondjuk szükség van egy ilyen szuper ajándékcsomagra, tessék most jelentkezni.
2: Szerintem 20-ért lehet tudni.
4: Ugye?
0: 0-30-30-30-95-8 az SMS számunk, ahol lehet jelentkezni a játékba. Közben pedig Rúzsa Magdi a terep.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
4: Építkezik, felújít, magyar tüzép! Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Ki a Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Ki a Differ? Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6.

0: 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Ütemezetten halad a Dunai fenékküszöb építése Paks és Dunaszent Benedek között. Nőtt a forgalom a balatoni hajójáratokon. Szeptember 16-án rendezik az őszi bringás reggelit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Paks és Dunaszent Benedek között ütemezetten halad a munka, közölte a miniszterelnök vasárnap az atomerőműnél végzett beavatkozásokról a Facebook oldalán. Hozzátette, semmi nem igaz a pánikkeltő ijeszgetésekből. A meder mélyülése előre tudott természetes folyamat egy fenékküszöb építésekor. A szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet, írta a kormányfő. Tájékoztatása szerint már csaknem 70 ezer köbméter követ építettek be. A miniszterelnök kiemelte, a paksi atomerőmű stabilan termel. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos zuglói irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer Constructhoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendeli ki vagyonfelügyelőként, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a két cég nem csak a bosnyák-téri beruházás miatt fontos. A Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint, közpénz, hitelek, kötvények és állami garanciák formájában. A beruházó cég ellen egyébként Zugló önkormányzata is pert indított. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 ezer utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is, az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 ezret értékesítettek. A legnépszerűbb hajó idén a Füred katamarán volt, a hajózás pedig az utóidényben is folytatódik a Balatonon. Szeptember 16-án rendezik meg az őszi bringás reggelit. Budapesten többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben, vagy a székesfehérvári Bringásfehérvárnál és a Tatabányai önkormányzatnál is frissítőkkel és péksüteménnyel várják a bringázókat reggel vagy kora délután. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az eseménysorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
4: Van egy jó hírem azok számára, akik még vágynak egy kicsit a nyára. Ahogy már említettem, a hét közepén 33 fokot mérünk majd, most egyelőre ma csak 25 fokig úszik fel a hőmérő higanyszála, és most 18 fokos a reggelünk. Örülünk így a nyárnak? Még Babette, még örülsz neki?
5: Igazából én ilyenkor már arra várok, hogy felvessem a téli kabátjaimat, meg a csizmácskáimat, de én csak dizájn szempontjából
4: Aztán, amikor
5: felvettem, akkor kesergek, hogy hideg
4: mikor
5: van.
4: Mikor jön a gyár? Igen. Szóval tessék még kihasználni tényleg, akár bármilyen szabadtéri programot terveznek, mert utána jön a fekete leves, mondjuk eső formájában, de erre meg szüksége van a természetnek.
6: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
7: Az M3-as autópályán Budapest felé Bag után a 35-ös kilométernél a vadgázolás nehezíti a közlekedést. A leállós sáv van zárva, az erős forgalom miatt nagyjából 5 kilométeres torlódás alakult ki. Közben az M5-ös autópályán szintén a főváros felé Inács térségében két személyi autó ütközött. A 35-ös kilométernél itt a belső sáv van zárva, úgy szintén közel 5 kilométeres a torlódás. Budapesten viszont a korábban említett helyszíneken végeztek a helyszíneléssel, úgyhogy elvileg zavartalan a közlekedés. Hát persze a városközpont felé szokás szerint nagy már a forgalom így hétfő reggel. Jancsurák Bence vonalban a MÁV Informtól, ott mi újság, jó reggelt!
8: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakerőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. A győri fővonalon Almásfüzitőnél tart még a karbantartás, az S10-es vonatok megállás nélkül áthaladnak, Almásfüzitő felső és Almásfüzitő között pótlóbusz szállítja az utasokat. A Ceglédi fővonalon is tart a karbantartás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Jó utazást kívánok!
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor
2: kapcsolták a vízipóló csarnokot, és agyamban csak most jöttem rá, hogy a vízilabdát csak egyforma magas emberek játszhatják. Önök is látták, a víz mindenkinek nyakig ért, ugye? Csak amikor a vége volt az egésznek, jön ki a szívós a vízből, azt mondja a feleségem, jön ki a szívós a vízből. Na jó van, akkor mert a vége van, elmentem, betettem kávét, jövök vissza, még mindig a szívós jön ki a vízből. Hát én még ilyet nem láttam. Na hát, és mindig mondják, hogy szívost a víz alá lenyomták. Dehogy nyomták, Google-t. Nyomták, tudjam már. Na szóval mindegy, az olimpiára visszakanyarodva, hát kérem, mint emlékeznek rá, különösen a vízilabdázóink, így kezdi a bíró a dolgot, azt mondja, na emberek, kádban van magyar. Mindegyik jelentkezett szépen, na, kiállnak. Mert nekünk mindig mindenhova jelentkezni kell, hogy benne vagyunk. Ugye? Na nem baj, olimpia tovább. Az ökölhívó csarnokot kapcsolták, riporter volt az EGRI, de nem a palackozott. A kimér.

0: fullad, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Rózsával játszunk, jó reggelt!
2: Szia Rózsa!
1: Szia Rózsa! Rózsa, milyen arányban szoktad kitalálni, amit Csabi dúdol?
3: Hát igazából nagyon-nagyon-nagyon sokszor.
2: Ki vagy hangosítva, Rózsa? Úgy hallom, ez azt a feltételezést ébreszti bennem, hogy talán nem vagy egyedül.
3: Egy 3 éves kismanó ül mártam mögött, vezetek, mert már 3-at letettem a kiskorába.
2: Na jó, ugorjunk neki a feladványnak, mert igazából nem nagyon értjük, amit mondasz. Hát, ha te majd hallod, amit hallani kell. Figyelj!

0: Na-na-na.
1: Bocsáss meg, Babett, most ilyen friss X-es tapasztalatok nyomán értékelnéd Csabi produkcióját?
2: Azon gondolkodtam, hogy Rózsa mondta, hogy ő nagyon sokszor kitalálja, nekem ez az arány nulla. Mondtam még egyszer, nulla. Tehát én ezt most így tudom, hogy mi, mert mondtátok, hogy mi előtte, de hogyha nekem ezt ki kellene találnom, figyelj, ülhetnénk itt jövő hétig.
3: Mire gondolnál?
2: Hát a... Szeretem a bőröd illatát.
3: Erre
2: gondolnék, de valószínűleg nem ez.
1: Rózsa, te mire gondolsz?
4: Hát én sárkányokkal élhetek, azt gondolom.
3: Sárkányokkal? Jó, igen. Gondolkozol, igen.
1: Küzdjünk meg, Szent Györgyként.
4: Én vagyok a híres összejű, a nevem is egy.
1: Süsű, igen, Süsű. És az előadója pedig...
2: Kajdi Csaba.
1: Hát a Bodrogi, hát persze, meg vagyunk.
2: Azt áruljátok el nekem, Rózsa, hogy a fészkes francba jöttél rá erre?
1: Ebből?
3: Tudod, mi a durva? Az, hogy ennyire okos voltál, hogy még azt is megmondtad, hogy Bergendi. Hát gratulálunk! Tiéd a 20 000 forint értékű ajándékcsomag a kolornyomda jó voltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Puszi!
5: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
10: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük!
11: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. Vaddisznók dúlták fel a Balatonalmádi sportközpontot. Földi szúnyoggyérítést végeznek ma este Siófokon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára. Porpáci Krisztina szerint a finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. A kormány emeli a fiatal fogorvosok bértámogatását, és biztosítaná az ország minden részén elérhető fogászati ügyeletet is. A munkacsoportban gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint finanszírozási és egészségpolitikai szakemberek dolgoznak majd együtt. Jelentős anyagi kárt okoztak a vaddisznók a Balatonalmádi Sportközpont élőfüves labdarúgó pályáján, tájékoztatott közleményében a Balatonalmádi Sport Egyesület. A létesítmény kamerafelvételei szerint a vadak a vasárnap kora hajnali órákban 2 és 3 óra között jutottak be a sportközpont területére, ahol több helyen is mélyen feltúrták a gondosan ápolt gyepet. A kár nem csak anyagilag súlyos. A történtek azonnali átszervezéseket követeltek a hétvégi sportprogramokban is. A rongálás miatt nehéz helyzetbe került a Városi Sportnaphoz kapcsolódó U9-es és U11-es gyermeklabdarúgó torna. A szervezők gyors reakciójának köszönhetően az eseményt sikerült átszervezni és megrendezni. A vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy az eheti mérkőzések és edzések zavartalanul megvalósulhassanak, és a fiatal sportolók a lehető legkevesebbet érezzék a kialakult helyzetből. Földi szúnyoggyérítést végeznek Siófokon ma napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a kezelést szeptember 8-án vagy 9-én pótolják. A lakosságot arra kérik, hogy a szabadon hagyott játékokat, élelmiszereket és ruhákat vigyék be vagy takarják le. A permetezés alatt és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat, ajtókat és kapcsolják ki a külső levegőt bejuttató szellőztetőket. A kezelést végző jármű közvetlen közelében tilos tartózkodni. Megváltozott a pápai bázisrepülőtér neve. Szeptember 1-től hivatalosan az MH Pápa bázisrepülőtér nevet viseli a katonai repülőtér. A névváltoztatásra a vonatkozó miniszteri rendelkezés adott lehetőséget, az új elnevezés pedig az állomány döntése alapján született meg. Az MH Pápa bázisrepülőtér közösségi oldalán jelentették be a változtatást, ami nem az első a katonai repülőtér történetében. A jelenlegi alakulat közvetlen jogelődje az MH 47. Pápa harcászati repülőezred volt. Ez 2001. június 30-án megszűnt, majd július 1-én jogutódjaként létrejött a Magyar Honvédség Pápa Bázis repülőtér. Ezt az elnevezést egészen 2023-ig használta az alakulat. Ezután Magyar Honvédség 47. bázis repülőterének hívták, most pedig visszatért a korábbi, pápa nevét is tartalmazó elnevezés, az MH Pápa Bázis repülőtér. A repülőtér ma a Magyar Honvédség egyik fontos katonai légibázisa. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak, és kiváló alkalmat teremt a közönségnek arra, hogy kötetlenül beszélgessen a látottakról, a szakmai zsűrivel és a filmesekkel. A Pannon Feelingre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb rövid filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M5-ös autópályán Budapest felé Inács térségében két személyautó karambolozott. A 35-ös kilométernél még mindig zárva a belső sáv, több mint 5 kilométeres a torlódás, és ez akár fél órával is megdobhatja a menetidőt. Érdemes lehet tehát Újhartyán és Inács között mellékutakon kerülni. Közben az 5-ös számú főúton Kecskemét és Városföld között a 93-as kilométernél szintén baleset történt, ráfutásos baleset, itt félpályás korlátozás van érvényben. Budapesten a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál történt baleset, míg a Helsinki úton szintén befelé a Csepeli átjárónál, itt is sávzárásra kell számítani. Közben a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt lezárták a külső sávot. A befelé haladó 160-as, 218-as és 260-as busz Laborc utcai megállóját pedig előrébb helyezték a Laborc utca utára. Az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától korlátozás van gyalog átkelő helyépítés miatt. Szintén mától napközben zárva az Albert utca, a 11. kerületben a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt, és ugyancsak mától a Rozsnyai utcát is zárva tartják a 13. kerületben, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert építik a csatornát.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Mindjárt arról beszélünk majd, hogy miért nehezebb manapság párt találni, már ha valóban nehezebb.
4: Szóli témája jön.
2: Figyelj, hát és a megfejtése. Eljutottam a felismerésre.
5: Én tudod. Szerintem egyszerű. Tudod, mi nehéz? Lerázni valakit.
2: Ó, erről is tudjak mesélni. Jó reggelt!

0: Madison Beer újdonságát hallottuk itt a Sláger reggelben.
1: Ez a Sláger reggel.
0: 8 óra 12 perckor. Bevallom, szoktam női lapokat, magazinokat lapozgatni. Hát most már nem fizikai valójukban persze, igen, amit beleolvasok nyilván cikkekbe. Egyfelől ez ugye munkaköri kötelesség.
2: Másfelől edukáló tartalom számodra.
0: Próbálok kiismerni titeket, de nem lehet. Tudod, a legfőbb gondom, de ezt 30 éve gondolkodom, hogy mit lehet hétről hétre, hónapról hónapra újdonságokat írni egy női magazinban.
2: És látod, hogy lehet.
0: Diétáról meg, nem tudom, és ugyanaz.
2: És lehet.
0: Persze, ugyanazt a hülyeséget írják meg előről, hátulról, hátulról, előre, fölről, lerőről fel.
2: Hova kezd kiukadni?
0: Találtam egy tökéletes cikket, ami azt taglalta 8 pontban, taglalta, hogy miért nehéz ma ismerkedni, és egyébként elolvastam, egy jót mosolyogtam rajta, viszont kikristályosodott 3 alapvető, mert ott 8, hát hogy kitöltsék, ott 8 pont volt. Szerintem az egyik arra jutottam, hogy most ha belegondoltuk, ugye régen a párválasztás miről szólt? Hogy egy stabil érdekközösség jöjjön létre, ugye? Tehát, hogy ti megnéztétek, hogy ő tudott-e mamutra vadászni. A férfi meg megnézte, hogy legyen szép csípője, takaros menyecske legyen, aki majd jól tud szülni.
2: Ja, most
0: meg,
2: az őskorban megyünk. Főzni.
0: Nem, hát mondjuk
2: azt
0: mondta, hogy hogyha visszaugrunk egy 30-40 évet, meg akkor is ugye így működött.
2: Akkor most nem mentek már mamutra vadászni, Zoli.
0: Jó, hát most, de hogy onnan jön az evolúciós okát, próbáltam feltérképezni, ma már ugye tök más van mögötte. Persze. Tehát most már ez a világ, ez teljesen elmúlt, csak hogy az embernek az agya az evolúcióval nem tudott ezzel lépést tartani. A másik, ami nagyon fontos, hogy egy kapcsolat elején azonnal várjuk a visszajelzést. Én ezt szoktam mondani, hogy instant világban élünk, tehát ma már ugye nem kutatunk lexikonokban, hanem hogy az előbb hallottuk, az AI-ba beírod, megmondja, stb. Ma már ugye nem kezded el körbekérdezni a barátaidat, hogy a kedvenc számod megvan-e valakinek, hogy az kölcsönkérd, átmásolt, stb. Nyomsz egy gombot, kész, ott van, nem
2: most
0: kell várni.
2: Most hova akarunk kiukadni?
0: Ez a második pont, hogy nem kell várni egy hetet arra, hogy a kedvenc bités sorozatot következő epizódját megnézed egyben az egész évadot. Tehát nincs türelme, mindent azonnal akarunk.
2: Ja, értem.
0: Tehát most nem fektetsz energiát abba, hogy ismerkedjél, hanem rögtön találkozol,
2: se a nők nem fektettek energiát.
0: Mi emberek, tehát ez most általános érvényű az emberekre. És hogy ezzel együtt az, hogy nem kapcsolódunk. Tehát, hogy azt veszem észre, és ezt is látom, bármerre járok, hogy sokan valójában nem veszik a fáradtságot, hogy megismerjék, vagy meg akarják ismerni a másikat. Tehát beszélgetnek, de mindenki magáról beszél, elmondja a saját igényeit, ezt így megfogalmazza, de valójában nem figyel oda a másikra, nem tesz fel igazi kérdéseket, és pláne nem veszi a fáradtságot, hogy...
2: Mégis mennyi házasság van. Bárhova
0: és aztán
2: mész
0: mennyi
2: nyáron,
0: vállás, ugye?
2: Nincsenek helyek, amit le lehessen foglalni, mert mindenki férjhez megy, meg nősül.
0: Jó, de most házasságról beszélünk, vagy valódi kapcsolatról?
2: Hát azért mire eljutsz az igenig, az nem lesz egy valódi kapcsolat?
3: Hát meg a mi fejünkben szerintem a házasság az valódi kapcsolat, most szerintem mi ketten arra vagyunk példák, de ebben igazad van, hogy sok ember számára viszont nem. Igen. Az
0: hát nagyon sokan élnek, ezt a profik mondják, hogy a társas magányban élnek.
2: Igen. Hát társas magányban meg nagyon sokan nem akarnak egyébként ismerkedni. Most tényleg nekem, én tényleg nekem édesanyám erre a legjobb példa, akit Los Angelesbe él, öcsém beregisztrálta valami nagyon fancy társkeresőre, ami azt ígéri, hogyha fél év nagyon sokba került, és hogyha fél éven belül nem találsz társat, akkor visszaadják a pénzt. Anyám 3,5 évig volt ott. Szerintem ő
0: akkor már 6-szor kapta vissza, vagy 7-szer a pénzt?
2: Azt nem tudom, de egy dolog biztos, hogy szerintem ő hiába mondta, hogy akart társat találni, szerintem ő belül nem akart társat találni.
0: Ez
2: szerintem sokan be se vallják ezt, hogy amúgy nagyon kényelmesen el vannak a kis életükkel, és egy lépést nem tesznek meg azért, mert egyébként a munkahelyet piros lámpa, a munkahelyeden, amikor beülsz a garázsba, vagy kimész a kocsihoz, a mély garázsig, valahogy a piros lámpánál nem jön szembe a nagy ő.
3: Zoli, most őszintén, te tudnál kompromisszumot kötni? Elmúltál 40 éves.
0: És tudnék, igen.
3: Tudnál?
0: Tudnék.
3: Tehát, hogyha jönne valaki olyan sorak...
0: Megalkuvó nem vagyok, kompromisszumot nyilván kell kötni.
2: De tehát, hogy teszel érte. Igen. De például ismerkedsz.
0: Igen. Igen. Na, igen.
3: És mégsem jön a...
0: Ezt én is szeretném tudni.
3: Dőj hátra, kérlek, és majd kianalizálunk. De nem,
2: most érdekel tényleg. Itt van Zoli például. Sikeres a munkájában.
3: Jóképű,
2: sportos. Jó vele együtt lenni, jó társaság. Melletted hogy nincsen 120 top
0: modell? Hát neked is van férjed, meg neki is, érted? Tehát így kapásban. Hát kikkel találkozom, tessék.
3: Tényleg, látod, munkahely otthon.
0: Tessék.
2: Na jó, de mi is egyszer csak eljutottunk oda, és mégis sok nős emberre voltam körülvéve is, vagy házassal. Szóval, hogy mit látsz te, hogy hol a hiba szerinted?
3: Igen, ha fejtegeted.
0: Hát bár tudnám. Hát bár tudnám.
3: De szoktál ezen gondolkozni, hogy
0: persze,
3: mi lehet
0: persze, a... Persze, most a magam összefüggésében nyilván...
2: De nem veled, hanem általában...
3: Igen,
2: nem
3: persze,
2: beled,
3: nem
2: most
3: beled.
2: Nem,
0: igen, ja, én azt pedig már fölkészültem.
3: Nem, hanem hogy mi lehet az oka
2: az ismerkedésekkel.
0: Azért mondom, ez a három, amit mondtam, tehát például ez, hogy én nagyon sokszor jártam, úgyhogy nem akar a másik. Tehát beszélgetek, és nem figyel, amikor azt veszed észre, hogy hát ezt már mondtam.
3: Ja,
0: mert saját magát mondja, mesél, fú, és akkor egy idő után így feltűnik, hogy de nem tesz fel kérdést.
2: De azt hittem, hogy
0: csak valamit, akkor
2: csak
0: nem figyel oda.
2: Testedet akarják, és kihasználnak.
0: Ja, hát olyan is.
3: Van az a műfaj, abba belemegy, hogy nézzük meg, akkor a puding próbálja az evés, hát ha jó lesz.
0: Nem, tehát hogy volt olyan, amikor valakivel itt másodszor limonád eszünk, és azt mondja, hogy életében ennyi limonádét nem ivott, gyerünk már tovább. Tehát, hogy
3: ezt
0: hát mondom,
3: így?
0: Igen. Oh. Hát mondom,
2: ha mondjuk kettő limonádé, nem olyan sok.
0: Igen, szerintem se a világ vége. Ja.
3: Milyen nőre vágysz egyébként?
0: Figyelj, az is durva, hogy nekem...
3: Mert nincsenek ilyen durva igényeid,
0: tehát
3: nem?
0: Nekem, tehát, hogy... Tudod, mi régen, amikor kérdeztük, hogy milyen hajszín meg itt, de hagyjuk már, ez hülyeség. Nincsen ilyen fixa ideám, hogy ilyennek vagy olyannak kell lenni. De tényleg, tehát, hogy nincs. Abszolút sok mindenre nyitott lennék, de hogy nem jön. Jó, hát nyilván eleve, de most ne engem elevezzük, hanem azt mondjátok, hogy...
2: Nem, én nem is téged, engem az érdekel, hogy te, nyilván igen. Te tudsz ismerkedni.
3: Te vagy most a piacon,
2: randikon,
3: igen. Így van.
2: Tehát, hogy miben látod igen. Te is a hibát, azért igen, kérdeztem, igen. Én nem benned, mert téged tökéletesnek hát látunk. Tehát, hogy miben látjuk a hibát.
0: Figyelj, én magamon abban látom, hogy elfogy a lelkesedés, igen. Tehát amikor nem érzem azt, hogy partner lenne sok mindenben, de azért mondtam, hogy most én magamnál azt tudom, hogy én sem vagyok egyszerű, baromira nem, tehát nyilván, eleve túl sok minden érdekel. És azt látom, hogy nagyon sokan most egy valamire vannak beállva. Tehát, hogy nem tudok ismerkedni a fitnessterembe, aki oda jár, az jellemző az a egészségesen táplálkozok, ide menjünk mozog, és őt nem érdekli a, mit tudom én, adott esetben a nem
2: biciklizés.
0: Tudom, igen, vagy színház, vagy a film, vagy a nem tudom. Aki ilyen film, meg színház, és az nem nagyon érdekli, hogy mozogjunk, meg se, az olyan, ne, inkább üljünk otthon. Tehát, hogy nagyon egy valamire koncentrálnak az emberek, engem túl sok minden izgat. Egyszer. És az utazás
2: na
0: is,
2: jó,
0: és a többi,
2: várja,
0: és ehhez nehéz partner
2: találni. Én értem, de azért csendben hozzáteszem, hogy nem kell mindent egyszer együtt csinálni, tehát én ezt otthon is szoktam mondani, hogy el lehet menni nyugodtan külön programokra, tehát az jó, hogyha az embernek néha hiányzik a másik, és úgy tud hiányozni, hogyha egy kicsit eltávolodik.
0: Figyeltök érdekes, hogy erre sem vevők feltétlenül sokan, tehát hogy valahogy így el vannak kényelm. Én ezt tapasztalom, tehát akikkel ismerkedtem, ők ilyen kényelmes, hogy de akkor mindig legyen.
3: Együtt legyetek, igen,
2: tudod mi, hogy közben meg mindenhol azt látom, hogy nők vágynak normális kapcsolatokra, férfiak vágynak normális kapcsolatokra, és valahogy ez a két igény, ami egyébként ugyanabban
3: igen. Én is ugyanezt látom a szingli barátnőimnél, hogy ők is ugyanolyan normálisak,
0: mint
3: te.
0: És ők mit mondanak? Tehát ők például mit látnak? Hogy
3: ugyanez
0: miért?
3: Pepitában. Nem azokkal a férfiakkal futnak össze, akik nekik kell lennie.
2: De
3: mint,
2: hol lehet
3: nem
2: ismerkedni?
3: Na hát ez az.
2: Tehát ezzel van a gond,
0: na,
2: hogy hol tudsz
0: pont,
2: ismerkedni.
0: Igen.
2: Mert szerintem úgy tudsz, hogyha mondjuk megismerkedsz valakivel, akkor annak lesz egy baráti társaság, akkor a két baráti társaság valahogy így fúzióba lép,
3: igen.
2: De már nincsenek helyek, ahol beszélgetni tudsz.
3: Pláne 40 fölött, hol?
0: Nincs, és olyan érdekes, amikor mondják, hogy már hogy mennyi mindenkivel találkozom munka közben. Igen, de amikor dolgozom, akkor dolgozom.
3: Persze.
0: Tehát, hogy így,
3: most bejön ide egy nem... vendég, nem repülhetsz rá azonnal.
2: De.
0: Nem, mert agyban tök máshol vagyok. Nem,
3: akkor...
0: Aki palacsintát süt reggel a kedvemért.
3: Igen.
0: És azt mondta, összeköltözve. Vagy mi volt?
3: Így volt. Megvan a bizonyíték, majd újra játszunk.
0: Majd visszakeresem.
2: Na, szóval, hogy igazából én tényleg azt látom, hogy pont mindenki vágyik normális igen. kapcsolatra, hogy akkor közben mi történik, míg eljutunk odáig? Tehát, hogy miért nem teszünk érte?
3: Na, ezt a kérdést mindig felteszem a csajoknak.
2: És mit mondanak a barátnőid erre?
3: Nem tudják, képzeld el. És ők is intelligensek, önálló egzisztenciák. Persze. Igen.
2: Hova?
3: Ők például bulizni, mi szeretünk táncolni, úgyhogy még járunk táncolni, járnak színházba is, illetve beszoktak ülni, mostanában ez egyre divatosabb egyébként, a 40-es csajoknál, hogy beülnek így helyekre, és volt már olyan, hogy oda mentek a srácok, mert meglátták.
2: Na hát akkor srácok erre van szükség.
0: És akkor ott utána abból miért nem lett semmi?
3: Na hát ez az. Hát nem értem,
0: hát kérdezem,
3: hogy... Hát nem tudom, hát ugyanezt mondják, mint te.
0: Én így helyen nem megadom random, tehát most így beülök egy bárba, és oda sétálok
2: hát random. Régen egyébként oda
0: sétálok.
3: Akik hál' Istennek ezt elkezdték, mert lehet, hogy ugyanabban a cipőben járnak, aha. mint te, és már megunták azt, hogy nem történik semmi.
0: Nem tudom, de anyukára visszatérve, például én az internetesben egyáltalán nem hiszek. Aha. Tehát nekem az abszolút nem. Régen próbálkoztam vele, és
3: nem látod, nincs első benyomásod.
0: Tehát, hogy az van, hogy azt vettem észre, hogy biztos tudok neked több olyat mutatni, aki élőben van benne valami, ami bizsergét, ami fölkelti az érdeklődésem. Ha látnék egy fotót, akkor egyáltalán nem érdekel.
3: Nem
0: és ugyanezt fordítva, nagyon sokszor volt, hogy fotón valaki tetszett, és összetalálkoztunk, és abszolút ez semmiféle kisugárzása nem volt.
2: Na,

0: Ha már szerelem, akkor tessék nekünk megírni a Sláger FM Facebook oldalán, hogy könnyen esnek szerelembe, vagy estek természetesen, aki már túl van ezen. Igen, vagy nem?
1: 06-30-30-30-95-8, ott is megírhatják.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:30-kor Dia hívott bennünket Budapestről. Szia, jó reggelt!
2: Hello.
3: Szia! Jó reggelt, sziasztok!
2: Nagyon szépen összefoglaltad SMS-ben, hogy kérlek mondd el, hogy te mit látsz a szingli barátnőiden?
3: Azt írtam le, meg is ismétlem, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen gyönyörű listával érkeznek a hát fiúk, lányok tud nyilatkozni, mik az elvárásaik a kapcsolatban, és ott tényleg azt a sablont ráhúzzák az adott férfira, aha, aki ott ül velük szembe a randin, aztán, hogy hát megy a szőrőn, akkor az a sikeresebb, ha meg nem, de hát nincsen nagyon kompromisszum.
2: Mik szerepelnek ezen a listán? Mondd azt egy-két példát, csak hogy értsük.
3: Van a szexiség, tehát tényleg az a legelső, hogy a kockahas is a gyönyörű, mindig a második a humor. Egyébként nyilván ez a fontos.
2: Igen,
4: a humor az fontos, a kockahasat nem értem.
2: Igen, azt én sem.
3: A szexiség, de hogy a humor az mindig a második, és aztán onnantól lefele meg már tényleg vegyes a lista, de tényleg az a gond. Én azt látom, vagy házas emberként mondom ezt, hogy gond, hogy nagyon nem adnak lejjebb. És tényleg, amit le is írtam, telnek az évek, és egyre több minden van ezen a listán, és ezek szingli lányok.
4: Uh-huh. És a barátnőidnek is kocka hasa van, és tökéletes test, nem, amit elvárnak egy pasitól?
2: Nincs,
4: érdekes.
3: Nem. Szóval, hogy jó, mondjuk sportolnak, egészséges nélek, de hogy nem az van, igen, hogy az önkritika hiánya, igen, ez még
2: a hát igen, igen, ezt nem akarod velük megbeszélni? Lehet, hogy mondanám nekik.
3: Igen, tehát az meg így valahogy nagyon hiányzik. Egyébként mindenkiből egy picit sajnos, de hogy tényleg ahelyett egy picikét kompromisszum készek lennének, hát inkább bővül csak az a lista, igen.
2: Köszi, Dia!
4: Akkor ez azt jelenti, hogy valahogy nem látjuk magunkat reálisan egy társkeresésbe, vagy pozícionáljuk magunkat.
1: Én azt látom, hogy ez az élet minden területén, az önkritika hiány az egy ilyen baljós dolog. Köszi!
2: Köszönjük szépen! Szia! Kaptunk egy üzenetet, felhívtam Tibit, csak éppen ügyfélhez érkezett, viszont mondta, hogy Babette, tudni fogod, hogy miről van szó, úgyhogy mondom az SMS-ét. Jó reggelt! Én az elmúlt 10 évben elrandiztam egy Kádár kocka árát, színházba is járok mondjuk Babett miatt. Ismerkedni, párt találni lehetetlen. A tanártól az orvoson át a felső vezetőig volt már minden, lehet, hogy én vagyok a defektes. Hívjátok Babettet többször adásba, az olyan menő, és imádom.
4: De Cuki, köszönöm szépen. Egyébként tényleg ez van, hogy szerintem, hogyha társat akarunk találni, és talán most ez az első alapkő, ez szerintem egy jó kiinduló pont, hogy tényleg lássuk magunkat reálisan. Tehát, hogy nagyjából pozícionáld magadat a megfelelő helyre. Tehát hiába akarnék én Brad Pitt-tel ismerkedni. Hát most, na, beljünk őszinték.
1: Most mit gondol magáról, ki az?
4: Amúgy hol van hozzánk képest?
2: Hát ez az.
1: Akkor beéred velem is.
4: Hát így indítottuk a napot.
2: A felhívunk egy profit, és tőle kérünk majd tanácsokat, dr. Hevesi Krisztát.
4: Csináljuk Krisztát, hívjuk, keressük persze, fel. Keressük.
1: Addig is üzenjenek önök is 0630 30 30 95 8 vagy a Facebookon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: Amikor beköszönt a nyári hőség, az egyik legfontosabb döntés otthon az, hogy mindent tökéletesen frissen tartsunk. A Gorenje hűtőszekrények megbízható működésükkel és intelligens megoldásaikkal segítenek felkészülni a kánikula kihívásaira. Keresse termékeinket partnereinknél!
8: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék program. Új polgármestert választottak Vértesszőlősön. Tovább közlekedik ősszel az Adria Intercity. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt a kórházi betegeket segítő, laikus önkéntesek bevonásával történő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze. Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítőkézre van szüksége. A jelentkező önkéntesek felkészítő tréningen vettek részt, világos kompetenciák határok között egészségügyi szakemberekkel együttműködve, és mentorálással kapcsolódnak majd be a kórházi mindennapokba. Mintegy 1500-an vettek részt a parlament előtt a nők és a családon belüli erőszak elleni civil demonstráción vasárnap este. A résztvevők azt sürgették, hogy a Tisza kormány ratifikálja az isztambuli egyezményt, amely a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és visszaszorítását szolgálja, írta a Népszava. A szervezők szerint az áldozathibáztatásnak nincs pártszíne, és a politikai párbeszéd mellett konkrét intézkedésekre van szükség. A demonstrálók élőláncot alkottak a parlament előtt, majd performanszal és közös énekléssel folytatták a programot. A résztvevőket arra kérték, hogy írják le saját bántalmazási történetüket, ezeket később egy emlékfalon gyűjtötték össze. A szervezők közölték, ha néhány héten belül nem kapnak megfelelő garanciát az egyezmény ratifikációjára, akkor újabb demonstrációt tartanak. Németh Ferenc lett vértesszőlős polgármestere. A Komárom-Esztergom vármegyei településen a független jelöltet választották polgármesterré. A szavazásra jogosultak 32%-os részvétele mellett. Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetéséért 4 független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester Bogár István. A településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adriga Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adriga IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. A járatról további információk a MÁV csoport honlapján találhatók. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
6: Gyönyörű napos időre készülhetünk, most 18 fokos a reggel, délutára pedig 25 fokot ígérhetek. Kitart még ez a napos nyárias idő egészen szerdáig, aztán csütörtöktől jön egy erősebb lehűlés a hidegfrontnak köszönhetően, és utána gyakorlatilag megérkezik az igazi ősz 22-23 fokkal.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
13: Az M5-ös autópályán Budapest felé Inács térségében történt baleset még mindig megfogja a forgalmat. A 35-ös kilométernél zárva a belső sáv, több mint 5 kilométeres a torlódás, és ez bizony akár fél órával is megnövelheti a menetidőt. Az útinform ajánlása még mindig úgy szól, hogy aki teheti, Újhartyán és Inács között érdemes lehet mellékutakon kerülni. Az 5-ös számú főúton Kecskemét és Városföld között a 93-as kilométernél ráfutásos baleset történt, itt félpályás korlátozás van érvényben, szintén lelassult a haladás. Budapesten a 18. kerületben a Kisfaludi utcában történt baleset, a Juhász József utcánál. Itt a 184-es, 284-es és 84-es eljelzésű autóbusz is terelő útra kényszerül, ezért nem érinti a Szigeti Kálmán utca megállót Kőbánya Kispest és a Határút felé, valamint Deák Ferenc utca és Pest-Szentimre irányában a Kisfaludi utca megálló is kimarad. A 11. kerületben pedig a Hunyadi János úton történt baleset, befelé a Vegyész utcánál, ott is legyenek türelmesek. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek között a legújabbak is! A Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Benne pedig arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz manapság ismerkedni, és próbáltuk ennek felfejteni az okait az önök közreműködésével.
2: És Zoli életén keresztül.
1: Ahogy ne, igen. És az nem én mondom, a túlzott elvárásokról a hallgatóink panaszkodtak alapvetően. Meg arról én inkább arról beszéltem, ugye, hogy azonnal akarunk mindent, tehát hogy nem fáradozunk azon, hogy fölépítsünk egy kapcsolatot, hanem rögtön legyünk benne a közepébe, és persze a másik az legyen tökéletes. Ezt várjuk. És hogy nem igazán tudunk kapcsolódni, szóval hogy nagyon felszínes a mai világ, ezt ugye kijelenthetjük, hogy nagyon felszínes lett nagyon sok ember, és hogy nincs benne a szándék, hogy valóban...
2: Meg hát saját magunkat nem látjuk reálisan.
1: Ja, igen, ez is volt, még
2: el. Máshova pozícionáljuk magunkat, és ezáltal folyamatosan csalódunk, hiszen máshova helyezed magad, és más körből szeretnél választani magadnak.
1: Petra ötletére Hevesi Krisztát hívtuk föl. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok!
1: Na, akkor az eddig elhangzottakra reflektálj először is, kérlek.
4: Igen, én egy kicsit más oldalról is megközelíteném, hogy már egyébként egy korábbi kutatás mutatta, hogy a serdülők is, pedig ott aztán tényleg ezek az elsőprő nagy szerelmek vannak általában, de hogy ők is inkább lemondanak a kapcsolatokról a karrierépítés, a tanulás érdekében. Tehát már náluk is megjelenik, pedig hát ők még nem tagozottak annyira be a munkavilágába. Egyébként érdekes, fiatal felnőtteknél volt egy ilyen szintén kutatás, hogy közel 80%-uk jobban szeretne személyesen ismerkedni, mert hogy azért valljuk be, az is beletartozik ebbe a kalapba, hogy azért nagyon sok sérülést is elszenvedtünk, és csalódást, ugye itt azért az online társkeresők ismeretlen világába, tehát hogy szívesebben tennék a való életbe, miközben aztán a 80%-uk persze online ismerkedik. Tehát, hogy ez is benne van, és még ugyanígy egy kicsit itt ezeknél az alkalmazásoknál maradva, hogy ugye, tehát, hogy itt azért nagyon megvolt az a sorrend, hogy első alkalommal már akkor legyen együttlét, már ismerjük meg, mert hát nem érünk rá arra, hogy itt hosszabb volt, derüljön ki, van egyáltalán kémia. Na igen, de az emberi lélek pedig nem erre van kitalálva. Amit pontosan ti is említettetek, hogy az hogy néz ki, hogy találkozunk, minden van, aztán ó, ez jó volt, akkor legközelebb megint találkozunk, és két hónap múlva lehet, hogy megfogom a kezét. Ugye? Tehát, hogy igazából régebben azért megvolt ez a...
5: Felcserélődött a sorrend, sajnos.
4: Találkozunk.
2: Az első mozdítvény, hogy megfogja a kezemet, így vagy van. Nem fogja meg.
5: Vártok, hogy mikor csókol meg, mikor
1: csókol meg. Sok vagy több csajtól hallottam már, hogy igen, mert derüljön ki az elején, hogy működik-e kémiai, igen, fizikailag, igen, a dolog, mert ha nem, akkor,
2: nem
1: minek, akkor minek rabolja az időmet. Szóval, hogy és nincs meg az igény erre, hogy de hát babám, elvigyelek moziba, vagy valahova.
4: Igen, és azon kívül tehát tényleg még itt az online térnél egy mondat, hogy nagyon sok szükségünket, tehát ott pótolhatjuk. Egyrészt a testiség, ugye a felnőtt filmek révén, így elvész az az igazi drive a fiatalokból is, hogy most akkor tényleg, ami összetapaszt ilyen értelemben, testileg, lelkileg két embert. Másrészt ugyanakkor ezeknél az alkalmazásoknál ugyanakkor megvan az, hogy ugye, hogy kellenék. Tehát, hogy az önbizalom növelő vagy helyreállító része megvan, hogy sőt, nagyon sokan fiatalok már nem is akarnak találkozni azokkal, akikkel csetelnek, ugye, tehát hogy ott mindent ilyen értelme megkapnak.
1: Az ilyet is hallottam, hogy csak beszélnek, és aztán nem lesz belőle semmi.
5: Tehát nem
1: jöttek el az valódi találkozásig. De figyelj, és mi benne a buktató? Mert ugye pont azt mondják, azt szokták kiemelni előnyként, hogy ezeknél az online, meg internetes dolgoknál, hogy ott van annyira részletes, hogy azonnal egy átfogó képet kap a te érdeklődési körödről, arról, hogy mi fontos, mi nem, és hogy közben mégis... Tegyük föl, hogy igaz is. És mégis valamiért ebből van utána a legnagyobb pofára esés. De miért vezet félre az, hogy te azt hiszed, hogy a másikról már is mindent tudsz?
4: Egyrészt ugye tényleg, tehát nem tudjuk feldolgozni ilyen hirtelen, másrészt azért ne felejtsük el, hogy azért azok sokszor kozmetikázott képeket mutatnak be rólunk, tényleg nincs meg az az érzelmi megnyílási folyamat. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy az érzelmeink ugye azért pár ilyen emoji, ilyen kis mosolygós figura révén azért nem úgy adhatóak, hát nem úgy közvetíthetőek, és az, hogy mire találkozom, lehet, hogy már felépítettem egy olyan tökéletes képet a másikról, amit egyre jobban kiszínezek, és inkább már az én elvárásaimat, nem pedig az ő valóságát.
5: Krista, hogy lehet ebből kijönni? Akkor próbáljunk valami megoldási javaslatot is adni azoknak, akik mondjuk szeretnének tényleg ismerkedni.
4: Én azt szoktam mondani, hogy egyrészt van ennek egy optimális ideje, tehát körülbelül azért egy két hét után legkésőbb érdemes találkozni, kiderül, hogy a másik tényleg akar-e. Vagy pedig valójában tényleg csak szórakozik velünk, hogy csak ismerkedni akar. Az is tény, hogy nagyon sokszor probléma, hogyha belegondolunk, a régebbi munkavégzéseink közben azért a gondolatainkba voltunk. Nehezebb volt úgy elterelni a figyelmünket arról, hogy tulajdonképpen de megéri tett engem az a személy. Most pedig nagyon sokszor munkába menekülünk. Tehát most folyamatos zajban élünk. Ugye lekötnek minket a mobiltelefonjainkon kapott különböző ingerek, a televízió, folyamatosan zizegünk, vagy munkába menekülünk, amiben sokkal nehéz, kevésbé fér be a másik.
2: Egyébként ez milyen érdekes, amit mondasz, hogy régen leültél, és így ábrándoztál. Igen. Most meg kinyitod a telefonodat, és látsz még 20 nőről 20 fürdőruhás képet, így és van. Már megy is tovább a gondolatod máshova.
5: Igen.
1: Miért nézel fürdőruhás nőkről képeket, Babi?
2: Hát most példának okáért mondtam. Én lá is.
5: Ebbe bele se gondoltunk, pedig mindig az
4: nagyon. Azt is még hozzátenném, hogy nagyon védjük is magunkat. Tehát azért is hangsúlyoztam, ugye itt megnézzük az online világ kapcsán, hogy mennyi fogalom jelent meg. Ugye itt a ghostingtól kezdve mindenféle olyan dolgok, amik azt mutatják, hogy mennyire sérülhetünk. Tehát valójában, és erre van egy olyan mondat, hogy ugye, hogy azok a bástyák, amiket magunk köré építünk, hogy megvédjenek minket a sérülésektől, a kudarcoktól, a negatív érzelmektől, sajnos a pozitív érzelmeket
2: hát elzárnak.
4: Igen, úgyhogy nagyon, tehát, hogy valahol egyrészt, tehát tényleg ez a bízni a másik emberben, jobban a másik embert megismerni, magunkat is folyamatosan egyrészt monitorozzuk olyan szempontból, hogy tényleg biztos, hogy annyira tökéletesnek kell a másiknak lennie, hogy rögtön az első olyan dologra már, tehát, hogy miért én az vagyok, hogy tényleg a személyiségét szeretném megismerni, vagy egy tökéletes tárgyra vágyom.
2: Szerintem túl gondoljuk ezt az egészet.
5: Igen.
2: Tehát túl sokat gondolkozunk, mielőtt bármi történne. És szerintem csak simán hagyni kéne időnként magunkat átadni egy
1: érzésnek. Igen, csak minél inkább kinyílt a világ, ugye itt a digitalizációval, annál inkább beszűkültünk valójában. Vagy bekorlátoztuk saját magunkat a félelmeink miatt is.
4: Így van, hogy hozzuk vissza viszont ezek a gyors képek mögé azokat az érzéseket, hogy próbáljam megérteni a másikat. Tehát tényleg az empátia, ami összekapcsol két embert. Nem azt mondom, hogy nyíljunk meg túl gyorsan, mert ha megnyílunk, akkor sérülhetünk is, de például az is kérdés, hogy mennyire tudunk szeretni. Hogy tudunk-e tényleg szeretettel és nyitottsággal fordulni a másik felé, vagy pedig egy szükségleteinket kielégítő tökélet.
2: Van ideális hely az ismerkedésre, Kriszta? Csak ennyi. Hogy hol lehet az online világon kívül?
4: Azt gondolom, hogy mindenhol, hogyha kellőképpen nyitott vagyok, és nem bezárkózom, tehát tényleg erre nagyon
2: experience. A közért, Zoli, a közért.
1: Megyek ma is vásárolni. Vissza-vissza az üvegeket, úgyhogy megyek.
5: Nagyon köszönjük, Kriszta.
1: Köszönjük,
5: hogy
1: visszaállt. Szépen,
4: sziasztok.
1: Még nézzünk rá, hogy ért véget a szavazásunk, mert ugye a Sláger FM Facebook oldalán föltettük a kérdést.
5: Egyértelműen szerelmes típusok.
1: Igen. Azt kérdeztük, hogy könnyen estek vagy esnek a szerelembe, és a döntő többség azt mondta, hogy
5: romantikus alkatok a mi hallgatóink.
2: Komolyan, ti milyenek voltatok?
5: Én nagyon.
1: Nagyon ritkán, tehát ha most itt a lilaködről beszélünk, akkor az csak kétszer talál, meg is bántam.

0: arra szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyójegyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
1: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága aranyhallgató, indul a Cilla Tours.
1: Cilla Tours. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Jól szerepeltek a Veszprém megyei települések az országos rangsorban. Hasonmás találkozót rendeznek Bakony-Szent Ivánon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbelépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképp azt, amint egy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályait pedig szigorítják. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács, mint szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott. A legfrissebb településindex alapján Veszprém megye települései az országos élmezőnyben végeztek. Veszprém a megyeszékhelyek között a második helyet szerezte meg 52 ponttal, egy helyet javítva 2014-hez képest. Balatonfüred a közepes nagyságú települések között első lett, Tihany pedig a kis települések rangsorában a harmadik helyen zárt. Nemesvámos ugyancsak kiemelkedően teljesített, a kis települések között a negyedik helyet szerezte meg, és 2014 óta 33 helyet javított. A többi város közül Ajka a 30., Pápa a 33., Várpalota pedig a 43. helyen áll a saját kategóriájában. Balaton-Almádia közepes települések között 9., Zirca 23., Sümeg a 34., Tapolca pedig a 40. helyen áll. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 000 utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 000-et értékesítettek. A legnépszerűbb hajó idén a Füred katamarán volt, a hajózás pedig az utóidényben is folytatódik a Balatonon. Szeptember 26-án különleges találkozónak ad otthont Bakony-Szent Iván. Első alkalommal rendeznek hasonmás találkozót a településen. A szervezők mintegy 15 olyan vendéget várnak, akik ismert világsztárokra hasonlítanak. Ott lesz többek között Charles Bronson, Diana hercegnő vagy Johnny Depp magyar hasonmása. Angelina Jolie alteregója pedig online csatlakozik. A rendezvény ötletét az adta, hogy bár számos híresség hasonmás él Magyarországon, korábban még nem találkoztak egymással egy közös eseményen. A szervezők szerint a program nem csak a szórakoztatásról szól, hanem kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére is lehetőséget biztosít. Szeptemberben 2 ingyenes, 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a kolostorok és kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék. Érkezik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében, konkrétan a 25-ös kilométernél lerobbant egy teherautó a külső sávban. Úgyhogy hát most a munkaterületen keresztül lehet csak kikerülni, mert ugye ez ráadásul itt az átterelt, meg építés alatt álló szakasz, de nagyon komoly a torlódás, úgyhogy érdemes lehet az átterelt belső sávot választani inkább. Az M5-ösön szintén a főváros felé Inács térségében ütközött össze korábban 2 személyautó. A 35-ös kilométernél a belső sávon zárva több mint 5 kilométeres a torlódás, és ez még mindig legalább fél órával növeli a menetidőt. Újhartyán és Inács között különböző útvonalakat érdemes lehet választani, vagy elgondolkodni legalábbis ezen. Az M5-ös számú főúton, Kecskemét és Városföld között. A 93-as kilométernél egy személyautó szenvedett ráfutásos balesetet, itt félpályás zárás van érvényben továbbra is. Budapesten a 18. kerületben történt baleset, a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál, a 184-es, 284-es E és 84-es autóbusz is terelve közlekedik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És akkor elő a bakancslistákat.
4: Babetté az nem régiben teljesült. Hát legalábbis az egyik pontja, hát, ugye?
5: Sőt, több pont is teljesült. Nyilván a bakancslistám élén nekem egy pandával kapcsolatos dolog van.
2: Már mindjárt kifogottuk akkor.
4: Pont mondás

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10-kor, és amikor Babettel egyeztettünk a mai napról, akkor persze kértük, hogy gondolját, hogy van-e bármi, ami éppen az ő fantáziáját piszkálja, és mondta, hogy hát akkor most beszéljünk a... És ez nem úgy van, mint a tévéreklám volt annak idején.
2: Nem. Arról nem beszélünk.
3: A vakancslistás dolgokról.
1: A vakancslista.
3: Nem, ez fontos, hogy az életbe kitűzünk szerintem célokat, még hogyha ilyen elmetemült, hatalmas dolognak is tűnik, és aztán azon dolgozzunk, hogy ez az út, amíg eljutunk odáig, az egy nagyon kalandos út legyen.
2: Emlékeztek nektek, mi volt a legelső ilyen a listátokon?
3: Én az, hogy a legelső mi volt, arra nem emlékszem, de a legnagyobb vágyam, amit most nem lehet csinálni, hogy én egy ilyen abszolút panda személyiség vagyok. Imádom a pandákat. Buták, boldogak, tehát egy ilyen teljesen haszontalanak, és valahol belül én panda szeretnék lenni időnként, mert egyszerűbb lenne az élet úgy, és az a vágyam, hogy egyszer Kínába...
1: Van néhány embertársunk, aki ezt nagyon jól műveli, ezt a panda üzemmódot.
3: Csak az ő, ez tudatosan szeretné.
1: Boldogok a lelki szegények.
3: Igen, de hogy egyszer eljutni Kínába egy panda farmra, leülni egy panda mellé és átölelni. Nekem ez van a bakancslistámnak.
2: Ez érthető.
3: Igen, ez. Neked van első volt, amire te emlékszel, hogy mi volt?
2: Képzeld, hogy nem. Ezért kérdeztelek titeket, mert nekem olyan nem volt, mert csak felnőtt korban jöttem rá, hogy amúgy kéne egy bakancslista.
1: Én rádiózni szerettem volna, de nekem ez teljesült.
3: Akkor éljen tovább. Akkor
2: hagyjuk.
1: De megölelnek szívesen.
3: Nagyon jó. Nekem még, amilyen nagyon bakancslistás volt, én egy idejre rájöttem arra, hogy valószínűleg én előző életemben hód voltam, ugyanis betegesen vonzodom a gátakhoz. És,
2: de várjál, mit csinálsz? Felveszed a gumicsizmát, és mész a gátakhoz?
3: Nem az ilyen gátakhoz, hanem az ilyen monumentális építményekért, amik én álom környezetben vannak. Voltam nyáron Kölnbrennbe, Ausztriáig elmentünk fel az Alpokba, egy csodálatos hegyi útvonal, tehát hogy itt tényleg hegy mászok mindenki. Aztán, amire fölértünk, addigra ilyen szupercella volt, és akkora eső, hogy nem lehetett kiszállni a gátnál.
2: Ott a gát, igen.
3: De ott a gáton túra útvonal van, ilyen üvegkilátó részekkel, valami csodálatos Ausztriában. Viszont most Amerikába mehettem, úgyhogy ellátogattam nyilván a Hoover Dam-hez, hogyha már Las Vegasba voltam.
1: Ott most van víz?
3: Van.
1: Ott van.
3: Ott van víz. Az volt a bakancslistámnak az egyik pontja. A másik, hogy el tudtam menni Las Vegasba, a Spearbe.
2: Na, nekem az a bakancslistám.
3: Backstreet Boys koncerten voltam. És ami még nagyon, nagyon bakancslistás volt, és ezt is sikerült, nem kipipálni, teljesíteni és elmenni, hogy nagyon sokat olvastam régen az Alcatrazról, a börtönről, és hogy szerettem volna elmenni, úgyhogy San Franciscóba azért utaztunk át csak, hogy én eljuthassak az Alcatrazba.
2: És Trump már elkezdte ott a munkálatokat? Mert ugye úgy volt, hogy ő azt mondta, hogy szeretném majd azt
3: Képzeljétek el, hogy benne volt, hogy olvastam, hogy Trump ezt mondta, és hogy mindenképpen most el kell mennem. Rájöttem, hogy képtelenség abból börtön csinálni, hogy 29 évig üzemelt az Alcatraz, és a 29 év alatt 1500 rab volt. Úgyhogy Amerikában gyakorlatilag bármelyik szuper börtönjükben, amiből most van legalább 30, sokkal több rab van, mint ott bárki. Tehát, hogy ez megmarad múzeumban.
1: Ja, megint egy ilyen nagyot mondás volt. Sose csinálták.
3: Nem, olyat még sose csinálták.
1: Érdekes, a bakancslista
3: az... átnevezi America Islandre azt is az Alcatraz.
1: Lehet, igen, vagy igen. San Franciscóban San America lesz. Vagy
3: igen, valami.
1: Nekem is utazáshoz kapcsolódó egyébként, hogyha most friss bakancslistát nézek, én a transzibériai vasúttal szeretnék egy olyan igazán átfogó utazást tenni egyszer, de úgy, hogy tudod, leszállsz Jekaterinburgban, megnézed, visszaszállsz, mész tovább, de hát most nem olyan a helyzet, azt hiszem, és sokkal jobban volt, mint mondjuk az Orient Express, ami olyan nagyon...
3: Nekem az Orient Express, az csak egyszer csak végig sétálni rajta, tudod, csak egy álljon,
1: hát
3: és így
1: van,
3: végig...
1: De olyat lehet itt Budapesten.
3: Igen, de egyszer kerestem, és nem találtam. De gyakorlatilag én a nyugati pályaudvaron képes vagyok akkor eltévedni. Azt mondták, hogy aznap lesz, ott voltam, semmi nem volt.
1: Pedig az... nagyon jó. Képzeld, én egyszer utaztam vele Budapestről Gödöllőig, mert hogy volt pont egy évforduló kapcsán
3: ez
1: is
3: elég
1: járt.
3: Fenszinek hangzik.
2: Igen.
1: Hát és kaptunk vacsorát közben. Tehát, hogy igen, mert itt Budapesten is van egy olyan kocsi, egy étkező kocsi, ami tékfából készült, és ami eredetileg az Orient Express része volt, és ezt hozzácsatolták ahhoz az Orient Expresshez, ami ugye a mai napig közlekedik, és Budapestről, a nyugati pályaudvarról el lehetett vele menni Gödöllőig, és közben egy négyfogásos vacsorát.
2: Ez igen, még meg is etettek Gödöllőig.
1: Ki kellett öltözni.
3: Hát,
2: a magyar viszonylatokat tényleg.
1: Döcögött, meg ott át, és még ott befejeztük közben. És egy Michelin csillagos séf volt.
2: Az igen.
1: Mössi Bodigel, és még vele interjúzni is sikerült akkor, igen.
2: Nekem a bakancslistás legfőbb vágyam, hogy egy Frida Kahlo túrát tehessek Mexikóba, mert nagyon szeretem őt és a munkásságát, és szeretném végigjárni azokat az ikonikus helyeket, amik hozzá kapcsolódnak, úgyhogy ezt majd remélem egy-két éven belül sikerül.
1: Hát kezdem növeszteni a szemöldököd, légy szíves.
2: Ja, azt hittem az arcszövetemet.
3: Tudjátok, mit szeretnék? Még sarki fényt látni egyszer.
1: Azt én tehát, is.
2: Hogy, az Zoli ott volt, csak az a baj, nem volt.
1: Fogadj meg egy jó tanácsot, ha Izlandon jársz, akkor ne dőj be ezeknek a kamu. Tehát az Izlandon az északi fény, vele ez pont olyan, mint amikor Madeirán befizettem a delfin és fóka, nem tudom milyen izé.
3: Lesre.
1: Volt. Tudom, de nagyon profin adták elő a csávok. Rájöttem, hogy ez az egész ez egy ilyen műsor, egy ilyen színjáték, hogy tudod, így elindult. Most kaptuk a hívást, hogy ha odébb megyünk egy kilométer, és akkor beindítottak a motort, hogy mentünk, megálltunk ilyen távcsővel, így nézték erre, néztek, hát most nincs itt. Várunk egy kicsit.
3: Hány perc után jöttél rá, hogy hülyére vagy véve?
1: 2 óra kellett. Amikor kikötöttünk 2 óra út, és mondjuk, sajnos nem.
3: Sarkifény,
1: ugyanez, figyelj, üldöztük.
2: De visszamehetsz, Zoli.
1: Este 10-től hajnali egyig üldöztük a sarkifényt, és ugyanezt adták el. Tök full, ugye, ez csak busszal.
2: De hogy
1: mentünk
2: vetted
1: a vaksötét éjszakába. Ott azt mondták, hogy 2 éven belül visszamehetsz, és akkor egy ingyen próbálkozás még jár. Hát ki az, aki visszamehet? Szerinted hányan mennek vissza az Izland, hogy megígérték nekem, hogy...
3: Még elkölcsönek pár millió forintot, hogy hátfalálnak és sarkifényt.
1: Beültünk, visszaterreltek mindenkit a buszba, és az utolsó állomásnál egy világítótor mellett az éjszaka kellős közepén márciusban, mínusz nem tudom hány fokban ültünk, és így fölnyitották a busznak a csomagtat, tehát, hogy hát most kárpótlásként mindenki kap egy forró csokit.
3: Nagyon jó. És ami előre be volt készítve, persze, tudták, hiszen tudták, hogy nem lesz sarkifény.
1: És akkor kis papírpohár, nyomkodtatott, pumpálta a forró csokit, és akkor tessék forró csoki. Hát, és akkor visszamegyünk most a Reykjavikba, úgyhogy 3 órát buszoztunk a semmiért.
3: Kiábrándítasz az egyik bakancslistás pontomból, de...
1: Keresek neked egy pandás programot, várjál.
3: Persze, igen, sehol nincsenek pandák. Szóval, hogy igazából az a baj egy kicsikét a bakancslistás pontokkal, hogyha kipipálsz egyet, vagy elérsz egyet, akkor nagyon gyorsan ki kell tűzni a következőt, hogy valami motiváljon, szerintem.
1: Szerintem ez olyan, mint a karácsony, hogy igazából a várakozása jó, nem az, amikor ott vagy, vagy a nyaralás, nem? Amikor benne vagy, akkor az már nem olyan élmény, mint előtte. Hónapokig így tervezed, gondolkodsz rajta.
3: Hát azért nem olyan rossz benne lenni.
1: Na jó. Meredith Brooks Beach, ez a Sláger reggel 9:50 lesz 8 perc múlva.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
6: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
7: Élvezze a reggeli kávéját saját parkanéző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beruga Gardenben.
8: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intenzív Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: A reklám után.
13: Napsütés és csodaszép nyári időre számíthatunk ma, holnap és holnap után, aztán csütörtöktől majd érkezik egy kis csapadék, és végre a várva várt ősz is.
14: Ennyi?
13: Ennyi.
15: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
14: Az M1-es autópályán a főváros felé, Herceghalom térségében lerobbant egy teherautó a külső sávban. Ezt most csak a munkaterületen keresztül lehet kikerülni, úgyhogy alakul a torlódás ott a 25-ös kilométer környékén. Fontos, hogy az átterelt belső sáv forgalmára nincs hatással ez a fennakadás. Az M5-ös autópályán szintén Budapest felé, Inárcs térségében ütközött össze két személyautó. A 35-ös kilométernél ott a belső sáv van zárva, viszont már több mint 10 kilométeres a torlódás, és ez bizony jelentősen megnöveli a menetidőt. Újhartyán és Ócsa között érdemes lehet kerülni, ezt sajnos csak mellékutakon lehet megtenni. A fővárosban 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál baleset történt. A 184-es, 284-es E és 84-es E autóbusz terelve közlekedik, több megállót is kihagyva. Érdemes lehet tehát tájékozódni, mielőtt útnak indulnak. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozás van mától. A Bécsi úton befelé a Laborc utcánál zárva a külső sáv. Az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között lezárták burkolatjavítás miatt, és szintén zárva mától a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: És nagyon jók a zenéink, ezt onnan tudom, hogy Babett mindent végig táncolt ma reggel.
2: Hát de te is, ezt te ragasztottad rám. Amikor beléptem, és 3-4-6-kor már táncoltál.
1: Jó, ezt nem kell tudnia mindenkinek.
2: Hát ez jó, hogy te egy ilyen pozitív vagy, mert ugye ki szeretnénk téged árulni, gyakorlatilag áruba szeretnénk téged bocsátani. Tudnia kell a hölgyeknek, hogy egy olyan fiatal emberről van szó, aki nem csak csinos, kedves, ért a munkájához, hanem reggel már jó kedve van.
1: Mikor jössz legközelebb?
3: Várjál, mikor is jössz legközelebb? 21-én azt
1: így. Gyere még máskor is.
3: No, nem tudom, hogy mit gondoltok arról, hogy ha valakit le akarnak beszélni az ő álmáról, akkor mi a helyzet, mert hogy ezzel kapcsolatos üzenetet kaptunk. No. Sziasztok, 1973-ban, amikor leszereltem, befizettem egy 16 napos egyiptomi körútra, ez volt a vágyam, 11.800 forintba került, de a 8 hónapos várakozási időben, mert hogy akkor ennyit kellett várni, beszerelmesedtem. Pénzem lett volna befizetni a barátnőmet, de sajnos hely akkor már nem volt. Ez milyen durva, nem úgy, mint ma, hogy fölülsz a fapadosra. Azt mondta, ha elmegyek egyedül, akkor mindennek vége. Úgyhogy nem utaztam el. 15 év házasság és válás után többször megkaptam a rosszallást. Az élet egyébként úgy hozta, hogy sajnos még azóta sem jutottam el oda.
2: Hát szerintem, hogyha valaki ilyen ultimátumot ad nektek, az az első, hogy meneküljetek. Köszönöm. És nem, hogy 16 napra, hanem még a következő 16-ot is fizessétek be.
1: Tehát, hogy az, hát a csajnak aki... egyszerűen jó utat kellett volna kívánnia,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, igen.
3: Viszontlátásra.
2: Érezd jól magad, igen. Utána találkozunk, és ennyi.
3: És ennyi.
2: Tehát, hogy legyen boldog. Tehát, hogy egy olyan ember, aki téged rebeszél, és azt nem is értettem egyébként, hogy a következő 15 évben rosszallását fejezte ki, mivel kapcsolatban arról, hogy ennyibe... Nem, hát gondolom azt mondta a nő, hogy ennyibe, mert te el akartál menni.
3: Figyelj!
2: Hát valószínűleg igen.
3: Nem is értem az egészet.
2: Én nem, tényleg, ha olyan emberrel találkoztok, aki bármilyen vágyatokról és álmotokról, ami nektek fontos, le akar beszélni, az első. Olyan red flag, hogy menekülünk. Titeket akartak már lebeszélni?
3: Nem, hál' Istennek.
1: Hát attól függ, milyen álom. Most azt mondom, hogy szeretnék 28 sportkocsit a kacsalában fogni.
3: Jó,
1: de
3: ez egy elérhető álom.
1: Igen.
2: Hát de bármit álmodsz, én nem tudom, mert megnéztem még a Schwarzeneggernek az életrajzi filmjét, Isten. És nekem a legszebb mondat az volt, hogy egy kis osztrák faluból elindulva lett, ugye, mindenféle testépítő olimpikon, világban, minden.
3: Majd kormányzó.
2: Kalifornia kormányzója, minden. És megkérdezték tőle, hogy miért, hogy lett én ilyen sikeres, és azt mondta, hogy sose volt B-tervem, mindig az ára koncentráltam. Tehát, ugye, és higgy magadba, és ha valamit szeretnél, csináld, és ha nincs mellette támogató partner, akkor küldd el azt a partnert, aki nem támogat. És most nyilván nem negatív dolgokra gondolok, hogy valakinek valami nagyon fura vágyai vannak, azt ne támogassuk. De ha valami pozitív, amivel csak magának örömet szerez, és senkinek nem árt, menjen! Hát menjen, és boldogan tér vissza. Most ha ez a hölgy elengedte volna 16 napra, és úgy is hiányzott volna, úgy is ott ült volna Egyiptomba a tengerparton, és azon gondolkozott volna, hogy bárcsak itt lenne velem, igen. Nem tudom, Julika. Hát érted?
1: Sokkal jobban járt volna.
2: Igen.
1: Köszönjük. Egy benne is biztos, hogy egy tüske maradt, nem?
3: Hát persze, hát ne viccelj. Hát igen. Persze.
2: Nem tudom, engem, akkor emlékszem, hogy középiskolásba mentem, és jelentkeztem egy olyan suliba, ahonnan a mi kisvárosunkból soha senkit nem vettek föl, és akkor így többen le akartak beszélni, és többen mondták, hogy ne csalódjak. A szüleimnek is mondták, hogy nehogy csalódjanak. És aztán összehoztam, megoldottam. Tehát, hogy így voltak támogató szüleim.
3: Igen. Na ez a lényeg, elég. Ez nagyon fontos, igen.
1: Ha oda költöznék, én támogatnálak.
2: De egyébként én is téged, hova szeretnél utazni? Mit szeretnél
3: költözni
2: csinálni?
3: Költözni akar hozzád.
1: Menjünk Japánba. Most Japánba elmennék.
3: Menjél Japánba.
2: Jó. Ez bakancslistás.
1: A vidéki.
2: De nem? Előtte beugrunk Kínába a panda farmra.
1: Jó, hát miért, hogy egy irányba van.
3: Egyébként igen.
2: Én kiszállok Kínába.
3: Te visz Japánba.
1: És aztán, hogy teljesen legyen az ázsiai túra, még nézzük be Észak-Koreába, hogy mi van
3: ott. Oda inkább ne. Hát, ha nem jöttök vissza, gyertek vissza.
1: Hát, hogy nem.
3: Észak-Koreából?
2: Na jó.
3: Nem nagyon jönnék vissza.
2: Hát akkor.
1: Ez a Sláger reggel.

0: Sláger reggel.
1: 10 óra lesz, már 8 perc múlva lassan búcsúznunk kell, viszont közben itt már megszületett a megállapodás.
2: Én nem búcsúzom.
3: Maradhatsz még,
2: ha gondolhat. Búcsúzik. Én nem búcsúzom. A jó hírünk az, hogy 21-én újra velünk lesz.
1: Két múlva megint rájön a lány.
3: Tök jó ilyen fej vagy, hogy bevállaltál velünk. Nem akarsz több hétfőt is bevállalni?
2: Majd még elgondolkodom, de sokkal többet azért
3: nem tudsz. Nem tudok,
1: igen. Ma nem addigra kiesik az X-faktorra, de nem tud, mert ő a műsorvezető.
3: Hát ez az
2: előnye annak, a műsorvezető vagy valahol.
3: Egyébként igen. Plusz ugye jönnek az élőadások, hát szegény vasárnap lesztek, vagy szombaton?
2: Hát
3: végül?
2: Azt most még a
3: jó
2: rendben,
3: még nem árulhat, jó értem, jó.
2: Hát,
3: imádom az azt, amikor nem csak én kis helytelmesen mosolyogva mondtad dolgokat. Jó rendben, majd figyelünk.
2: Igen, nem, hát majd mondom, amikor már lehet.
3: Okay. 21-én
2: lehet, hát megkérdezem, hogy mikor lehet. De nagyon szerettem veletek lenni, és nagyon sok szerettem. Hasznos információval gazdagodtam Zoli társkeresési szokásait illetően.
3: Figyelj, mire jössz, konkrétan egy profil lesz itt a Babettnél, és
1: sőt, az alapján egyedül, fog.
2: Igen, nem lehet. Egyedül, én egy felsorakoztatok itt egy top 10-es listát.
1: Csináljuk. Inkább palacsintát hozzák.
2: Azt is hozok.
1: Abból baj nem lehet.
3: Tényleg a palacsintát.
1: Hát abban nem lehet csalódni.
2: Rájöttem, mi a hiba veled. Inkább az édességet kívánom.
3: Az biztos, igen.
1: Na jó, Mára, köszönjük szépen a szíves közreműködésed, és ha már az élő élményeknél tartunk, holnap nem akármilyen vendégünk lesz.
3: Hát mondjuk el.
1: Péter Bence érkezik hozzánk.
2: Jó, és még... én is itt leszek, itt ülök, addig melegítem a széket, mondtam, hogy nem búcsúzom.
1: Oké, okay. Kívánunk Mára meg szép napot, jó munkát, kellemes
2: hétkezdést. Tudod, mit mondok én? Na. Azt, hogy aloha, az lehet elköszönés, meg köszönés is, szóval maradok ezzel is.
1: Mint a ciao, ugye az olaszok, de ciao, úgy kezdik. Ez nem csak elbúcsúzás. Ciao.
2: Aloha.
1: Aloha.
3: Holnap jövünk.
1: Igen, viszal.
3: Csók.
2: Sziasztok.
1: Visszaszívom.
2: Aloha.
4: My name is Benson Brown.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. Brandoburger.hu.
2: Hőhullám. Hangulatingadozás. Éjszakai izzadás. Alvászavar. Hajhullás.
3: Elég. A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer, forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. Vaddisznók dúlták fel a Balaton-Almádi sportközpontot. Földi szúnyoggyérítést végeznek ma este Siófokon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára. Horpáci Krisztina szerint a finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. A kormány emeli a fiatal fogorvosok bértámogatását, és biztosítaná az ország minden részén elérhető fogászati ügyeletet is. A munkacsoportban gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint finanszírozási és egészségpolitikai szakemberek dolgoznak majd együtt. Jelentős anyagi kárt okoztak a vaddisznók a Balaton-Almádi Sportközpont élőfüves labdarúgó pályáján, tájékoztatott közleményében a Balaton-Almádi Sportegyesület. A létesítmény kamerafelvételei szerint a vadak a vasárnap kora hajnali órákban 2 és 3 óra között jutottak be a sportközpont területére, ahol több helyen is mélyen feltúrták a gondosan ápolt gyepet. A kár nem csak anyagilag súlyos. A történtek azonnali átszervezéseket követeltek a hétvégi sportprogramokban is. A rongálás miatt nehéz helyzetbe került a Városi Sportnaphoz kapcsolódó U9-es és U11-es gyermeklabdarúgó torna. A szervezők gyors reakciójának köszönhetően az eseményt sikerült átszervezni és megrendezni. A vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy az eheti mérkőzések és edzések zavartalanul megvalósulhassanak, és a fiatal sportolók a lehető legkevesebbet érezzék a kialakult helyzetből. Földi szúnyoggyérítést végeznek Siófokon ma napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a kezelést szeptember 8-án vagy 9-én pótolják. A lakosságot arra kérik, hogy a szabadon hagyott játékokat, élelmiszereket és ruhákat vigyék be vagy takarják le. A permetezés alatt és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat, ajtókat és kapcsolják ki a külső levegőt bejuttató szellőztetőket. A kezelést végző jármű közvetlen közelében tilos tartózkodni. Megváltozott a pápai bázis repülőtér neve. Szeptember 1-től hivatalosan az MH Pápa bázis repülőtér nevet viseli a katonai repülőtér. A névváltoztatásra a vonatkozó miniszteri rendelkezés adott lehetőséget, az új elnevezés pedig az állomány döntése alapján született meg. Az MH Pápa bázis repülőtér közösségi oldalán jelentették be a változtatást, ami nem az első a katonai repülőtér történetében. A jelenlegi alakulat közvetlen jogelődje az MH 47. Pápa harcászati repülőezred volt. Ez 2001. június 30-án megszűnt, majd július 1-én jogutódjaként létrejött a Magyar Honvédség Pápa bázis repülőtér. Ezt az elnevezést egészen 2023-ig használta az alakulat. Ezután Magyar Honvédség 47. bázis repülőterének hívták, most pedig visszatért a korábbi, pápa nevét is tartalmazó elnevezés, az MH Pápa bázis repülőtér. A repülőtér ma a Magyar Honvédség egyik fontos katonai légibázisa. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak, és kiváló alkalmat teremt a közönségnek arra, hogy kötetlenül beszélgessen a látottakról, a szakmai zsűrivel és a filmesekkel. A Pannon Feelingre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb rövid filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én.
1: Véget ért a helyszínen és az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Inársnál a 35-ös kilométernél, azonban nem sokkal távolabb a 33-as kilométernél. Egy kis terautó felborult, így ott csak egy sáv járható. A torlódás továbbra is közel 10 kilométeres, ezért aki teheti, Újhartyán és Ócsa között alsóbrendű utakon kerüljön. A 33-as főúton Hortobágy közelében a 61-es kilométernél felborult egy személyautó, a félútpályát lezárták emiatt. A 37-esen Szerencs közelében a 22-es kilométer két személyautó karambolozott Miskolc felé, a külső sávot zárták le. A 49-es főúton Győr Telek elkerülő szakaszán a 28-as kilométernél egy személyautó villanyoszlopnak ütközött a helyreállítási munka miatt. A főútat lezárták, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Budapesten a H5-ös hív Békásmegyer és Akvingum között ritkábban közlekedik meghibásodás miatt, az érintett szakaszon pótlóautóbusszal is lehet utazni, és történt két baleset a Váci úton, az egyik befelé a Szekszárdi út előtt. és a 10. kerületben, a Jászberényi úton pedig a Pesti útnál óvatosan arrafele is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Na akkor induljon ez a hét is a mikrofonnál, Jekkel Dániel. Indul a Sláger Nap közben, és így, hogy megyünk bele az őszbe, azt gondolom, hogy egyre könnyebb lesz szépen belesimulni abba, hogy igen, vége van a nyárnak, de a legnagyobb slágerek most is pörögnek. We Found Love, Rihannával indulunk.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elindult az Én is vele táncolok nevű program első önkéntes felkészítő tréningje az egyik budapesti kórházban, amelyek célja, hogy laikus segítők figyelmes beszélgetésekkel és emberi jelenléttel támogassák a kórházi betegeket. A pilot program keretében a szakemberek által felkészített és mentorált önkéntesek szigorú kompetencia határok között kapcsolódnak be egy budapesti kórház mindennapjaiba, hogy a gyógyítás mellett a magányos betegek lelkét is ápolják. Ez nekem nagyon szimpatikus. Valamiféle szivárványt jelentett viharos időkben, úgyhogy a Kovalszky meg a Vega Sláger pont ide passzol. Jön tőlük a viharban szivárvány itt a Sláger FM-en.

0: Justin Bieber újdonsága, Daisy szólt itt a legnagyobb slágerek között változatosan. Ez a Sláger FM, érkeznek az időjárási és közlekedési információk, aztán a tavalyi évi Ed Sheeran sláger, az Azizem nyitja az óra második felét.
1: Kifejezetten friss reggellel indítottuk a hetet, de a délelőtt folyamán már egyértelműen a napsütésé a főszerep az egész térségben. Csapadéktól ma egyáltalán nem kell tartanunk, az esernyők nyugodtan otthon maradhatnak, az utak pedig mindenhol csontszárazak, így az időjárás egy cseppet sem hátráltatja a haladást. Bár időjárási front most nincs felettünk, a hűvös hajnal és a nyárias délután közötti nagy hőmérséklet különbség megviselheti a szervezetünket. A levegő egyre gyorsabban melegszik, a délutáni órákra már 26-27 fokot is mérhetünk.
0: Véget ért a helyszínen és az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Inársnál a 35-ös kilométernél, azonban nem sokkal távolabb a 33-as kilométernél. Egy kis terautó felborult, így ott csak egy sáv járható. A torlódás továbbra is közel 10 kilométeres, ezért aki teheti, Újhartyán és Ócsa között alsóbrendű utakon kerüljön. A 33-as főúton Hortobágy közelében a 61-es kilométernél felborult egy személyautó, a félútpályát lezárták emiatt. A 37-esen Szerencs közelében a 22-es kilométer két személyautó karambolozott, Miskolc felé a külső sávot zárták le. A 49-es főúton Győr Telek elkerülő szakaszán a 28-as kilométernél egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, a helyreállítási munka miatt a főutat lezárták, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Budapesten a H5-ös év Békásmegyer és Akvingum között ritkábban közlekedik, meghibásodás miatt az érintett szakaszon pótlóautóbusszal is lehet utazni, és történt két baleset a Váci úton, az egyik befelé a Szekszárdi út előtt, és a 10. kerületben a Jászberényi úton pedig a Pesti útnál óvatosan arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a slágerekben az olnak a legnagyobb slágerek változatosan. Britney Spears 2003-as slágere. A Toxic után beszéljünk arról, hogy megdőlt a kutyák korának számításának régóta elterjedt szabálya. Az állatok ugyanis nem lineárisan öregszenek, hanem életük első éveiben gyorsabban, sokkal gyorsabban fejlődnek, mint az emberek. Így tehát ott akkoriban nem 7 évvel kell számolni a kutya éveket. A DNS vizsgálatokon alapuló természetes logaritmusos modern számítási módszer, amely például egy éves korban 15 helyett 31 évet mutat kutyáknál, 2 évesen pedig 42 emberi évnek felelteti meg a kutyák korát, pontosabb képet ad az öregedésről, ráadásul a fajták mérete és egyedi jellemző is jelentősen befolyásolják a valós biológiai kort. Mondhatjuk tehát, hogy ez a 7 éves számítás nem teljesen pontos, hanem egy ilyen kb. Valami. Vagy nem. De legalább tudjuk, hogy ez a helyzet. Vastag Csaba és Vastag Tamás zenél nekünk. Törjük jön az őrizd az álmod.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Össze-végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
4: Tudta, hogy egy speciális, szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HUB projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád.

0: 22-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a Covid beszerzésekről. Fogászati munkacsoportot hoz létre a kormány, és tovább zöldítene Budapest. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Dokumentumokat, levelezéseket és más adatokat vár az egészségügyi minisztérium a koronavírus járvány idején történt beszerzésekkel kapcsolatban, közölte Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint több szervereken tárolt anyagot már sikerült megmenteni. Ezeket átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozóhatóságoknak. A minisztérium most további információkat keres arról, milyen áron vásárolt az állam, kik voltak a közvetítők és hogyan születtek a döntések. Hegedűs egy nyilvánosságra került külügyi feljegyzésre is hivatkozott, amely szerint egy közvetítő cég jelentős felárral adott tovább koronavírus gyors teszteket a magyar államnak. Fogászati munkacsoportot hoz létre a kormány a közfinanszírozott alapellátás problémáinak rendezésére. Porpáci Krisztina, egészségügyi államtitkár szerint a jelenlegi finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek csak mintegy harmadát fedezi, miközben az anyagok, az eszközök, a sterilizálás és a bérek költségei is emelkedtek. A kormány emeli a fiatal fogorvosok bértámogatását, országosan elérhetővé tenni a sürgősségi fogászati ügyeletet, és rendezi az iskolafogászok helyzetét is. Az állandó munkacsoportban gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint egészségpolitikai szakemberek dolgoznak majd a finanszírozás és a praxis rendszer átalakításán. Zöldítéssel és passzív hűtéssel csökkenteni Budapest a városi hőszigetet hatást. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a főváros zöld panel programja épületfelújítással és zöldítéssel adhat választ a klímavédelmi kihívásokra. Egy 2013 és 2025 között végzett felmérés alapján Budapest a vizsgált napok háromnegyedében fél és 2,6 Celsius fokkal volt melegebb a környező területeknél. A legmelegebb és leghűvösebb kerületek között csak nem 7 fokos különbséget mértek. A főpolgármester szerint a légkondicionálás önmagában nem elég, ezért több fára, árnyékolásra, szigetelésre, valamint világos vagy zöld tetőkre is szükség van. A zöld panel programot uniós forrásokból bővítenék tovább. Két feltételezett második világháborús bomba miatt riasztották tegnap a tűzszerészeket Esztergomban, a Kisduna Kossuth hídhoz közeli szakaszán. A rendőrség a vizsgálat idejére mintegy 250 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A Magyar Honvédség tűzszerészei végül megállapították, hogy a vízből előkerült tárgyak nem robbanótestek. Hernádi Ádám polgármester később közölte, hogy a Kisduna medrében egy az 1960-as évekből származó fém utcai szemetes feküdt. A korlátozásokat délután már fel is oldották, így a környéken helyreállhatott a megszokott forgalmi rend. Több százan demonstráltak tegnap az országház előtt, hogy a Tisza kormánytól kérjék az isztambuli egyezmény ratifikálását, a résztvevők a nők és gyermekek elleni erőszak hatékonyabb visszaszorítását, valamint erősebb áldozatvédelmet sürgettek. Többen bántalmazásban meghalt nők neveit vitték magukkal, a rendezvény végén pedig élő láncot formáltak a parlament körül. Magyarország 2014-ben írta alá az egyezményt, ratifikációját azonban 2020-ban elutasította az országgyűlés. Szikrázó napsütés és kifogástalan száraz útviszonyok várják a forgalomba haladókat. A hőmérséklet is egyre melegebb, csapadékra ma egyáltalán nem kell számítani, 26-28 fok lesz a maximum.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
4: Az M1 M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. 33-as kilométernél egy kis teherautó borult fel, így ott csak egy sáv járható. A torlódás továbbra is közel 10 kilométeres, ezért aki teheti, Újhartyán és Ócsak között alsóbbrendű utakon kerüljön. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet. Jelenleg ott 3 kilométeres a torlódás. Budapesten a H5-ös hév Békásmegyer és Akvinkum között továbbra is ritkábban közlekedik, meghibásodás áll. Ennek a hátterében az érintett szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, és történt egy baleset a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dráva utca felé, az Árpád híd közelében, a külső sávban, illetve az 1-es villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között pótlóbusz közlekedik, a 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét is javasolja mindenkinek a BKK. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel Csörre töltöttük ezt az órát is a legnagyobb kedvenceinkkel. Így az ősz második hetébe is lendületesen tudunk belecsapni. Lady Gaga, The Dead Dance, ezzel indulunk.
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a tavalyi évben a Sziget Fesztiválon is fellépett Szombor énekelt nekünk. Ez volt tőle az Undressed. Mintegy 1500-an alkottak élőláncot tegnap este a parlament előtt a nők és a családon belüli erőszak elleni civil demonstráción Budapesten, ahol az isztambuli egyezmény ratifikálását követelték. A résztvevők performanszal, közös énekléssel és egy bántalmazási történeteket gyűjtő emlékfallal hívták fel a figyelmet az áldozat hibáztatás felszámolására és a sürgős kormányzati intézkedések szükségességére. Újabb megmozdulásokat is ígértek egyébként a szervezők arra az esetre, ha nem kapnak garanciát a követeléseik teljesítésére. Ez volt át tegnap a parlament körül. Michael Jackson és a Thriller érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Ahogy közeledünk a déli órákhoz, úgy lesz egyre kellemesebb és melegebb az idő, ragyogó napsütés kíséri a forgalmat az egész régióban. Az utak kifogástalanul szárazak, a vakító fény miatt viszont a volán mögött mindenképpen legyen a kezünk ügyében egy napszemüveg. A reggeli 12 fokos frissesség már a múlté, a mérsékelt délies szélben lassan 23-24 fokot mérhetünk, délutára pedig eléri a nyárias 27-28 fokot a hőmérséklet. A napos órákban kifejezetten erős lehet majd az UV-sugárzás.
1: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán 33-as kilométernél egy kis teherautó borult fel, így ott csak egy sáv járható. A torlódás továbbra is közel 10 kilométeres, ezért aki teheti, Újhartyán és Ócsak között alsóbrendű utakon kerüljön. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, jelenleg ott 3 kilométeres a torlódás. Budapesten a H5-ös hév Békásmegyer és Akvinkum között továbbra is ritkábban közlekedik, meghibásodás áll. Ennek a hátterében az érintett szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, és történt egy baleset a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dráva utca felé, az Árpád híd közelében, a külső sávban, illetve az egyes villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között pótlóbusz közlekedik, a 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét is javasolja mindenkinek a BKK. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Felújítok, figyelem, különleges felújításban, nehéz barkácsolásban, vagy izgalmas kertészkedésben volt része, és volt ön mellett valaki, aki kitartóan segített átvészelni a nehéz pillanatokat? Na most nem csak egy kedves szóval, hanem egy vadonatúj, teljesen személyre szabott dallal is kifejezheti a háláját a Praktiker és a Sláger FM közös játékában, ugyanis elküldheti a saját történetét, és a beküldött emlékekből professzionális zenészek írnak egy egyedi köszönő dalt. A legmeghatóbb szerzemények ráadásul nem csak az önök kedvéért fognak szólni, hanem országvilág előtt is felcsendülnek a Sláger FM-en, illetve a Praktiker hivatalos YouTube csatornáján is. Ott lesz irány a praktiker.hu, és ott van minden további részlet. Lepje meg a segítőtársat egy saját dallal, fejezze ki ilyen különleges módon a háláját. Pet Shop Boys, Always on My Mind, ezzel folytatjuk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny?
7: A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja?
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük!
12: A reklám után

0: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. Vaddisznók dúlták fel a Balaton-Almádi sportközpontot. Földi szúnyoggyérítést végeznek ma este Siófokon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára. Porpáci Krisztina szerint a finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. A kormány emeli a fiatal fogorvosok bértámogatását, és biztosítaná az ország minden részén elérhető fogászati ügyeletet is. A munkacsoportban gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint finanszírozási és egészségpolitikai szakemberek dolgoznak majd együtt. Jelentős anyagi kárt okoztak a vaddisznók a Balaton-Almádi Sportközpont élőfüves labdarúgó pályáján, tájékoztatott közleményében a Balaton-Almádi Sportegyesület. A létesítmény kamerafelvételei szerint a vadak a vasárnap kora hajnali órákban 2 és 3 óra között jutottak be a sportközpont területére, ahol több helyen is mélyen feltúrták a gondosan ápolt gyepet. A kár nem csak anyagilag súlyos. A történtek azonnali átszervezéseket követeltek a hétvégi sportprogramokban is. A rongálás miatt nehéz helyzetbe került a Városi Sportnaphoz kapcsolódó U9-es és U11-es gyermeklabdarúgó torna. A szervezők gyors reakciójának köszönhetően az eseményt sikerült átszervezni és megrendezni. A vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy az eheti mérkőzések és edzések zavartalanul megvalósulhassanak, és a fiatal sportolók a lehető legkevesebbet érezzék a kialakult helyzetből. Földi szúnyoggyérítést végeznek Siófokon ma napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a kezelést szeptember 8-án vagy 9-én pótolják. A lakosságot arra kérik, hogy a szabadon hagyott játékokat, élelmiszereket és ruhákat vigyék be vagy takarják le. A permetezés alatt és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat, ajtókat és kapcsolják ki a külső levegőt bejuttató szellőztetőket. A kezelést végző jármű közvetlen közelében tilos tartózkodni. Megváltozott a pápai bázis repülőtér neve. Szeptember 1-től hivatalosan az MH Pápa bázis repülőtér nevet viseli a katonai repülőtér. A névváltoztatásra a vonatkozó miniszteri rendelkezés adott lehetőséget, az új elnevezés pedig az állomány döntése alapján született meg. Az MH Pápa bázis repülőtér közösségi oldalán jelentették be a változtatást, ami nem az első a katonai repülőtér történetében. A jelenlegi alakulat közvetlen jogelődje az MH-47. Pápa harcászati repülőezred volt. Ez 2001. június 30-án megszűnt, majd július 1-én jogutódjaként létrejött a Magyar Honvédség Pápa bázis repülőtér. Ezt az elnevezést egészen 2023-ig használta az alakulat. Ezután Magyar Honvédség 47. bázis repülőterének hívták, most pedig visszatért a korábbi, pápa nevét is tartalmazó elnevezés, az MH Pápa bázis repülőtér. A repülőtér ma a Magyar Honvédség egyik fontos katonai légibázisa. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak, és kiváló alkalmat teremt a közönségnek arra, hogy kötetlenül beszélgessen a látottakról, a szakmai zsűrivel és a filmesekkel. A Pannon Feelingre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb rövid filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én.
1: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél egy kis teherautó borult fel, így ott csak egy sáv járható továbbra is. A torlódás közel 10 kilométeres, ezért aki teheti Újhartyán és Ócsa között, alsóbrendű utakon kerüljön. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak, szintén az M5-ösön a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, jelenleg ott 3 kilométer hosszú torlódásra kell készülniük az arra közlekedőknek. Szintén torlódás van az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton, az Erzsébet térnél és a Károly körúton az Astoria előtt, illetve lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, burkolatjavítás van ott, a befelé közlekedő 160-as, 218-as és a 260-as, valamint a 917-es éjszakai járat Laborc utcai megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedési infója, ossza meg rajtunk keresztül a többi utolévő hallgatóval. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a mikrofonnál, továbbra is Jekkel Dániel. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, na meg napsütéses, de nem túl meleg délutánt legyen ez. És egyelőre meg is van, úgyhogy ennek örömére már el is indulunk Sergio Mendezzel és a The Black Eyed Peas-szel. Jön tőlük a másfél

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Tina Turner és a több Bass szólt az előzőekben. A hétvégén pedig volt Budapesten egy jó nagy futóverseny, amely rekordot döntött a nevezők számát, illetően a vasárnapi Vízer Budapest félmaratonon több mint 22 000 futó indult el 117 országból. A Pázmány Péter sétányról induló az országos bajnoki címeket is eldöntő eseményen Karsai Gábor és a birminghami Európa bajnokságon ezüstérmes Windy Stót Lili Anna is megvédte a bajnoki címét, utóbbi ráadásul óriási egyéni csúcsa a hatalmas fölénnyel győzedelmeskedett. A nők mezőnyében gratulálunk nekik, minden közlekedőnek, autózónak pedig a lezárások kapcsán köszönjük szépen utólag is a türelmet. Kálai Sanders, András és a Csak veled érkezik, majd a Sugar Babes és az

itt a Sláger FM-en, ez volt a Destiny's Child és a Say My Name, melynek után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, aztán pedig Selena Gomez azon dala, amelyben nagyon örül annak, hogy hamarosan újra szingli lesz, a Single Soon-nal indul az óra második fele.

0: Igazi nyárias, szikrázóan napos időben telnek a déli órák, és a nap hátra lévő részében sem kell egy csepp esőre sem számítani az előrejelzések szerint. Az utakon mindenhol tökéletesen száraz burkolatra készülhetnek. A forgalomban haladók dolgát maximum a nagy napi hőingás nehezítheti, emiatt tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk. Sávváltásoknál és előzéseknél figyeljenek. Ma 26-28 fok között alakulnak a maximumok. Érdemes kiélvezni a remek kora őszi napsütést.
1: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél egy kis teherautó borult fel, így ott csak egy sáv járható továbbra is. A torlódás közel 10 kilométeres, ezért aki teheti, Újhartyán és Ócsak között alsóbrendű utakon kerüljön. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak, szintén az M5-ösön a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, jelenleg ott 3 kilométer hosszú torlódásra kell készülniük az arra közlekedőknek. Szintén torlódás van az Üllői úton befelé, a Nagykörút előtt, az Andrássy úton, az Erzsébet térnél és a Károly körúton, az Astoria előtt, illetve lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé, a Laborc utcánál burkolatjavítás van ott, a befelé közlekedő 160-as, 218-as és a 260-as, valamint a 917-es éjszakai járat Laborc utcai megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedés infója, ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval. Jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: a Sláger FM, ez volt a Roland Keating és a Life is a Roller Coaster. Idén nyáron fergeteges hangulatú teltházas bulit hozott össze Purple Disco Machine az Amarty Strand Fesztiválon, ahol a Grammy-díjas német producer augusztus 18-án este birtokba vette a nagy színpadot. A 80-as évek diszkóvilágát a modern house ütemeivel mesterien ötvöző művész olyan slágerekkel mozgatta meg a Balaton parti közönséget, mint a Hypnotized vagy a Substitution, lenyűgöző vizuális effektekkel és fergeteges energiával koronázta meg az idei fesztivál szezont. Ezt írják róla. Na, ő érkezik most, a Hertzsel közösen jön tőlük a Wonderful Life.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. Először Magyarországon a grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.

0: 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ezekben a percekben kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Azonnali változtatásokat csörgetnek a rendvédelmi dolgozók, és a Margit-szigeti büfék magas árai miatt fordultak családok a fővároshoz. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Ezekben a percekben délután 1 órakor kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése, írta az Infostart. Napi rendelőt Magyar Péter miniszterelnök szólal fel, majd interpellációk, azonnali kérdések és több törvényjavaslat tárgyalása következik. A parlament elé kerül az a módosítás is, amely ismét megyére változtatná a vármegye, kormány megbízottra pedig a főispán elnevezését. Változhat a miniszterelnök illetménye is, ha a kormányfő országgyűlési képviselő a jelenlegi 3,8 millió forintról, mint egy 2,5 millió forintra csökkenhetne a havi bruttó fizetése. Az őszi törvényalkotási program decemberig 83 előterjesztés elfogadásával számol. Azonnali változtatásokat csürgetnek a rendvédelmi dolgozók. A közszolgálati rendőrszakszervezet alelnöke szerint a rendvédelmisek nem politikai oldalt akarnak erősíteni, hanem érdemi változásokat akarnak. A belügyminisztérium augusztus végére készítette el a bérrendezési javaslatát, amely illetményemelést, települési pótlékot és a mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A részletekről a kormány döntése után adnak tájékoztatást. A felek szeptemberben egyeztetnek a dolgozók tehermentesítéséről, a szakszervezeti jogokról és a fizikai alkalmassági vizsgálatokról. Az együttműködési megállapodást október közepéig írhatják alá. Több budapesti család a fővárosi önkormányzathoz fordult a Margit-szigeti büfék árai miatt, írta az ittlakunk.hu. Egy szeptember elejé számla szerint egy 5 fősnek megfelelő egyszerű büféjebéd italokkal több mint 21 000 forintba került. Egy keszediáért csak nem 4700, egy adag sült krumpliért pedig 1900 forintot kértek. A panaszosok szerint a magas árak sok család számára megnehezítik a Sziget vendéglátó helyeinek használatát. A kezdeményezők azt kérik a fővárostól, hogy bérbeadóként vizsgálja felül a működési konstrukciókat, s lépjen fel az általuk túlzottnak tartott árakkal szemben. Erős trágyaszagra panaszkodhatnak Nagykovácsiban és a környéken élők a mezőgazdasági területeken végzett szerves trágya kijuttatás miatt. Kiszelné Mohos Katalin polgármester tájékoztatása szerint a munkák a repce és a búza vetése előtti talaj előkészítéséhez kapcsolódnak. A munkát végző társaság közlése szerint a kijuttatást a Nébih is ellenőrizte, s nem talált szabálytalanságot. A hétvégén szünetelt a trágya szórás, a következő napokban azonban a szomszédos területeken folytatódnak a munkálatok, ezért a kellemetlen szag átmenetileg továbbra is érezhető lehet. A polgármester a lakosság türelmét kérte. Minden eddiginél többen neveztek. A tegnapi budapesti félmaratonra írja a 444. A 21,1 kilométeres és a 10 kilométeres távokra összesen 24 ezeren jelentkeztek. A résztvevők 117 országból és mintegy 1200 magyar településről érkeztek. A félmaratoni országos bajnokságban a nőknél Vindics Tóth Lili Anna, a férfiaknál Karsai Gábor védte meg címét. Vindics Tóth csak nem 2 perccel javította meg egyéni csúcsát, miközben edzője azt kérte tőle, ne fusson teljes erőbedobással. A szervezők szerint különösen a külföldi futók érdeklődése nőtt látványosan az elmúlt években. Ragyogó napsütésben telik a kora délután, az aszfalt az egész régióban tökéletesen száraz. Csapadékot mára nem ígértek a meteorológusok, de sok helyen még erős az UV-sugárzás. 28 fok lesz a maximum.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
4: Baleset történt a második kerületben, az Istenhegyi úton, a Németvölgyi útnál, az érintett szakaszon csak a BKK járatok tudnak áthaladni. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a harmadik kerületben, a Rákóczi utcában befelé, a Mátyás Király út után a belső sávban. Tart a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Mester utca előtt, a belső sávban is lassú haladásról kaptunk hírt az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, ahogy az Andrássy úton, az Erzsébet térnél és a Károly körúton, az Asztória előtt szintén ugyanez a helyzet. Az M5-ösön továbbra is tartja magát a Budapest felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél a torlódás, ami azért szépen lassan majd feloszolgat, korábban egy kis teherautó borult ott fel, a helyszínen is már befejezték, úgyhogy van már ott fény az alagút végén. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, jelenleg ott nagyjából 3 kilométeren keresztül kell torlódni.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy ezt a délutánt is együtt töltjük, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Önnek van Barkács társa? A Sláger FM különleges lehetőséget biztosít a hálája kifejezésére. Katy Perry, Hátunkon.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, látványos fekete borítással és színházi fénytechnikával alakítják át a Nemzeti Atlétikai Központot Budapesten a pénteken rajtoló történelem első atlétikai világdöntőire, amelyen a hagyományos selejtezőket elhagyva kizárólag a nemzetközi elit küzd meg egymással 3 órás esti blokkokban. A 21 ezer fősre bővített stadionban a hazai közönség legnagyobb kedvence, az országos csúcstartó Halász Bence, a kanadai olimpiai bajnok itt Katzberggel vív parád és kalapácsvető párharcot, de rajthozzál Kozák Luca és a vegyes váltó is, még a nemzetközi sztárok közül a rúdugrás svéd világcsúcs tartója Mondo Duplantis mellett a helyszínen szurkol majd a 8-szoros olimpiai bajnok Usain Bolt is, úgyhogy nem akármilyen hétvégére számíthatnak az atlétika rajongói, ez egészen biztos.

0: Itt a Sláger FM-ben Loi kívánt nekünk sok szerencsét a Get Lucky-val, aztán már is megyünk tovább az időjárási és közlekedési infok után. Ezt a szerencsevonalat visszük tovább Chopin Ronnal. Jön tőle a Good Luck Babe!
1: Kifejezetten kellemes napsütéses kora délutánunk van. A térség felett az égen nyoma sincs felhőknek, és csapadék sem fenyeget minket, legalábbis az időjósok szerint. A forgalomban lévők teljesen száraz akadálymentes utakra számíthatnak, de érdemes kéznél tartani egy napszemüveget a szikrázó napsütés miatt. A levegő most melegszik fel igazán, hamarosan elérheti majd a 26-28 fokot. Aki teheti, töltsön minél több időt a szabadban, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
0: Baleset történt a második kerületben, az Istenhegyi úton, a Németvölgyi útnál. Az érintett szakaszon csak a BKK járatok tudnak áthaladni. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a harmadik kerületben, a Rákóczi utcában befelé, a Mátyás Király út után a belső sávban. Tart a helyszínelés a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Mester utca előtt, a belső sávban, és lassú haladásról kaptunk hírt az Üllői úton befelé, a Nagykörút előtt, ahogy az Andrássy úton, az Erzsébet térnél és a Károly körúton, az Asztória előtt szintén ugyanez a helyzet. Az M5-ösön továbbra is tartja magát a Budapest felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél a torlódás, ami azért szépen lassan majd feloszolgat. Korábban egy kis teherautó borult ott fel, a helyszínelést már befejezték, úgyhogy van már ott fény az alagút végén. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, jelenleg ott nagyjából 3 kilométeren keresztül kell torlódni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. ATB és a Hold You, amit gyakran mondhatunk, ugye azt jelenti, hogy tartalak, vagy hogy tartsad, és mikor merül fel ilyen kérésed, például akkor, amikor együtt barkácsolgatunk, felújításokba vagyunk, de hogyha ön is ilyesmiben volt, van, vagy lesz, akkor érdemes már most előre készülni, ugyanis nem csak egy kedves szóval, hanem egy vadonatúj teljesen személyre szabott dallal is kifejezheti a háláját a felújító barkács társának, a Praktiker és a Sláger FM közös játékában, ugyanis elküldheti saját történetét, és a beküldött emlékekből professzionális zenészek írnak egy közös köszönődalt, ami természetesen a Sláger FM műsorában, illetve a Praktiker hivatalos YouTube csatornáján is megjelenik majd, úgyhogy várjuk ezeket az üzeneteket, részleteket a Sláger FM, illetve a Praktiker online felületein talál. Margaret Highland, veled minden, ezzel folytatjuk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után!

0: Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint 19 megyében csaknem 132 kilométeren már befejeződtek a munkálatok, további 5 kilométeren pedig még zajlanak az utolsó munkák. Újabb közel 28 kilométernyi útszakasz felújításának előkészítése is folyamatban van. Az országos közúthálózaton idén összesen csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékútvonalon végeztek teljes körű rekonstrukciót. A Magyar Közút saját munkáival együtt több mint 700 kilométeren javulhatnak az utazási körülmények. Szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot is bemutatnak. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss rangsora szerint. A kutatásban 761 európai nagyvárost vizsgáltak a levegőminőség szempontjából, és a magyar városok közül Sopron végzett a legelőkelőbb helyen, a 278. pozícióban. Veszprém a 425. lett, így a második legkevésbé szennyezett magyar nagyváros, még Győr a harmadik helyet szerezte meg. A lista végén a magyar városok közül Miskolc, Budapest és Debrecen áll. A vizsgálat szerint Magyarországon továbbra is a finom részecskék, a nitrogénoxidok és nyáron az ózon okozza a legnagyobb problémát. Bár a hazai levegőminőség javult az elmúlt években, még mindig elmarad a WHO egészségügyi ajánlásaitól. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak, közölte az Erzsébet alapítvány. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek. Emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Kiegyensúlyozott főszezont zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 ezer utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 ezret értékesítettek. Javultak a vízbefulladási statisztikák a Balatonon, de az alacsony vízállás új veszélyeket rejt. A 90-es évek elején még évente közel 50-en fulladtak a tóba, a 2020-as évek elejére ez a szám 10 körülire csökkent. Idén az első 8 hónapban a vízirendőrök 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a vízből. A mentések mintegy 31%-át a szápot használók miatt kellett végrehajtani. A rendőrség szerint a nyár végén 40 cm körülire csökkent a vízszint, emiatt a fürdőzők egyre beljebb gázolnak a vízben, ahol hirtelen mélyülő mederárkok, úgynevezett marásvonalak okozhatnak számukra veszélyt. Az idei év első 8 hónapjában 6-an vesztették életüket a Balatonban.
1: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, és jelenleg 3 kilométeres ott a torlódás. A 87-es főúton a 37-es kilométernél Gyöngyös falu határában egy személyautó teherautóval ütközött, a főutat lezárták, kerülni Gencsapáti felé lehet. Budapesten történt egy baleset korábban az Istenhegyi útnál, de most már megszűnt a forgalmi akadály. A második kerületben a Németvölgyi útnál, illetőleg sávlezárásra kell készülni a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi útnál útépítés miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, burkolatjavítás zajlik ott. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utcai megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. 0-30-30-30-98 ez a hívható, és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük őket!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra a mikrofonnál, továbbra is Jekkel Dániel pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel emelve a napunk hangulatát. Bízom benne, hogy ők is így érzik. Indulunk már is, Taylor Swift-tel jön a The Faith of a Filial.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Ariana Grande és a We Can't Be Friends után már is megyünk tovább, de hozok egy jó hírt, ugyanis bejelentésre került a főváros zöld panel programja, épületfelújítással és zöldítéssel venné fel a harcot a klímaváltozással, mivel egy friss felmérés alapján Budapest a vizsgált napok 3/4-ében érezhetően melegebb a környező területeknél, a kerületek között pedig csaknem 7 fokos hőmérséklet különbséget is mértek. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a klímák önmagukban nem elegendőek, ezért uniós forrásokból fásítással, szigeteléssel, valamint zöld tetők létesítésével bővítenék a programot. Na kíváncsiak leszünk, az irány mindenképpen jó, Belinda Carlisle is jó, tőle jön a Circle in the Sand.

0: Robin Schulz és a Prayer In Sea adott egy kis lendületet a napunknak. A mikrofonnál továbbra is Jekyll Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel, változatosan olyanokkal, mint Jennifer Lopez és David Guetta közösse. Ez lesz a Save Me Tonight, az időjárási és közlekedési infók után vele folytatjuk.
1: A mai napra jósolt a maximum 26-28 fok között alakul vételkörzetünk településein. A száraz esőmentes időnek köszönhetően a forgalomban haladó kiváló látási viszonyokra és jól tapadó, csontszáraz aszfaltra készülhetnek mindenfelé. Az időjárás abszolút a mi oldalunkon áll ma. Bár front nincs a térség felett, a kora őszi nagy hőingás miatt kicsit tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk a volán mögött. A vakító fény miatt pedig érdemes a délután második felében is napszemüveget hordani.
0: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, és jelenleg 3 kilométeres ott a torlódás. A 87-es főúton a 37-es kilométernél Gyöngyös falu határában egy személyautó teherautóval ütközött, a főútat lezárták, kerülni Gencsapáti felé lehet. Budapesten történt egy baleset korábban az Istenhegyi útnál, de most már megszűnt a forgalmi akadály. A második kerületben a Németvölgyi útnál, illetőleg sávlezárásra kell készülni a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi útnál útépítés miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, burkolatjavítás zajlik ott. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utcai megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. 0-30-30-30-98 ez a hívható, és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Előre is köszönjük őket!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: szót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Na, honnan volt ismerős ez a dal? Hát egy nagy sportszergyártó márka reklámjának zenéje volt ez annak idején, amelyben Luis Figo, Ronaldinho, Roberto Carlos, meg ilyen hatalmas, nagy legendás nevek fociztak egy tenger alatt járón, vagy valamiféle ilyen különleges hajón. A tét pedig az volt, hogy ki fog kijutni erről a hajóról, és természetesen nagyon ügyesen kellett rúgni a labdát. Roberto Carlos akkor átrúgott bele, hogy konkrétan kiukasztotta a hajótestet is, úgyhogy a vége nem tudjuk egyébként, hogy mi lett, de azt tudjuk, hogy megmenekültek, úgyhogy happy end azért a történet. Legalábbis nagyon reméljük, Cher, és az If I Could Turn Back Time érkezik itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
4: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Egyedül szokott bolyongani egy farkas, vagy van csapata, akivel falkája, hát, akivel jár?
11: Néha van csapata, vagy néha, amikor élelmet keres, akkor
12: ja, szerintem egyedül. Ja, így van itt a hold felé, és akkor jönnek a többiek.
10: Az a jel, hogy a hold felé ordítok egyet?
12: Igen, és akkor így csatlakozik a másokkal, és kommunikál.
10: Milyen hangja van egy farkasnak? Hogy hívja a másikat? Megborzongtam, ez olyan, nem jönnek a farkasok? Itt nézem a...
13: 7. emeletet.
10: Azt kell megnyomni.
12: Akkor ne. Megyünk?
10: Nem kell, nem jönnek a farkasok.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Magyar Péter szerint a kormány teljesítette az uniós forrásokhoz szükséges feltételeket. Fényes nappal lopták el a budapesti Flipper Múzeum bevételét, és az erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elég az oktatási kinevezéseknél. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Magyar Péter szerint a kormány maradéktalanul teljesítette az uniós források lehívásához vállalt feltételeket, mondta a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, augusztus végéig minden szükséges vállalást végrehajtottak, és ezért köszönetet mondott az egyeztetéseken dolgozó diplomatáknak, jogászoknak és kormánytisztviselőknek. Magyar Péter úgy fogalmazott, 3 hét alatt sikerült megállapodni az Európai Unióval, és bírálta az előző kormány uniós politikáját. A miniszterelnök szerint a mostani megállapodás teremtheti meg a lehetőséget arra, hogy a korábban visszatartott források ismét elérhetővé váljanak Magyarország számára. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elegendő egy oktatási vezetői döntéshez, közölte Lannert Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető visszavonta annak a Cseppeli iskola igazgatónak a vezetői megbízását, aki alkalmazta a Fóti gyermekotthon volt igazgatóját, miközben a férfival szemben gyermekbántalmazás ügyében vizsgálat folyik. Lannert szerint az eset rendszer szintű hiányosságra mutat rá, ezért felülvizsgálják és megerősítik a kinevezések előtti háttérellenőrzést. A volt Fóti igazgatót szeptember elején már elbocsátották a Csepeli iskolából. Tegnap délután ellopták a budapesti Flipper Múzeum kasszájában lévő bevételt, írta a HVG. A múzeum közösségi oldalán azt közölte, hogy 12 éves működésük alatt ilyen eset még nem történt. A biztonsági kamera felvétele szerint egy társaság akkor vitte el a pénzt, amikor a kasszás rövid időre hátrament. A múzeum az eset miatt rendőrségi feljelentést tett és jelezte, hogy felülvizsgálja a biztonsági intézkedéseket is annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő. Szeptember 8-án kedden a Fizioterápia Világnapján országszerte ingyenes mozgásos foglalkozásokkal, speciális gyógytornákkal és edukációs programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága. Több mint 200 ingyenes program közül választhatnak az érdeklődők, ezt mondta Sláger FM-nek Schiller Csányi Luca, gyógytornász, fizioterapeuta, a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságának főtitkára.
13: Van, ahol mind a kettővel, az egésznek nem titkolt célja a szakmáknak, a hivatásunknak és az egészséges mozgásnak a népszerűsítése. Tudni kell, hogy a gyógytornász fizioterapeuták minden életkorban tudják segíteni a pácienseket, egészen a várandóságtól a gyermekkoron át az idősekig foglalkozunk a páciensekkel. Nem csak a mozgásszervekkel foglalkozunk, hanem minden klinikai területen jelen vagyunk.
15: Az érdeklődők az mgft.hu-n tudnak a helyszínre és problématípusra szűrve böngészni, illetve regisztrálni a programokra. Új sulizónát alakítottak ki Budatétényben, a Közgazdász utcában, a Kempelen Farkas gimnázium környezetében. A fejlesztés célja, hogy a diákok biztonságosabban érkezhessenek meg az iskolába és távozhassanak onnan. Az utca egyirányúvá vált, a már meglévő forgalomcsillapító küszöb mellé pedig egy újabbat is kialakítottak, közvetlenül az iskola bejáratánál. Zavartalanul folytatódik a délután, vételkörzetünkben csapadékra már nem kell számítani, a burkolatok is csont szárazak, a napsütés még sok helyen élénk, ezért érdemes felvenni a napszemüveget. 28 fok lesz a maximum.
14: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: Baleset történt a 10. kerületben, a Maglódi úton, a Kada utcánál. Sávlezárásra kell készülni a Kerepesi úton, kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt. Lezárták a külső sávot, a Pécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszűkületre kell készülni. Új gyalogos átkelő helyet létesítenek ott. A 87-es főúton a 37-es kilométernél Gyöngyösfalu határában egy személyautó teherautóval ütközött, a főutat lezárták. Kerülni Gencsapáti felé lehet. Az M5-ösön Kecskemét térségében a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, és jelenleg 3 kilométeres a torlódás. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 06 30 30 30 9. Egyszer a 8-a hívható és SMS számunk.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: A mikrofonnál Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, olyan slágerekkel, mint például Lady Gaga és Bruno Mars közöse, ez lesz a Die With A Smile, Tom Grennan és a Little Bit Of Love pedig már el is indította ezt az órát.
17: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Itt szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, ez a Sláger FM a Lapság után. Már megyünk is tovább, de beszéljünk azért arról, hogy ingyenesen látogatható idén a 90 éves Burgundy repülőtér tiszteletére szeptember 13-án, tehát most vasárnap a Burgundy légiparádé, amellyel a tavaly elmaradt programokért is kárpótolják a közönséget. A jubileumi eseményen a helyszíni regisztrációs karszalaghoz kötött belépővel olyan illusztris fellépők és relikviák várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülő világbajnok Vári Gyula, egy L-29 delfin sugárhajtású gép, katonai helikopterek, valamint a magyar gyártású, újonnan ismét repülőképes cinken vitorlázó repülő, mindez most vasárnap a Burgundy repülőtéren, a Burgundy légiparádé keretein belül. Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile folytatja, aztán jön a TNT újdonsága is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sonic után érkezik a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala. Ez lesz az időjárási és közlekedési információk után Shakira, illetve a Die Die.
1: Kellemes későnyárias melegben indul a hétfő délutáni csúcsforgalom, a munkából hazaindulók a teljesen száraz, jól járható utak és ragyogó napsütés várja az egész térségben. A vételkörzetünkben a maximum a 27-28 fok körül tetőzik, tapadékra nem kell számítani, és az UV-sugárzás erőssége is fokozatosan csökken. Bár a nagy napi hőmérséklet különbség sokaknál okozhat napközben szédülést vagy enyhe fejfájást, az este közeletével ez is lassan enyhül majd.
0: Baleset történt a 10. kerületben, a Maglódi úton, a Kada utcánál. Sávlezárásra kell készülni a Kerepesi úton, kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt. Lezárták a külső sávot, a Pécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszükületre kell készülni. Új gyalogos átkerülhelyet létesítenek ott. A 87-es főúton a 37-es kilométernél Gyöngyösfalu határában egy személyautó teherautóval ütközött, a főutat lezárták. Kerülni Gencsapáti felé lehet. Az M5-ösön Kecskemét térségében a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között, ahol sávzárás követel figyelmet, és jelenleg 3 kilométeres a torlódás. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 0630 30 30 9 8, a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négytől Kis Katával, aki nem kis lendülettel érkezett meg. Itt van, szervusz Kata, csak nem valami nagyon tartalmasan töltötted a hétvégédet ezzel a lendülettel? Úgy csapodod be az ajtót.
1: Találtam egy boxzsákot.
0: Na, és...
2: Amin levezetett. Beleverted
0: a dühöt?
1: Kipróbáltam, gondoltam, hogy megy ez boxkesztyű nélkül, és bedagadt a bütyköm.
0: Jó, azt hiszem, csak most nézem.
2: Nem
0: azt hiszem,
2: szabad, igen.
0: Valakivel élőben verekedtél, de akkor még jobb a helyzet, mert hogyha így lett volna, akkor lehet, hogy most valamilyen rácsokon keresztül hallgatnád a Sláger FM-et.
1: Igen, meg az is lehet, hogy nem csak a kezem lenne kék, hanem az arcom néhány helye.
0: Hát meg az is, aki
1: a boxzsákban az a legjobb, hogy nem üt vissza.
2: Ilyenkor kell mondani, láttad volna másik fickót?
0: Nekem van egy nagyon nagy legendás olyan valaki, akire felnézek így a harcművészetek terén. Tudjátok, hogy őt hogy hívják?
2: Lee? Nem,
0: magyar. Az a neve, hogy Almási Kristóf. Nincs meg Almási Kristóf?
3: Apuval készítettünk egy ilyen szalmazsákot, egy ebben mélyetünk, azok gyakoroltak.
0: Imádom. Igen, úgyhogy kaptam.
2: Sokáig küldözgettük.
1: Másik generáció.
0: Megmutatjuk.
1: Én apukára nézek fel, aki szintén boxoló volt.
2: Ja, értjük.
0: Na jól van, köszönjük szépen, ilyen csattanós poénokra is lehet számítani szerintem Katával. Ránk pedig holnap 10-től, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Ági, kezdett, hogy kezdjem?
2: Jekka, Dani.
0: Ági éppen építi apuval az emberméretű szalmabábút. Nem, én csak annyit mondtam, hogy csáó. Na csáó.
2: Ja, csáó.
1: Sziasztok. Ez.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke?
8: A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
9: Hatóanyag a Rhodiola Rosea speciális kivonata.
10: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
11: Vitongo. Stresszre Vitongo.
12: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
14: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
15: A Sláger FM-et hallgatja?
16: Ha megkeresik telefonon vagy online,
15: kérjük, mondja el!
17: Sláger FM!
18: Sláger FM!
19: Köszönjük!
20: A reklám után!

0: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. Vaddisznók dúlták fel a Balaton-Almádi sportközpontot. Földi szúnyoggyérítést végeznek ma este Siófokon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára. Porpáci Krisztina szerint a finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. A kormány emeli a fiatal fogorvosok bértámogatását, és biztosítaná az ország minden részén elérhető fogászati ügyeletet is. A munkacsoportban gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint finanszírozási és egészségpolitikai szakemberek dolgoznak majd együtt. Jelentős anyagi kárt okoztak a vaddisznók a Balaton-Almádi Sportközpont élőfüves labdarúgó pályáján, tájékoztatott közleményében a Balaton-Almádi Sportegyesület. A létesítmény kamerafelvételei szerint a vadak a vasárnap kora hajnali órákban 2 és 3 óra között jutottak be a sportközpont területére, ahol több helyen is mélyen feltúrták a gondosan ápolt gyepet. A kár nem csak anyagilag súlyos. A történtek azonnali átszervezéseket követeltek a hétvégi sportprogramokban is. A rongálás miatt nehéz helyzetbe került a Városi Sportnaphoz kapcsolódó U9-es és U11-es gyermeklabdarúgó torna. A szervezők gyors reakciójának köszönhetően az eseményt sikerült átszervezni és megrendezni. A vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy az eheti mérkőzések és edzések zavartalanul megvalósulhassanak, és a fiatal sportolók a lehető legkevesebbet érezzék a kialakult helyzetből. Földi szúnyoggyérítést végeznek Siófokon ma napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a kezelést szeptember 8-án vagy 9-én pótolják. A lakosságot arra kérik, hogy a szabadon hagyott játékokat, élelmiszereket és ruhákat vigyék be vagy takarják le. A permetezés alatt és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat, ajtókat és kapcsolják ki a külső levegőt bejuttató szellőztetőket. A kezelést végző jármű közvetlen közelében tilos tartózkodni. Megváltozott a pápai bázis repülőtér neve. Szeptember 1-től hivatalosan az MH Pápa bázis repülőtér nevet viseli a katonai repülőtér. A névváltoztatásra a vonatkozó miniszteri rendelkezés adott lehetőséget, az új elnevezés pedig az állomány döntése alapján született meg. Az MH Pápa bázis repülőtér közösségi oldalán jelentették be a változtatást, ami nem az első a katonai repülőtér történetében. A jelenlegi alakulat közvetlen jogelődje az MH 47. Pápa harcászati repülőezred volt. Ez 2001. június 30-án megszűnt, majd július 1-én jogutódjaként létrejött a Magyar Honvédség Pápa bázis repülőtér. Ezt az elnevezést egészen 2023-ig használta az alakulat. Ezután Magyar Honvédség 47. bázis repülőterének hívták, most pedig visszatért a korábbi, pápa nevét is tartalmazó elnevezés, az MH Pápa bázis repülőtér. A repülőtér ma a Magyar Honvédség egyik fontos katonai légibázisa. Október 5-éig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak, és kiváló alkalmat teremt a közönségnek arra, hogy kötetlenül beszélgessen a látottakról, a szakmai zsűrivel és a filmesekkel. A Pannon Feelingre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb rövid filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én.
1: Köszönjük szépen a híreket, szép napsütéses az időjárásunk, és szinte felhőtlen fölöttünk az ég. Vannak fátyolfelhők, de igazából ezek semmit nem árnyékolnak, és 28 fok van odakint. Így indulhatunk haza munka után a hét első napján. Ennél pedig a héten lesz még melegebb, de aztán csütörtökön jön egy újabb hidegfront, és úgy tűnik, hogy az most már véglegesen elviszi a nyarat. Holnap után 31-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön azonban már 10 fokkal kevesebbet mérünk napközben, és akkor jönnek esőfelhők is végre.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
1: Szétnézünk az utakon, a Margit körúton jelenleg nem működnek a jelzőlámpák a Horváth utcánál, úgyhogy fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni ezt a kereszteződést. A Kerepesi úton pedig kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt van sávlezárás, itt előfordulhat torlódás. Egyébként is beindult már a délutáni csúcs, úgyhogy ma is elkél a türelem az utakon, de nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Győri fővonalon tart még a karbantartás. Az S10-es vonatok Almáspüzitőn áthaladnak, Almáspüzitő felsőről pótlóbusz szállítja az odautazókat. A Veszprémi fővonalon biztosító berendezési hiba lassítja a közlekedést, 30-50 perccel hosszabb menetidővel kell számolni. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Idén október elejéig közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity. Az éjszakai vonat kedd és péntek esténként indul a keleti pályaudvarról, a horvát tengerpartjára másnap reggel érkezik. Jó utazást kívánok!
1: Hogyha esetleg valaki még nem nyaralta volna ki magát idén, nagyon szépen köszönjük Jan Csurák Bencének, a MÁV Inform ügyeletesének, jó utat kívánok!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és Sam Smith dalával készülök feldobni a hazautat. Érkezik a Diamonds, de előtte Billie Eilish dala, Birds of a Feather forog. Örülök, hogy együtt lehetünk, jó rádiózást kívánok Önöknek.
4: Ez a Sláger FM. Legnagyobb slágerek

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan egy kis perzsa hangulat. Ed Sheerannek köszönhetően ez volt a Sapphire, hát perzselt a hangulat a hétvégén. Ugye vasárnap rendezték a Wizz Air félmaraton futóversenyt, ami fantasztikus volt. A legjobb barátnőm is indult, én meg ott voltam a szurkolók között, hát elképesztő volt látni azt a rengeteg embert, aki leküzdötte a távot. A következő nagy futóverseny majd szeptember 20-án lesz itt a fővárosban, akkor rendezik majd meg a Liget élményfutást, az is egy nagyon izgalmas kihívás lesz, viszont addig sem maradunk futás atlétika nélkül, mert hogy szeptember 11-től, vagyis péntektől vasárnapig tart majd az atlétikai világdöntő a Nemzeti Atlétikai Központban. A háromnapos sportprogramon olimpiai és világbajnokok, gyémántliga győztesek és a nemzetközi atlétika legnagyobb sztárjai mérik majd összetudásukat, mellettük pedig a hazai élmezőny legjobbjai is pályára lépnek. A versenyen 6 egyéni induló és 2 vegyes váltó képviseli majd Magyarországot, úgyhogy ott a helyünk a szurkolók között. Most nem kell futnunk, elég, ha csak szurkolunk. Itt a Sláger FM-en pedig, ha esetleg valaki éppen a délutáni edzéshez keres magának zenét, hát ajánlom figyelmébe Donna Summer dalát, jön a This Time I Know It's For Real.

0: energiával feltöltő dal szólt Eros Ramazzottitól és Ricky Martintól, két óriási ikontól. Ez a Sláger FM és benne a Sláger délután, ahol már is szétnézünk az utakon, ebben várom az önök segítségét is. 0630303095 ide írják meg, hogyha látnak valami olyasmit, amiről jó lenne, hogyha többi autós is tudna. Az infoblokkunk után pedig a Huntrix Golden című dalával megyünk majd tovább.
1: Éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
4: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
5: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer, Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
8: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
7: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
8: Mutasd! Hú, tényleg szép! Oh, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanat. Várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
11: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
12: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
13: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Kedd és szerda nagyon kellemes nyárias melegben telik majd el. Szinte felhő sem lesz fölöttünk az égen. Kedden 31-32, szerdán 32-33 fok várható. Csütörtökön azonban jön egy olyan hideg front, ami végleg elviszi a nyarat, hiszen onnantól kezdve legalább két hétig 22 és 25 fok között alakulnak majd a napközbeni csúcsok. Csütörtökön mindössze 23-24 fok várható, és eső is érkezik, sőt péntekre és szombatra is ígérnek még nekünk csapadékot, de a holnap még kimondottan kellemes lesz. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a 15. kerületben, a Szántóföld utcában, az Esthajnal utcánál, emiatt a 124-es autóbusz is terelve közlekedik. Nem érinti az Esthajnal utca és a Rákospalota, a Bogáncs utca közti megállókat a Rákospalota Bogáncs utca felé. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben, a Páskomliget utcában, a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak, a Margit körúton pedig a Horváth utcánál nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek itt. De tart a délutáni csúcs, úgyhogy a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Leher utcában pedig kifelé a Róbert Károly körút előtt tapasztalható most nagyobb torlódás, de lelassult a haladás a Szélkálmán térre vezető utakon, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, mert javítják a burkolatot, és lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca közt csatornaépítés miatt. Jó utat!
2: A
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szerető.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Let the Sunshine In, amelyet 1967-ben írtak a Hair című musicalhez James Rado és Jerome Rani. A Milk and Sugar pedig készítette ebből a dalból egy ibizai lett feldolgozást, ezt hallottuk az imént itt a Sláger FM-en is. Már is jönnek a friss információk immár Ortutai Dóritól, a hírek előtt azonban Zséda dala forog az, és megindul a föld.

0: need these beautiful things that I
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Székreálló.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Miért félünk a farkastól?
3: Mert nagyon tud harapni. Meg veszélyes állat.
6: Gyors is.
5: Milyen környezetben él a farkas?
3: Erdőben élnek. Van, amelyik az északi sarkon is él.
5: Igen? Igen. De az ilyen fehér színű?
3: Igen. Hát olyasmi. Hó farkas vagy mi az?
6: Mi?
5: Hó farkas.
6: Hát olyan.
5: Van olyan hópárduc, nem?
3: Aha.
5: Lehet, hogy fehér farkas.
3: Hát igen, van fehér olyan. Farkas, csak valami másik neve van szerintem.
5: Doktor fehér farkas.
3: Székreállok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette

0: 21-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
2: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
3: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. Először Magyarországon a grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodome River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodome.hu.
5: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: A kormány célzottan segíti a dízel meghajtású autók vezetőit. Megkezdődött a Rákos rendezői elhagyatott lakóépületek bontása. A magyar sport bajnokai váltó futással kezdődik vasárnap az atlétikai világdöntő zárónapi programja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szerdán született döntés a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint a segítség a dízelüzemű gépjárművekre és a mezőgazdasági gazdálkodókra irányulna, a mindenkire vonatkozó védett ár visszaállítása helyett. A szerdai kormányülés után jelentik be a részleteket. Azonnali hatállyal felmentették a csepeli Farkas Bertalan általános iskola gyógypedagógusát, akivel szemben február óta gyermekbántalmazási vizsgálat folyik, jelentette be Facebook oldalán Lannert Judit. A pedagógust az iskola igazgatója augusztus 20-a után vette fel érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, ugyanakkor a Fóti gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási ügyben érintett és vizsgálat zajlik ellene. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elfogadhatatlannak nevezte az igazgató felelőtlen döntését, azonnali kivizsgálást kért és az igazgató vezetői megbízását visszavonta. A pedagógus adminisztratív szempontból megfelelt a feltételeknek. Lannert Judit ezt a rendszer súlyos hiányosságának nevezte, és azt mondta, hogy az érvényes erkölcsi bizonyítvány a jövőben nem lesz elegendő, és minden vezetőnek a gyermekek érdekét kell első helyen kezelnie. Megkezdődött az elhagyatott Rákos rendezői lakóépületek bontása, miután az önkényes lakásfoglalók miatt tarthatatlanná vált a környék közbiztonsága és köztisztasága, jelentette be Facebook oldalán Tóth József, a 13. kerület polgármestere. A kerületi önkormányzat a lakók sürgető kéréseire reagálva vállalta a bontás első szakaszát, annak ellenére, hogy a terület felett sem közigazgatási, sem tulajdonosi jogköre nincs. A nyári megkeresések után lefolytatták a közbeszerzést, így elindult a romosítás. Júliusban több mint 1000 lakos írt alá petíciót és nyílt levelet küldtek Karácsony Gergely főpolgármesternek, Vitézi Dávid miniszternek és Baricska Norbert Tamás rendőrfőkapitánynak a terület rendezését sürgetve. A bontás előreláthatólag egy hónapig tart, a keletkező törmelék elszállítása a budapesti közművekre hárul. Pósvai Gábor belügyminiszter hétfői hatállyal felmentette Bíró Pétert, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, olvasható a belügyminisztérium közleményében. A tárcavezető a tulajdonosi joggyakorló képviselőjeként átmeneti vezetőt jelölt ki a cég élére, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatot. Ellopták a Flipper Múzeum bevételét vasárnap délután Budapesten a 13. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset. A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátra megy. Távol léte alatt a kasszából elviszik a bevételt. A múzeum beszámolója szerint a helyszínen egy a Flipper Múzeum logójával ellátott póló is volt, azt azonban nem vitték magukkal. A magyar sport bajnokai váltófutással kezdődik vasárnap a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntő záró napi programja. Olimpiai és világbajnokok állnak rajthoz, mielőtt a világ elitje megkezdi a 11 döntőt. 16 ismert hazai kiválóság köztük labdarúgó, kézilabdázó, vívó és úszó fut a rekordtánon a 400 méteres váltóversenyben, közvetlenül a záró nap hivatalos programja előtt. Az atlétika új típusú három estés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az díjazás, péntektől vasárnapig rendezik Budapesten. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Kedden is friss lesz a reggelünk, 14-15 fokkal indul majd a nap. Délutánra azonban akár 31-32 fokig is melegedhet az idő. Alig lesz fölöttünk felhő, esetleg egy-két fátyol felhő, csapadékra pedig sehol nem kell számítani, bár az ország déli fele fölött eleinte vastagabb felhők állomáshoznak majd, de azok is hamar szétoszlanak. És hát érdemes is kihasználni a holnapi és a holnap utáni jó időt, mert csütörtöktől jön az ősz.
9: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
8: Szétnézünk az utakon, először városon kívülről hozok hírt az M0-ás autót déli szektorán, ugyanis az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében történt egy baleset, a 18-as kilométernél lezárták a legbelső sávot, és emiatt torlódik a forgalom. A fővárosban pedig baleset okoz fennakadást a 15. kerületben, a Szántóföld utcában, az Esthajnal utcánál, úgyhogy itt csak óvatosan, és kell az óvatosság a Margit körúton is, a Horváth utcánál, itt ugyanis nem működnek jelenleg a jelzőlámpák. És figyeljenek arra is, hogy építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. A második kerületben pedig félpályás az útzár a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt is vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávban váltakozva tud haladni, és ugyancsak a második kerületben ugyancsak vízvezetéket javítanak a Csatárka utcában a Kapi utca felé a Törökvész út előtt. Úgyhogy itt is sávlezárás fogadja az autósokat. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: A sláger délután folytatásában is igyekszem feldobni a hétfőt. Alex Warren vadonatúj dalával a Passenger érkezik hamarosan. Előtte azonban Raven Lane-i köszönben Love Me Not című dalával. Kiskata vagyok, jó rádiózást és laza hazautat.
11: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Glenn Frey, az Eagles zenekar egyik alapító tagja szólóban muzsikált nekünk az elmúlt percekben. Ez volt a Hit Is On című dala itt a Sláger FM-en, sajnos a zenész 2016 óta nincsen már köztünk. No, de hoztam önöknek erre az órára is egy remek programajánlatot a hétvégére. Érdemes lesz ellátogatni vasárnap Székesfehérvárra, hiszen a Burgundy repülés idén 90 esztendős. 1936. szeptemberében hozták létre a repülő időjelző vezetési törzset, a jeles jubileum pedig okot ad egy kis összejövetelre. Szeptember 13-án, vagyis vasárnap ingyenesen lesz látogatható a Burgundy légiparádé, ahol ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is. Lesznek ejtőernyős bemutatók, szakmai programok, pódiumbeszélgetések, de kipróbálható a sétarepülés, illetve a repülő szimulátorokon. Letesztelhetjük azt is, hogy mi magunk milyen pilóták lennénk, és hát a Burgundy repülés történeti gyűjteménynek köszönhetően a bázis 90 éves múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket és hazai gyártású vitorlázó gépeket is bemutatnak majd, a belépés pedig a teljes programra ingyenes, úgyhogy bízom benne, hogy találkozunk Székesfehérváron a Burgundy repülőtéren vasárnap. Itt a Sláger FM-en pedig már is együtt repülünk Freddie-vel, Pain and Glory című dala szól, előtte azonban Miles Smith-től a Stargazing-et forgatom.

90-es évek hangulatát idézte az Ace of Base dal a Hint a Sláger FM-en. 2 perccel járunk 17 után, úgyhogy már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, hogyha tudnak, akkor ebben segítsenek. 06 30 30

0: számunk. Utána pedig jön a foci VB egyik himnusza Andrea Bocelliéktől.
1: So 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
4: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
5: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
6: Azért születtél, hogy a színpadon állj, és nagyon szívesen lennék a mentorod.
7: Én el vagyok alélva teljesen.
8: Ez egy csoda volt most. A csoda!
9: Jó, annyira jó voltál, most te gratulálok!
8: Ez a csávó maga az X-faktor.
1: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
10: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Amikor beköszönt a nyári hőség, az egyik legfontosabb döntés otthon az, hogy mindent tökéletesen frissen tartsunk. A Gorenje hűtőszekrények megbízható működésükkel és intelligens megoldásaikkal segítenek felkészülni a kánikula kihívásaira. Keresse termékeinket partnereinknél!
12: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
13: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
14: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
15: Huminsavat használok. Humin Gardent.
14: És én már elkéstem vele?
15: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
14: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
1: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk erre a hétre a meteorológusok. Nos, a hét közepéig még lényeges időjárási változás nem várható, talán csak annyi, hogy a reggelek most már sokkal frissebbek, mint az elmúlt hetekben. Holnap reggel is 14-15 fokban indítjuk a napunkat. Aztán csütörtökön érkezik egy markáns hidegfront, ami jelentős lehűlést hoz. Szerdához képest csütörtökön várhatóan 10 fokot zuhan majd a napközbeni hőmérséklet, de holnap még túlnyomóan derült napos csapadékmentes időre számíthatunk. Mérsékelt lesz a légmozgás, a legmelegebb órákban pedig 32-33 fokot mutatnak majd a hőmérők, és szerdán is marad még a meleg, akkor is lehet akár 33-34 fok odakint. Jön a segítség az úton lévőknek. Városon kívül az M0-ás autóút déli szektorán történt egy baleset az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében. Itt 3 személyautó karambolózott. A 17-es kilométernél 2 sávot lezártak, jelenleg 6-7 kilométeres a torlódás, ami akár 45 percnyi plusz menetidőt jelenthet. A 7-es számú főúton pedig Érdnél 2 személyautó ütközött, a 22-es kilométernél itt a forgalom egy sávon irányonként váltakozva haladhat. Itt is készüljenek torlódásra. A fővárosban továbbra sem működnek a jelzőlámpák a Margit körúton a Horváth utcánál, jelentősen megnehezítve az itt közlekedők dolgát, és torlódik a forgalom az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak, a Császár András utcát pedig szintén csatornajavítás miatt zárták le a Tököli út közelében. Úgyhogy az is. István mezei út felől az Zsák utca lett. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan George Ezra dala szólt, ez volt az Only One For You, és hamarosan kezdődik a kívánság műsor, tehát küldhetnek egymásnak dalokat, viszont most van egy oltári lehetőség, írathatnak egymásnak dalokat. Bizony, hogyha van valaki, aki önök mellett volt például egy felújításnál, segített a barkácsolásban, a kertészkedésben, vagy bármilyen otthoni projektben, akkor most egy személyre szabott dallal megköszönhetik neki a segítséget. A Praktiker oldalán lehet jelentkezni erre a köszönő dal játékra, és itt a Sláger FM-en lesz hallható majd a végeredmény. Hú, nagyon izgatottan várjuk. Önök kinek mondanának köszönetet? Akár a kívánság műsorban is megírhatják ezt nekünk, hiszen a hírek után majd önöki a terep, előtte azonban még szól Majka dala a Csurrancseppen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Nálatok is örök küzdelem a matek.
8: Már nem. Próbáltátok már a matek oázist? A fiam 2 jegyet javított.
7: Aszta! És mi ez?
8: Interaktív matek a neten. Matekoázis.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: A reklám után.

0: Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint 19 megyében csaknem 132 kilométeren már befejeződtek a munkálatok. További 5 kilométeren pedig még zajlanak az utolsó munkák. Újabb közel 28 kilométernyi útszakasz felújításának előkészítése is folyamatban van. Az országos közúthálózaton idén összesen csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékútvonalon végeztek teljes körű rekonstrukciót. A Magyar Közút saját munkáival együtt több mint 700 kilométeren javulhatnak az utazási körülmények. Szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot is bemutatnak. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss rangsora szerint. A kutatásban 761 európai nagyvárost vizsgáltak a levegőminőség szempontjából, és a magyar városok közül Sopron végzett a legelőkelőbb helyen, a 278. pozícióban. Veszprém a 425. lett, így a második legkevésbé szennyezett magyar nagyváros, még Győr a harmadik helyet szerezte meg. A lista végén a magyar városok közül Miskolc, Budapest és Debrecen áll. A vizsgálat szerint Magyarországon továbbra is a finom részecskék, a nitrogénoxidok és nyáron az ózon okozza a legnagyobb problémát. Bár a hazai levegőminőség javult az elmúlt években, még mindig elmarad a WHO egészségügyi ajánlásaitól. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak, közölte az Erzsébet alapítvány. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek. Emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 ezer utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 ezret értékesítettek. Javultak a vízbefulladási statisztikák a Balatonon, de az alacsony vízállás új veszélyeket rejt. A 90-es évek elején még évente közel 50-en fulladtak a tóba, a 2020-as évek elejére ez a szám 10 körülire csökkent. Idén az első 8 hónapban a vízirendőrök 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a vízből. A mentések mintegy 31%-át a szápot használók miatt kellett végrehajtani. A rendőrség szerint a nyár végén 40 cm körülire csökkent a vízszint, emiatt a fürdőzők egyre beljebb gázolnak a vízben, ahol hirtelen mélyülő mederárkok, úgynevezett marásvonalak okozhatnak számukra veszélyt. Az idei év első 8 hónapjában 6-an vesztették életüket a Balatonban.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. Holnap többnyire derült, napos, csapadékmentes lesz az időjárásunk, a légmozgás is mérsékelt lesz, csak olykor-olykor élénkül meg, elsősorban inkább a Dunántúlon, a friss 14-16 fokos reggelt követően pedig délután lehet akár 32-33 fok is, és kitart még a nyár szerdán, és akkor is derült, napos lesz az idő, délutántól azonban a Dunántúl felől egyre vastagabb felhők érkeznek fölénk, és már a késő esti éjszakai órákban lehet számítani zápor-zivatar érkezését. És szintén az esti óráktól kezdve egyre inkább megélénkül a légmozgás. Mindennek az az oka, hogy csütörtökön érkezik majd egy hideg front, ami úgy tűnik, hogy végleg elviszi a nyarat, hiszen csütörtöktől napközben már csak 22-24 fok lehet. Az úton lévők számítsanak rá, hogy tart a délutáni csúcs, úgyhogy a Sztyelkálmán térre vezető utakon kimondottan lassú a haladás, de a Margit körúton, a Budai alsó rakparton, a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is lassú a haladás, és van torlódás a Leher utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt és a Pesti alsó rakparton is, a Szent István parttól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Városon kívül pedig történt egy baleset az M0-ás autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében, itt három autó ütközött, a 17-es kilométernél két sávot lezártak, jelenleg 6-7 kilométer a torlódás. Vissza a fővárosba, mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között, mert javítják a burkolatot, a 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre számítsanak, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek, és építkezés miatt zárták le a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul a kívánságműsor. Zsófi a legjobb barátnőjének Orsinak szeretné küldeni Meghan Trainor All About the Bass című dalát. Előtte azonban itt van Rita kérése. Sziasztok! Hazafelé tartok a munkából, kérnék egy Harry Styles számot. Jön a Late Night Talking.

Benny C. dala forgott, ez volt az I Turn to You itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, jöhetnek az üzenetek 0630303958 az SMS és telefonszámunk. Szeretnék 2 órán át sok-sok kérést teljesíteni, egészen 8-ig állok szíves szolgálatukra, és hát ugye egész nyáron szórakoztatott bennünket az Óbudai Nyár programsorozata, ez pedig még mindig nem zárult le, ezen a hétvégén vár bennünket az utolsó nagy attrakció, az Amfi Fest a Katonavárosi Amfiteátrumban. Szombaton délután ünnepi felvonulással kezdődik majd a program, amit számtalan egyéb látványosság, érdekesség és kihívás követ. Majd lesz például családi kalandtúra az Amfi körül, de lesz ókori divat bemutató, megtudhatjuk, hogy hogyan harcoltak a gladiátorok, hogy hogyan írtak a rómaiak, sőt, még rabszolgavásár is vár bennünket. Vasárnap pedig már délelőtt 10 órakor kezdődnek a programok, mítikus ókori meséket nézhetünk a Térszínház előadásában. Nem maradhatnak el a kézműves foglalkozások és a nagy gladiátor játék sem, és a legjobb, hogy mindez teljesen ingyenesen, úgyhogy a történelem rajongóinak feltétlenül ajánlom ezt a 2 napos fesztivált. Bízom benne, hogy itt is találkozunk majd. Itt a Sláger FM-en pedig teljesítem a kéréseket. 0630303958 ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Sziasztok, nagyon szeretnék egy Michael Jackson dalt meghallgatni, mindegy mit. Szilvi írta nekünk ezt az üzenetet, hát én kiválasztottam a Black or White-ot, remélem, hogy jó lesz. Peti pedig azt írja, szia Kata, drága barátomnak, Gergőnek, Elton John-tól az I'm Still Standing-et létszi játsszátok le, és üzenem, hogy köszönöm, hogy mindig mellém áll. Hát egy baráttól, ugye ez a minimum, már is szól a dal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Dr. Véres és Veréb Tomi dala szólt, ez volt az Ugye nem bántad meg, és Ortutai Dóri is itt van velem a stúdióban, szia!
1: Szia, Kata!
0: Mesélj nekem!
1: Télből a nyárba, vagy nyárból a télbe navigállak most el, illetve a hallgatókat is. Az osztrák Alpokban nyáron sem állnak le a sípályák hóágyú rendszerei.
0: Mert lehet síelni, nem nyáron is, nem?
1: Hát tulajdonképpen vannak olyan helyek, de ez nem. Oh. Mert ugyanis Vorarlberg tartományban az egyik térségben a magaslati legelőkön körülbelül 70 tehén és 200 ilyen kisebb fajta jószág növendék állat legel, nem tudom, hogy fogalmazzak, és hogy

0: akkor te is, meg csoki is lesz bőven. Ott mi? Legelnek a lila tehenek, ugye?
1: Ott, így, Sríen.
0: Nagyon szépen köszönjük, 7 órakor várunk vissza a bővebb infókkal.
1: Itt leszek, jövök.
0: Mi pedig megyünk tovább, mégpedig Andi kérésével. Diának üzenem, hogy pihenje ki a mai napot, a holnapi még nehezebb lesz, és küldök neki egy Dua Lipa számot. Oké. Okay.

Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ugye ma is országszerte nagyon kellemes meleg idő volt, jelenleg is 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, de országszerte 30 fok fölé kúszott a hőmérőben a higanyszál, és ez még így lesz holnap-holnap után is, és marad a napsütés is, és eső sem esik, viszont csütörtöktől jelentős változás érkezik, akkor ugyanis elér majd bennünket egy hidegfront, és hoz mindent, ami az őszhöz kapcsolódik, esőt, szélben sodródó, táncoló faleveleket, valamint hideg reggeleket és hűvös nappalokat. Csütörtöktől ugyanis 23-24 fok fölé nem emelkedik majd a hőmérséklet, és az esernyőkre is bizony szükségünk lesz. Nézzük az utak legfontosabb tudnivalóit. Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklósnál volt egy baleset, a 17-es kilométernél két sávot zártak le, itt továbbra is 6-7 kilométeres a torlódás, úgyhogy legalább egy 40-45 perccel hosszabb menetidőre számítson az, aki erre indul. A fővárosban még lassú a haladás az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Szél-Kálmán térre vezető utakon, de ezt leszámítva lassan lecseng majd a délutáni csúcs. Viszont arra figyeljenek, hogy lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, burkolatjavítás miatt.

0: és szintén a Bécsi úton, befelé a Vörösvári útnál a külső sávot zárták le, mert itt csatornát javítanak. De sávlezárásra kell készülni a második kerületben, a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, és félpályás az útzár ugyancsak a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében. Itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, mindkét helyen a vízvezetéket javítják, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A The Cardigans dala szólt, ez volt a Love Fool itt a Sláger FM-en, és bővelkedik az előttünk álló hétvége is fesztiválokban, hiszen az, hogy véget ér a nyár, nem jelenti azt, hogy véget ér a fesztivál szezon. Érdemes lesz például Gödöllőre is ellátogatni ezen a hétvégén, hiszen pénteken kezdődik és egészen vasárnapig tart a 35. Gödöllői Belvárosi Napok az Alsó Parkban, a Világfa környékén. Rengeteg koncertet nézhetünk meg és táncolhatunk végig. Érkezik például a Road, de zenél majd Tóth Abigail, sőt, a vasárnap a Bagosi Brothers Company is fellép majd. Beindul a Vidám Park óriás kerékkel, nosztalgia körhintával, sőt, lesz kerti vasút is, de kipróbálhatjuk a kincsmosó padot, engem egyébként ez csábít a legjobban, és a legjobb, hogy ez a program sorozat is ingyenesen vár bennünket, úgyhogy irány hétvégén Gödöllő. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kéréseket. Sziasztok, Gyuri vagyok, a páromnak, Anna Marinak küldeném a kedvenc dalát, a Follow the Flow-tól, a Szélcsendet. Remek dalválasztás, már is érkezik a dal. Béci pedig azt írja, hello Sláger FM, köszi, ha feldobjátok a napomat egy Queen dallal. Jöjjön akkor Freddie Mercury-tól az I Was Born to Love You.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 6 perccel járunk 7 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még egy kérést teljesítek. Szia, az eső imádó Somának küldöm Rúzsa Magdi nyári zápor című számát. Nellitől jött ez az üzenet, hát akkor Somának szól a dal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
3: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltöny háza.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
9: Székre állok!
10: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóban.
14: De a krokodil az tóban él?
13: Lehet.
14: De milyen tóban?
13: Ilyen, ami ilyen...
14: Mocsaras.
13: Nem annyira... Igen, ilyen mocsaras. Igen, de abban lakik a víziló is.
14: Uh-huh. Együtt laknak?
13: Olyasmi.
14: Akkor kicsit a víziló meg a krokodil olyan, mint anyukám meg apukám.
13: Hát...
14: Hogy együtt laknak egy házba.
13: De szerintem a víziló az sokkal erősebb, mint a...
14: Krokodil?
13: Aha. Azért, mert sokkal nagyobb a szája, és nagyobbat tud harapni.
15: Jó, de ha a krokodil elkapja azonnal a vízilónak mondjuk a száját, akkor tök mindegy, mekkora szája van a vízilónak, nem?
13: Amúgy ez tényleg igaz. Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Újabb 2 embert vettek őrizetbe az NK ügyben. A héten 38 településen lesz szúnyoggyérítés. Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újabb 2 embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal az NK ügyben. A gyanú szerint az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, majd idén áprilisban elszámoltak a projekttel, noha a film valójában nem készült el. A hiányt fiktív számlákkal próbálták leplezni, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy saját cégétől származott. Az elkövetők társtettesként követték el a bűncselekményeket, ezért költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt indult eljárás. Letartóztatásukat a NAV Bács-Kiskunvár megyei főügyészségnél kezdeményezte. Az ügyben eddig 7 gyanúsított volt, köztük Búzs Balázs, Ugi Attila és Hankó Balázs egykori kabinet főnöke. A szeptember elejé meleg időjárás kedvez a szúnyogoknak, közölte a katasztrófavédelem. Az aszály miatt az árvízi fajok jelenléte továbbra is csekély, de a családi házas övezetekben fejlődő inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog több területen jelentős. Lárváik akár egy pohárnyi vízben is fejlődnek, ezért fontos a kisebb állóvizek megszüntetése. Ahol tömeges a megjelenés, napnyugta után permetezéssel végeznek gyérítést. A következő napokban a Balaton térségében, a Csepel-szigeten és Székesfehérváron összesen 38 településen lesz szúnyoggyérítés. Tavaly március 17-e és április 18-a között zajlott az idei PISA mérés, amelynek 273 iskola 6974 tanulója vett részt, közölte az oktatási hivatal. A PISA a 15 éves diákok alapvető készségeit vizsgálja 3 évente matematika, szövegértés és természettudomány területén. A 2025-ös mérésben a természettudomány kapta a fő hangsúly, de új kompetencia területként a digitális világban való tanulást is értékelték, amely az önálló tervezést, ellenőrzést és probléma megoldást méri. A korábbi 2022-es eredmények szerint a magyar matematika eredmény 473 pont volt, épp hogy az OECD átlag, ami 772 pont a fölött, és ez a magyar diákok eddigi leggyengébb teljesítménye. Szövegértésben tovább romlottak az eredmények, míg természettudományból némi javulás látszott. A tavalyi eredményeket holnap teszik közzé. Újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabb lett az átkelés a Margit körúton, a szénatéri villamos megállónál. A fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új, kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalog átkelő helyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. Új gyalog átkelő hely létesült a 14. kerületben a Mogyoró Ródi út és a Fischer István utca csomópontjában, valamint a 20. kerületben a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében, Békesmegyeren a Magyar József utcában szintén új zebrát alakítottak ki. Nagyszabású ingyenes születésnapi fesztivállal ünnepli 22 éves fennállását szombaton a budapesti Savoya Park. A 11. és 22. kerület határán működő bevásárlóközpontban Csepregi Évai zenekara a legnagyobb Neoton Familia slágereket adja elő, emellett robotkutya bemutató, táncelőadás, bűvészműsor és 360 fokos videókészítés várja a látogatókat. A programokhoz nyereményjátékok és születésnapi finomságok is kapcsolódnak, így egész napos családi eseményre készülnek a szervezők. Vezük a Savoya Parkban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
17: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Én is mondok önöknek egy nagyon jó hírt, jön az eső. Mondjuk csütörtökig még várnunk kell a csapadék érkezésére, de csütörtökön jön egy olyan idegfront, ami már jelentősebb mennyiségű csapadékot is hoz magával. Addig azonban élvezhetjük még a nyarat 2 napig. Kedden 31-32, szerdán 32-33 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, és csupán szerda délután este kezd el megélénkülni a légmozgás. Csütörtöktől azonban kell az esernyő, de azt hiszem, hogy azt most senki nem bánja, hiszen nagyon kiböjtöltük idén nyáron. Bőven sok volt az eső nélkül napsütésben töltött napok száma, úgyhogy most már nem baj, hogy egy kicsit ősziesebbre fordul az időjárásunk. Nézzük, milyen útakadályok nehezítik ma az autósok dolgát. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca közt, mert csatornát építenek, és félpályás lezárásra kell készülni a 15. kerületben a Kossuth utcában, a régi Fóti útnál, mert itt egészen kedd estig a burkolatot javítják. Városon kívül pedig az M0-ás déli szektorán Sziget-Szent Miklós térség volt korábban egy baleset, 3 személyautó karambolozott az M5-ös autópálya felé tartó stráda oldalon, a 17-es kilométernél 2 sáv továbbra is le van zárva, itt még mindig 7 kilométernyi a torlódás. A 4-es számú főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, Szegléd belterületén pedig szintén a 4-es mentén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométer között. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: Folytatódik már is a kívánság műsor. Zsolti írt nekünk. Sziasztok, szeretném köszönteni a feleségemet, Elizát, a születésnapján a Valhalla Odaút című dalával üzenem neki, nagyon szeretem. Eliza, nagyon boldog születésnapot kívánok. Lucának pedig Alessio Dalla Sola Heroes.

Laura Brenningentől szólt a Self Control itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk. Várom az üzeneteket, de nem csak ezeken a felületeken, tudják, akár mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk hangüzenetet küldeni, még ebben az órában teljesítem a kéréseket. És hát ugye hallották már korábban a hírekben, hogy ilyenkor ősz elején fokozott óvatossággal ajánlott közlekedni az országutakon, mert hogy jön a szarvasok párkereső időszaka, de mindez nem csak az autósokat érinti, de a természetbarátokat is. A gímszarvasok jellegzetes nász hangját ugyanis nagyon szeretjük kifülelni. Országszerte csatlakozhatunk szakvezetőkhöz. Ezek a szarvasbőgés hallgató túrák pedig már elindultak. Piliskereszten például mától egészen október 3-áig kereshetjük a lehetőségeket. Pilismaróton majd szeptember 10-én, 16-án vagy 18-án, Budakeszi térségében pedig szeptember 14-én és október 4-én csatlakozhatunk majd szarvasbőgés hallgató túrákhoz. És még Szentendrén is lesz két kirándulás, az egyik szeptember 17-én, a másik pedig 24-én. Érdemes ezekhez csatlakozni, hogyha nem szeretnénk véletlenül belebotlani a bőgőhelyekbe, nehogy a szarvasok végül bennünket is riválisnak érezzenek, ugye ilyenkor nagyon kiszámíthatatlanok. Szóval, hogyha tehetik, vegyenek részt ilyen kirándulásokon, és vegyenek részt a kívánság műsor zenéinek szerkesztésében. Szandi azt írja, hogy az új Maroon 5 dalt szeretné meghallgatni, ez a Heroin, én pedig már be is készítettem, azonnal forgatom, előtte azonban egy régebbi dalt idézünk fel Andrisnak köszönhetően, aki Évinek küldi az IMF Unbelievable című szám.

A Maroon 5 kezdeti lendületét idézte ez a vadonatúj dal, és ez volt a Heroin itt a Sláger FM-en, és ez még mindig a kívánság műsor. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata! 47325-ön üzeni ősregének az egyes. Mindenképpen találkoznia kell a legnagyobb főnökkel személyesen bent a munkahelyén, de beszélnie is kell vele, valamint küld ősregének egy számot, és üdvözli a társait. Aláírás egyes halott törpéje. Fontos lenne az üzenet, köszönet a beolvasásért. Igazán nincs mit. Szia Kata! Két futópajtimnak, akikkel tegnap lefutottuk a félmaratont, Adrinak és Verának küldöm a Rant a One Republic-tól, ez pedig Györgyitől jött. Hú, akkor ti is átéltétek azt a fantasztikus hangulatot, amit én magam is szurkolóként, aki már is jön a One Republic, előtte azonban még Nóri kérése teljesül. Sziasztok, Tominak küldenék egy dalt, mert ő a legjobb döntés az életemben, a Szétszeretlek című számot. Oké, Nóri, Tominak szól a Halott pénz és Olá Helén a dala.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Úgy tűnik, hogy ezen a héten véget ér az egyik legforróbb és legasszályosabb nyár, ugyanis jelentős időjárási fordulat közeleg, amely ezúttal nem csupán néhány napos felfrissülést hozhat, hanem végleg elviszi az idei nyarat. Csütörtökön érkezhet majd egy hidegfront, addig azonban kedden és szerdán is ragyogó napsütés és igazi nyári hőség vár bennünket majd odakint, bár a reggelek már egyre hűvösebbek lesznek, a holnapunk például 14-15 fokkal indul majd, de napközben 31-32 fok, míg szerdán 32-33 fok várható, és sok lesz a napsütés is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás autót déli szektorán Szigetszent Miklós térségében korábban volt egy baleset, most már zavartalanul halad a forgalom, a több kilométer hosszú torlódás is lassan feloszlóban van. A 4-es számú főúton pedig Pilis külterületén két személyautó ütközött össze, a 45-ös kilométernél a forgalom félpályás útzár mellett irányonként váltakozva haladhat, úgyhogy a következő percekben itt is torlódásra kell készülni. A fővárosban pedig sávlezárás van a 3. kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert mindkét helyen vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt, és szintén a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt zárták le a külső sávot. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkület van, mert itt új gyalogos átkelő helyet létesítenek, illetve építkezés miatt zárták le a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcán, úgyhogy az a Teve utca felől Zsák utca lett. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan egy abba feldolgozástól, az Erasure-től, ez a Take a Chance on Me. Ez pedig még a kívánság műsor pár percig, de perceink már tényleg meg vannak számlálva, úgyhogy siessenek, hogyha még ma szeretnék hallani a kedvencüket, és hogyha Mozart a kedvencük, akkor pedig a Műpában lesz érdemes ellátogatniuk, hiszen szeptember 9-én, azaz szerdán kezdődik majd a Mozart expedíció. A tavalyi elsőprős siker után idén is megrendezik a Műpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös minifesztiválját, amelynek köszönhetően még alaposan megismerhetjük a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, a Varázsfuvolát. A négynapos rendezvényen többek között koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhetünk el ebben az örökérvényű darabban. Fantasztikus lesz ez a program sorozat. Egyébként egy zenész barátom mindig azt mondja, hogy ha valaki nem szereti az operákat, annak érdemes Mozart Varázsfuvolájával kezdeni az ismerkedést ezzel a műfajjal, mert garantáltan bele fog szeretni. Én pedig ezt alá tudom támasztani, hiszen gyerekkoromban engem is először a Varázsfuvolára vittek el, és hát azóta is nagy opera rajongó vagyok. No de imádom a mai kor zenét is, lássuk önöknek, mik a kedvencei. Hello Kata, ha még lehet kérni dalt, Kálai Sanders Andrástól a Youth, légy szíves, jázd le Ildinek, ezt Attila írta nekünk. Természetesen lehet még kérni ezt a dalt, belefér a kívánság műsorban, úgyhogy már is érkezik, előtte pedig Michael Sambellótól szól a Maniac, és itt van hozzá az üzenet. Toncsikának szeretnék egy számot kérni, Michael Sambellótól a Maniacot, és üzenem neki, hogy siessen haza. Aláírás nélkül futott be az üzenet, de Toncsikának már is forgatom a dalt.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne jön az utolsó kívánság, hiszen mindjárt 8 óra lesz, úgyhogy vége a mai kívánság műsornak. Bea azt írja, sziasztok, Marcsi barátnőmnek a hétvége margójára küldöm Zséd a Fekete Rúzs című számát, úgyhogy ma ez zárja a kívánság műsort. Én azonban nem búcsúzom önöktől, a következő 2 órát is együtt tölthetjük még.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után.

0: Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint 19 megyében csaknem 132 kilométeren már befejeződtek a munkálatok, további 5 kilométeren pedig még zajlanak az utolsó munkák. Újabb közel 28 kilométernyi útszakasz felújításának előkészítése is folyamatban van. Az országos közúthálózaton idén összesen csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékútvonalon végeztek teljes körű rekonstrukciót. A Magyar Közút saját munkáival együtt több mint 700 kilométeren javulhatnak az utazási körülmények. Szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot is bemutatnak. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss rangsora szerint. A kutatásban 761 európai nagyvárost vizsgáltak a levegőminőség szempontjából, és a magyar városok közül Sopron végzett a legelőkelőbb helyen, a 278. pozícióban. Veszprém a 425. lett, így a második legkevésbé szennyezett magyar nagyváros, még Győr a harmadik helyet szerezte meg. A lista végén a magyar városok közül Miskolc, Budapest és Debrecen áll. A vizsgálat szerint Magyarországon továbbra is a finom részecskék, a nitrogénoxidok és nyáron az ózon okozza a legnagyobb problémát. Bár a hazai levegőminőség javult az elmúlt években, még mindig elmarad a WHO egészségügyi ajánlásaitól. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak, közölte az Erzsébet Alapítvány. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek. Emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 ezer utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is, az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 ezret értékesítettek. Javultak a vízbefulladási statisztikák a Balatonon, de az alacsony vízállás új veszélyeket rejt. A 90-es évek elején még évente közel 50-en fulladtak a tóba, a 2020-as évek elejére ez a szám 10 körülire csökkent. Idén az első 8 hónapban a vízirendőrök 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a vízből. A mentések mintegy 31%-át a szápot használók miatt kellett végrehajtani. A rendőrség szerint a nyár végén 40 cm körülire csökkent a vízszint, emiatt a fürdőzők egyre beljebb gázolnak a vízben, ahol hirtelen mélyülő mederárkok, úgynevezett marásvonalak okozhatnak számukra veszélyt. Az idei év első 8 hónapjában 6-an vesztették életüket a Balatonban.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne úgy csilladala szólt, ez volt a Vigyél el, én pedig Kiskata vagyok, nagyon szép estét kívánok önöknek és jó lazítást, ha már lazíthatnak. Képzeljük, nagyon érdekes és egy kicsit ijesztő dolog történt, ha igaz egyáltalán, videófelvétel készült az esetről, elemzők szerint nem AI-jal készítették, hanem valóban azt rögzítette a kamera, ami történt egy üzletben, már is mondom, hogy mi volt a helyzet. Egy fekete kis robot segít az üzletben, hol a vásárlóknak, hol az eladóknak. Egy ember odalépett hozzá, és szeretett volna vele kezet fogni, de a robot erre nem reagált. Az illető pedig egy kicsit meglöpte, hogy fölhívja a robot figyelmét arra, hogy ő szeretne vele kezet fogni, amire a robot harci pózba vágta magát, és elkezdett rugdosódni. Hárman kellett, hogy lefogják a megvadult robotot. Egyelőre nem érkezett információ arról, hogy mi történhetett. Elképzelhető, hogy a robot egyszerűen csak szerette volna magát megvédeni, de többen arra gyanakszanak, hogy ugye a robotok is irányíthatók esetenként távolról, úgyhogy lehet, hogy ez van a dolog mögött. Minden esetre azért az megint csak fölhívja a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy jó, hogy minden területen engedjük érvényesülni a gépeket. Hát, van mi morfondíroznunk. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább Sén 54 talával. Jön az Altassál.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Gergő és Orsovai Reni dala szólt, ez volt a Mostantól itt a Sláger FM-en, és ugye néhány perccel ezelőtt meséltem önöknek egy megvadult robotról, aki próbálta magát megvédeni, amikor egy kicsit meglökték egy üzletben, és hát egy picit kapcsolódik ehhez a témához az, amiről ma reggel Pordán Petra, Somogyi Zoli és műsorvezető társuk Köllő Babett beszélgetett. Figyeljenek csak!
1: Említettük még az előző órában, hogy New Yorkban most úgy döntöttek, hogy a következő tanévre, erre a tanévre egyszerűen betiltják a generatív AI használatát a diákok számára, tehát száműzik a sulikból, mert hogy szeretnének időt nyerni, hogy átgondolják, hogy majd mit meg hogy kellene csinálni, és addig inkább hagyják a fenébe az egész AI-t. Van nekem a kedves barátom Eszti, aki gimnáziumi osztályfőnök, meg angol nyelvtanár, meg stb., és nemrég ő mesélte nekem, hogy Dublinban járt egy olyan továbbképzésen, ahol kifejezetten az AI-ra koncentráltak, úgyhogy gondoltam, fölhívom. Szia, Eszti néni, jó reggelt!
2: Szia, Eszti néni, hogyha azt beszéltük, jó reggelt, hogy korunkbeli, akkor Esztike.
3: Igen. Tike.
1: Ja. Szóval, hogy te hogy vagy ezzel az AI dologgal, meg általában itthon nálunk, ugye most az is tilos, hogy egyáltalán mobiltelefont vigyenek be az órára, és ugye ehhez képest, meg továbbképzésen voltál, meg az AI-ról tanultatok?
4: Na, hát akkor tegyünk rendbe egy-két dolgot. Először is nagyon klassz téma, és örülök, hogy beszélhetünk róla, és még hogy én is egy kicsit. Az igazság, hogy az elmúlt években úgy nekem is komplett elegem lett abból, hogy bármilyen feladatot adtam a gyerkőcének, itt leginkább mondjuk ilyen fogalmazás feladatokra gondolok, hát másnap mindenki tökéletes feladatokkal jött, ami azt a tudást is meghaladta, amivel a szülők rendelkeznek egy-két esetben, mert hát az is gyakori volt, hogy anya apa segített
2: ebben. Diploma munka.
4: Hát igen, és azért ezt egy tanár nagyon gyorsan leszűri, tehát így a harmadik sornál azért így megvolt mindig, hogy hopp, akkor ezt lehet, hogy nem ő írta. Na, nekem ebből elegem lett, és amikor a lehetőség jött az intézményben, hogy egy pályázat keretében mindenki valamilyen továbbképzésen részt vegyen, akkor én mondtam, hogy én mennék, és akkor lehetőség szerint mondjuk ilyen AI-ra, mert most már én is okosodni szeretnék ebben a dologban, vagy kicsit úgy éreztem, hogy le vagyok maradva. Elmentem. Hát hétfőtől szerdáig annyi mindent mondtak, hogy így végig gondoltam, hogy Jézusom, ehhez egy külön tanfolyam kell, hogy én ezeket megjegyezzem, hogy itt ki és mit tud. Én mindig azt hittem, hogy ez egy nagy dolog, amiről itt beszélünk, és kiderül, hogy nem, hát ugye ez itt nagyon sok pici program, amivel az egyik gyerek ezt ismeri, a másik azt ismeri, az egyiknek ez a jó, a másiknak az a jó. Én megtanultam 4-5 ebből, ami megtanultam, megismertem, inkább ezt mondom, és elhatározásom volt, hogy mire hazajövök, addigra én így átszellemülve jövök, és én támogatom ezt az egészet. Így is jöttem haza, és bevallom őszintén, hogy látom az előnyeit, és értem, hogy a gyerekek miért használják. Tehát addig, amíg mi a könyvtárba jártunk mondjuk diákként, és ott volt az összes tudás a könyvtárban, és abban is el kellett igazodni, na azóta gondoljátok át, hogy az internet mit hozott a gyerekeknek, és hogy ők ebben mennyire tudnak eligazodni, vagy mennyire sem. Tehát, hogy full látom értelmét annak, hogy a biológia faktosok azt mondják, hogy az AI-nak szólnak, hogy a melyik év milyen feladatait, milyen feladattípusait szeretnék megcsinálni, és akkor kiválogatja nekik a feladatot. Tök sok időt spórol nekik, tehát ez abszolút pozitív.
2: De mivel van a gond?
4: Hát azzal van a gond, hogyha nem okosan használják, hogyha így csak így támadjuk őket, hogy ezt így nem lehet, ez úgyis itt van körülöttük, úgyis fogják használni. Szerintem sokkal egyszerűbb onnan megközelíteni, hogy hát akkor beszéljük meg velük ugyanúgy, ahogy az összes többi dolgot, ahogy az internetet, ahogy a telefon használatot, hogy

0: csináld meg, a gyerek a legritkább esetben veszi a fáradtságot arra, hogy ő ezt végigolvassa, és azt mondja, hogy leellenőrzi. És én magam látom azt, hogy azóta, amióta megismertem ezt a 4 programot, hogy hány buta kérdést állított össze. Aha. Még az előfizetős verzió is, tehát hogy azt is szeretném mondani, hogy mindegy, hogy ingyenes vagy előfizetős, hogy hány buta dolgot állított össze, a gyerek ezt pedig nem tudja leszűrni. Persze. Tehát ugyanígy ki lehet szűrni, hogy akkor ő a fogalmazást ezt magától írta, vagy nem. Tehát, hogy hibás dolgok. A másik, hogy meg szoktam nekik mutatni, hogy na, nézzük meg ezt a fogalmazást, mit gondoltok róla. És akkor rám néznek, és azért, na tanárnő, hát ezt az AI írta, mondtam, hogy és ezt honnan tudod. És akkor elkezdi sorolni, és akkor így mindig elmondom neki, na, akkor érted már, hogy nekem mi a problémám.
1: Tök jó, ez szuper ötlet.
0: Úgyhogy én azt mondom, hogy nem ellenséget kerestem a továbbképzésben és a gyerekekben sem, amikor az AI-t használják, hanem inkább azt, hogy kell együtt dolgozni, hogy kell nekem is haladni a korral, meg velük, igyekszem, amíg tudok, és remélem, hogy lesz bevan.
2: Egyébként érdekes lesz, hogy ez az egyéves kísérlet, mert tulajdonképpen ez most egy kísérlet, hogy milyen eredményeket fog hozni. Szerintem ez nektek is nagy segítség lesz tanároknak.
0: Nem tudom, azt mondom, hogy good luck ott a másik oldalon. Én azt nem értem, és az, amivel mindig bajom van, hogy az a betiltják, azt a hogy csinálják. Tehát, hogy azt valaki elmagyarázza nekem, hogy kétfaktoros azonosítás minden belépéshez, vagy ingyenes, nem ingyenes programhoz, tehát hogy csinálja, vagy csak az iskolából, de akkor ott
2: csak van, az iskolában.
3: Szerintem igen.
2: Szerintem tudjátok, mit elveszik a telefont, úgy
1: szerintem is, igen, így.
2: Amit mi már csinálunk.
1: Ennyi.
0: Én a gyerekektől kérdeztem a múltkor, mert ugye ez most már ez a második tanév, hogy így élünk, hogy akkor a mobiltelefon nincs náluk az iskolában, és én tőlük megkérdeztem, hogy erről mit gondolnak, és én megdöbbentem rajta. A visszajelzés azért alapvetően az volt, hogy hát tulajdonképpen nem rossz, mert hogy tényleg egymással vannak inkább elfoglalva, mint a telefonnak.
2: Akkor volt
0: ezt mondták az én már lassan végzős osztályom. Ez fura.
2: New Yorkba erre fognak rájönni jövőre.
1: Tehát végre mi magyarok voltunk az elsők. Szuper. Hát ennyi. Tényleg ezt mondják a tinik, hogy örülnek, hogy beszélgetnek egymással. Ez tök jó?
0: Igen. Király. De én azt mondom, hogy ne ellenségei legyünk ennek a világnak, hanem inkább
1: okosan használjuk.
0: Igen.
3: Hogy mindenre inkább rákészülni kell, ahelyett, hogy egyszerűen csak tiltjuk, és úgy teszünk, homokba dugjuk a fejünket, mintha nem lenne. Igen. Tehát, hogy közben meg van, tehát attól nem fog elmúlni és megoldódni, csak ha nekiugrunk.
2: Olyan okos vagy ma reggel is.
3: Is. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
4: Hát igen, azzal egyetértek, hogy meg kell tanulni okosan használni az AI-t, viszont én ennél sokkal, de sokkal jobban megpróbálnám háttérbe szorítani a használatát, mert nagyon sok hasznos készség veszik el, hogyha rábízzuk magunkat, akár csak apróbb feladatokban a mesterséges intelligenciára. De hát ezt azt hiszem mindenkinek saját magának kell eldönteni, és hát arról is dönthetnek, hogy együtt ébrednek-e Somogyi Zolival és Pordán Petrával, én javaslom, hogy tegyenek így. Reggel 6 órakor érkezik majd az ébresztőcsapat, és hát velük minden jó. A Vétek dalával megyünk tovább. Jön a Vele minden jó!

0: Wolf Kati dala szólt, ez volt a Vár a holnap itt a Sláger FM-en, és nem csak a holnap vár bennünket, de ma este Esmiller András is, hiszen ma is jelentkezik a Slágerkult 10 órától. Ma este Gájer Bálint lesz a műsor vendége, aki ismét abban a klubban áll majd színpadra, amelyhez több mint egy évtizednyi koncertélmény köti. Október 9-én az Orfeumban találkozhatunk vele, erről a koncertről mesél majd ma este, mi pedig egy picit belefüllelünk a beszélgetésbe.
1: Hát nem nagyon van igazából ilyen élőzenés hely, most már nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de tizenvalahány éve már biztos. Sőt, én még azelőtt először Royal Orpheum, vagy nem is tudom, valami Royal Club, vagy ilyesmi volt. Először én már akkor játszottam ott a, talán azt hiszem a Group & Swing zenekar, amikor még nem is Orpheumként működött, úgyhogy gyakran feltűnünk ott mi is a zenekarral, igen.
2: Másot játszani, mint más pódiumokon? Van különbség?
1: Ugye kimondottan ilyen klub koncert jellegű dolog nem nagyon van máshol, illetve mit tudom én, vannak hasonlók a jazz klubban, de az megint egy más.
2: Szoktál?
1: Budapest jazz klub az egy kicsit más, ugye ott beül, van egy nézőtér, és akkor ott ülnek, ugye itt van lehetőség táncolni. De gyakorlatilag igazából, ha úgy veszük, máshol nincs is nagyon olyan helyszín, ahol koncertezünk, és lehet táncolni is. Tehát általában ezek ilyen ülős koncertek, ugye itt van vacsora is, lehet iszogatni, úgyhogy egy kicsit ez az ilyen amerikai jazzklub.
2: Tehát lazább.
1: Világ ez, igen.
2: Na, de azért jó, hogy jöttél, meg tudunk erről is beszélgetni, akkor mondd már el előadói szempontból, hogy amikor a dalaidra táncolnak, az neked ad egy plusz stenket?
1: Hát én ugye alapvetően egy ilyen partizánakaros világból érkezem. Hát, és ugye ezt a fajta hangulatot ezt vissza tudja hozni. Nyilván sokkal jobb abból a szempontból, hogy nagyon közel van a közönség, bárki odaléphet, mondhat esetleg egy dalt, hogy szeretné hogy eljátszunk,
2: vagy
1: mit tudom én, tudom, hogy születésnapja van valakinek, odajönnek, hogy létszi majd előtte, vagy akár üzenetet küldenek már a Facebookon, vagy az Instagramon, amikor tudják, hogy megyünk, hogy lesz egy születésnap, hogy esetleg egy ilyen felkonferálnám, persze. Én azt gondolom, szerintem mindenki ott egyébként, mert ez egy tipikus.
2: Hát várj, én már láttam hiszt is előadókat, akik azt mondták, hogy nem, megvan a program, nem teszünk be újat. Tehát ha én mondjuk, mit tudom, oda megyek hozzá, hogy Bálint, a Kívánj hármat dalt nyom már el, akkor te simán?
1: Hát nem arról van szó, hogy mondjuk bármilyen dalt elkezdek játszani a születésnapos kedvére, hanem hogy csak egyáltalán felkonferálom.
2: Jó, de ez egy Gájer dal.
1: Ez igen, nyilván ennek örülök. Mindig nagyon örülök egyébként, amikor saját dalt kérnek esetleg. A sorrendet azt én sem szeretem megváltoztatni, mert mindenkinek a kottája úgy van sorrendbe rakva, azt nem feltétlenül szeretek ugrálni, de arra van lehetőség, ha valaki azt mondja, hogy éppen születésnap van, vagy házassági évforduló, hogy egy-két szép szót esetleg szólnék, vagy valakit felköszöntenék.
2: És nem felejted el?
1: Hát beleírom azért, valahova feljegyzem magamnak én is, mert nem akarok hibázni feltétlenül, úgyhogy valahova feljegyzem.
2: Egy előadó vagy.
1: Azt hát igyekszem, mert ugye tudom, hogy ha nem írom fel, akkor lehet, hogy elfelejtem is, ezt
2: nem szeretném. Meg hogy azért te figyelsz a gesztusokra, hogy valószínűleg az van menet, hogy szeretsz jó benyomást hagyni a másokban hosszú távon.
1: Nekem az a nagyon nagy szerencsés helyzet, vagy az a szerencsés helyzet, hogy nekem ez nem esik nehezemre. Tehát ez egy belőlem fakadó dolog ez. Most, hogyha én szerintem nekem is bárki megtenni. Bár egyszer pont volt egy hotelnak a medencéje mellett ültünk, és éppen valakinek a családból, illetve a barátnőnek a családjából névnapja volt, és gondolkodtam, hogy oda menjek a DJ-hez, hogy mondja már be, aztán végül nem mentem oda. Tehát végül nem adtam ki ezt a feladatot, én nagyon szívesen benne vagyok. Van, hogy valaki előre jelzi üzenetbe, ír nekem messengert, vagy bármit, hogy megtenném-e is, természetesen igen. Ugye volt egyébként egy ilyen szolgáltatás is egyszer, így a Covid alatt, hogy rendelje meg egy köszöntőt egy ismert embertől, és akkor be volt így valahogy árazva, és akkor mondtam, hogy bocs, de most ezért én nem fogok pénzt elkérni. Úgyhogy végül abban nem mentem bele, volt, és aztán ebből én újságcikket, egy kicsit ilyen fura. De minden esetre persze nem feltétlen várható el, hogy valaki ilyen nagy üzeneteket küldözgessen másoknak.
2: Azt látom egyébként, hogy az előadó társait ki vannak ettől készülve, mert nyilván egy előadót téged is millióan megtalálnak, hogy na ilyen születésnap, olyan születésnap, tudom, hogy ez fárasztó is lehetne. De azt gondolom, és ez abszolút összeér a kettőnk gondolkodása, hogy hát ez egy szolgáltatás valahol, amit te végzed, te szórakoztatod a közönséget.
1: Ettől egy kicsit egyébként talán személyesebb is a koncert, hogyha ilyen üzenetek is beleférnek.
2: Na hát kedves hallgatóink, október 9-e, Orfeum.
1: Másnap vagyok Igen, október 10-én van a 46. születésnap.
2: Szépből gratulálok így előre. A mérleg, mi mérlegek tartsunk össze. Mindig azt mondom, nekem meg harmadikán egyébként.
1: Ajándékot nem kell hozni, csak hogy megnyugtatok mindenkit, hogy azért nem maradjon otthon senki, hogy most úristen, mit vegyünk, gyertek el. Az a legnagyobb ajándék, ha együtt ünnepelhetünk.
2: Meg neked az is ajándék, ha az új dalt például akkor már ismerik?
1: Hát remélem, hogy ismerik majd. Ugye itt pont az adás előtt beszélgettünk egy közös ismerősről, Éger Laci írta igazából a dal szövegét.
2: Hát már egy csomó dalodat.
1: És a sok, igen, sok másik dalnak a szövegét, de ezt mindig
2: elismerjük.
1: Most Szabadon élek az a dal cím, mert benne van ez a life coaching dolog a dalaimban. Nem csak ebben, hanem az sokszor ez a Törki a mából című dalom, az igen, is egy kicsit arról szólt, hogy valósíts meg önmagad, ha éppen benne vagy most valami olyan munkát végzel, amiben más álmát valósítod meg, és neked van ez kedved, hogy megvalósítsd önmagad, akkor lépj ki, vagy párhuzamosan mellette kezdj el valamit, tedd bele, és akkor hátha.
0: Ne feledjék tehát október 9-én Gáyer Bálint ismét az Orfeumban lép fel, ma este pedig itt a Sláger FM-en találkozhatnak vele, a Slágerkult vendége lesz 10 órától Esmiller Andrásnál, úgyhogy akkor is tartsanak velünk mindenképpen, most pedig jön az Edda dala, az ünnep.

Sépos F. Tamás dalát szólt, ez volt a Nincs Baj, Baby, itt a Sláger FM-en, és mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, de amíg ide ér, addig meghallgatjuk Roy és Ádám dalát, jön az Otthon itt van.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány célzottan segíti a dízel meghajtású autók vezetőit. Megkezdődött a Rákos rendezői elhagyatott lakóépületek bontása. A magyar sportbajnokai váltó futással kezdődik vasárnap az atlétikai világdöntő zárónapi programja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szerdán született döntés a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint a segítség a dízelüzemű gépjárművekre és a mezőgazdasági gazdálkodókra irányulna, a mindenkire vonatkozó védett ár visszaállítása helyett. A szerdai kormányülés után jelentik be a részleteket. Azonnali hatállyal felmentették a csepeli Farkas Bertalan általános iskola gyógypedagógusát, akivel szemben február óta gyermekbántalmazási vizsgálat folyik, jelentette be Facebook oldalán Lannert Judit. A pedagógust az iskola igazgatója augusztus 20-a után vette fel érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, ugyanakkor a Fóti gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási ügyben érintett és vizsgálat zajlik ellene. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elfogadhatatlannak nevezte az igazgató felelőtlen döntését, azonnali kivizsgálást kért és az igazgató vezetői megbízását visszavonta. A pedagógus adminisztratív szempontból megfelelt a feltételeknek. Lannert Judit ezt a rendszer súlyos hiányosságának nevezte, és azt mondta, hogy az érvényes erkölcsi bizonyítvány a jövőben nem lesz elegendő, és minden vezetőnek a gyermekek érdekét kell első helyen kezelnie. Megkezdődött az elhagyatott Rákos rendezői lakóépületek bontása, miután az önkényes lakásfoglalók miatt tarthatatlanná vált a környék közbiztonsága és köztisztasága, jelentette be Facebook oldalán Tóth József, a 13. kerület polgármestere. A kerületi önkormányzat a lakók sürgető kéréseire reagálva vállalta a bontás első szakaszát, annak ellenére, hogy a terület felett sem közigazgatási, sem tulajdonosi jogköre nincs. A nyári megkeresések után lefolytatták a közbeszerzést, így elindult a romosítás. Júliusban több mint 1000 lakos írt alá petíciót és nyílt levelet küldtek Karácsony Gergely főpolgármesternek, Vitézi Dávid miniszternek és Baricska Norbert Tamás rendőrfőkapitánynak a terület rendezését sürgetve. A bontás előreláthatólag egy hónapig tart, a keletkező törmelék elszállítása a budapesti közművekre hárul. Pósvai Gábor belügyminiszter hétfői hatállyal felmentette Bíró Pétert, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, olvasható a belügyminisztérium közleményében. A tárcavezető a tulajdonosi joggyakorló képviselőjeként átmeneti vezetőt jelölt ki a cég élére, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatot. Ellopták a Flipper Múzeum bevételét vasárnap délután Budapesten a 13. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset. A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátramegy. Távol léte alatt a kasszából elviszik a bevételt. A múzeum beszámolója szerint a helyszínen egy a Flipper Múzeum logójával ellátott póló is volt, azt azonban nem vitték magukkal. A magyar sportbajnokai váltófutással kezdődik vasárnap a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntő zárónapi programja. Olimpiai és világbajnokok állnak rajthoz, mielőtt a világ elitje megkezdi a 11 döntőt. 16 ismert hazai kiválóság köztük labdarúgó, kézilabdázó, vívó és úszó fut a rekordtánon a 400 méteres váltóversenyben, közvetlenül a zárónap hivatalos programja előtt. Az atlétika új típusú 3-estés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az közdíjazás, péntektől vasárnapig rendezik Budapesten. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig egy újdonság forgott. Pál Balázs, Kármen és Patucska Olivér, az Oliver from the Earth dala, a People Person. Mi pedig utazunk most egyet. Nem tudom, jártak-e már Naurun, vagy egyáltalán hallottak-e már erről a csendes óceáni szigetországról, amely a világ harmadik legkisebb állama. Egy aprócska szigetország, ahol mindössze 12 000 élnek. A turisták nagyon szeretik, bár mindentől messze van. Talán Ausztráliához van a legközelebb, az Egyenlítőnél fekszik. No, de a helyzet az, hogy a helyiek úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a szigetország nevét. Nauruból Nauero köztársaság lesz. A Nauru elnevezés ugyanis csupán a külföldiek kényelmét szolgálta, hiszen nekik a helyi kiejtés nehezükre esett. De most a helyiek úgy döntöttek, hogy őket ugyan nem érdekli, hogy ki tudja kiejteni az országuk nevét. Mostantól Nauero lesz a szigetország neve. Szerintem egyébként nem is olyan nehéz kiejteni, bár el tudom képzelni, hogy az angoloknak, franciáknak, németeknek csak ugyan gondot okozhat, de nekik sem kell aggódni, azokat a turistákat is beengedik majd ezen túl is az országba, akik nem tudják kiejteni az ország nevét. Egyébként megnéztem, hogy ott mostanában hogy alakul az időjárás, hát jelenleg 29 fok van, és a következő napokra is 30-33 fokot ígérnek, úgyhogy ott tart még a nyár, és hát nem csak ezen a héten, hanem kb. Örökké. Itt a Sláger FM-ben pedig már is az emberek dalával megyünk tovább. Jön a süt a nap.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Vastag Csaba dala, az őrült éjjel, és hát őrült éjjel vár ránk a szerdáról csütörtökre virradó éjjele, mert hogy akkor érkezik egy hidegfront, ami az előrejelzések szerint elviszi majd most már tényleg végleg a nyarat, hiszen csütörtöktől maximum 22-24 fokra számíthatunk napközben. Addig azonban még élvezhetünk két teljes napot a nyárban. Holnapra bár hűvösen indul a nap, hiszen mindössze 14-15 fok lesz kora reggel, délutánra 31-32 fokig melegszik az idő, szerdán pedig akár 32-34 fokot is mérhetünk, de délután már megerősödik a légmozgás, és az esti órákban a felhők is elkezdenek majd fölöttünk tornyosulni. És éjjel megérkezik a hidegfront, ami miatt csütörtökön, pénteken is, várhatóan még szombaton is nagy esők jönnek majd végre, egy kicsit fellélegezhet a természet is. Mi pedig azonnal meghallgatjuk Geszti Péter újdonságát, egy jó tanács jön tőle, ha ne feküdj le haraggal, de előtte a Magna Cum Laude-tól szól az átkozott nők.

0: A The Sign dala szólt, ez volt az ő itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggelnek volt egy vendégműsorvezetője, Pordán Petrához és Somogyi Zolihoz ezúttal Köllő Babett csatlakozott, akit igen nagy meglepetés érte hétvégén, hogy mi, az már is kiderül.
1: Sajnos nem találtam meg otthon, reggel már nincs meg a nagy állat határozom, tudod, volt a kis növény határozom, meg a nagy állat.
2: Igen.
1: És a többi elhozta volna.
2: Kis állat, kis állat, kis állat, nem, kis állat, nem az mindig kicsi.
1: Mindegy, gondot elhozom Babettnek, hogy megnéz, hogy mi a különbség az egér meg a patkány között.
2: De... De mocsok van.
1: Tudod, a Lecsó című animációs filmben az egy patkány volt. Minél nagyobb, annál patkányabb.
2: Igen, és... de ez egy élő ember nagyságú valami, azt hova lövöd be?
1: Igen,
2: egy figuránál, egy mesefigurálnál nem tudod. Az orrából, vagy miből határozod meg, hogy hosszabb az orra. A patkány meg hosszabb az orra.
1: Az orrából is, és abból. Nem tudom, nem tudom. A farka vastagabb, hosszabb, nem? Mint az egérnek. Vagy...
2: Mondjuk az igaz.
0: Hát de amikor egy ilyen valaki beöltözik egy felfújható nagy patkány jelmezbe, azt nagyon nehéz megmondani, hogy ez egér akart lenni, vagy igen. Patkány akart lenni,
2: vagy a farkát,
0: vagy átverés igen. Akart lenni.
1: Szóval az, hogy a Babett tegnap az X-faktor, mit csinálnak, miért táncolnak egerek a színpadon? Igen. De nem ez volt benne a lényeg, hogy egerek, vagy patkányok, hanem...
0: Hát igazából az volt a lényeg, hogy egyszer csak... Álltunk az ember márkára a backstage-be, és elrohant mellettünk két egér, aki beszélgetni sem akart, kiderült, hogy patkány, köszönöm. És néztük is, hogy mondom, jó van, mindegy, menjetek, csak persze használjátok a stúdiót, ahogy akarjátok, táncoltak egyet, majd jött a maszkos műsorból kántált maszkot le, és egyszer csak ott állt a gyerekem a színpadon, ugyanis ő volt az egyik patkány. És én döbbenten álltam, az volt az első gondolatom, hogy sőt, szerintem fölmentem, az volt az első gondolatom, hogy miért nem vagy iskolába? Amire az volt a választanám, hogy délután 5 óra van anya, vagy van 6 óra. Tehát, hogy én, aki azt mondtam, hogy az én gyerekem soha nem indulna el ilyen műsorba, és hát tulajdonképpen nem is indult, mert táncolt, és ez egy énekes tehetségkutató, de hát akkor is az, hogy ő megtréfál, és megkérdeztem, hogy mi volt a motiváció. És mondta, hogy az, hogy téged soha nem lehet meglepni, és azt mondja, ő regisztrál versenyzőként, tehát ez az ő ötlete volt, regisztrált versenyzőként az X-be, hogy akkor ő szeretné az anyukáját meglepni, és utólag elmondták, hogy ők is ott gondolkodtak, hogy hát ez biztos csak valami átverés, tehát valaki így kamuból, poénból írt, és felhívták, és ténylegesen az én gyerekem volt.
2: Semmit nem sejtettél. Olyan ügyesen csinált az egészet.
0: Hát, na, ügyesen. Hát utólag elmesélte, hogy miket kommandóztak. Hát olyanokat csinált. Eleve rendeltek valamelyik kínai oldalról két patkányjelmezt. Kérdeztem miért, mert azt mondta, ez volt a legolcsóbb. Tehát azért megdicsértem, érte.
1: Ügyes! Forrult a gyerek.
0: Forrult a gyerek. És mondom, hogy mikor próbáltatok a osztálytársával, buba barátjával. Mondom, mikor próbáltatok bubával? Az anya abban a pillanatban, hogy te kitetted a lábadat otthon, hogy az ő szó social media felületeim már kirakott egy olyan videót, hogy ott próbálnak a kertbe két patkány, tehát két életnagyságú patkány.
2: Tehát mielőtt bementek, te meg azt nem láttad, mert dolgoztál éppen.
0: Én nem láttam, mert dolgoztam. És mondom, hol tároltad ezeket a jelmezeket? Azt mondja, hogy hátul a kis dolgozószobában, a rubli szobában, azt mondja, anya, ott kerülgetted egy hónapig. De, nekem fel sem tűnt. És aztán, amikor elkezdett bejárni, mert nyilván ez próbával jár, stb. Mondta, hogy volt olyan, hogy én bent voltam az RTL-be, és ő, a kis mocsok, bent próbált, és azt mondta, hogy anya, még a lokátor, büszkén mondja, még a lokátoromat is kikapcsoltam, hogy ne tud, hogy hol vagyok.
1: Ajaj, telefonos kis nyomkövető.
2: Ajaj.
0: Hát azért ez a jövőre nézve.
2: Igen.
0: Hát ez a jövőre nézve.
1: Hát gondolkodj el
2: hát
1: ezen.
2: Igen.
1: Kit melengedtél a kebleden?
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: majd
2: na, ebben ez a jó.
0: Senki igen, nem volt interakció. Beavatva, mindenkinek ilyen őszinte, illetve gondolom a stáb tagjai tudták, ja, sem mindenki rajta nevetett. Az ember már a legjobb, aki azt se tudta, hogy hogy néz ki a gyerekem, tehát ez, kik ezek? Kik vannak az életvédel? Jött a maszkot le, az, kik ezek?
1: Ja, még ott se értett, hogy mi történik.
0: Még ott se volt.
1: Ez is kicsit ilyen elvarázsott művésznélek.
2: Nagyon, igen.
0: Szóval, hogy igazából most már tudom, hogy miért nem szeretem a meglepetést.
1: De hát a babe gyereke, hol, kérdezte már, hol, ki, mi?
0: A barna patkány.
2: Milyen az X-ben dolgozni Márkkal egyébként?
0: Hát jó, hát egy varázslatos ember, jó meg hát nagyon. Igen, meg én szeretem, ha valaki ilyen, tudod, ilyen jó munkatárs, igen. Jó kelage, nem szeretem a hisztis embereket, igen, ő aztán igen, végtelenül igen. Nem az, tehát 12 óra munka után nem akarom azt hallani, hogy ő fáradt, nem vagy fáradt, de nem is mondja nyilván, valóan. van, úgyhogy ez ilyen nagyon békebeli együttműködés.
1: Hát jobb munkás ember.
2: Igen, jobb munkás.
0: Nem, de az fontos, nem? Persze, hát az, amikor nincsenek sztárhölgyek.
1: Az oxigén is fontos.
2: Igen, és Balázs, amikor megkaptad ezt, hogy te leszel az X-Faktor műsorvezetője, akkor mi volt az első reakciód?
0: Hát igazából az, hogy szeretnék egy nagyon nagyot kiabálni, és így kiabálni a világba, de bánatomra egy olyan helyen voltam, ahol ezt nem tehettem meg.
1: Pont, hogy ott az az ablak, én ott szoktam, amikor valami van, akkor kinyitom azt az ablakot, és így ki itt, fiatal 8, hogy
0: jöjjön! Egyébként másfél órás késéssel megcsináltam ott, és kinyithatom az ablakot.
1: Te beszélj, azért mondom, mi van, nem így mondtam. Azt mondasz, amit akarsz, így, hogy én vagyok a Babett, gyerünk! Most ütközött össze két autó, az alkotás és a Várvány kereszteződésbe.
2: Egy artikulátlan hangú, igen, pici tündéri nő éppen üvöltözik.
1: Kisiklott a villamos, figyelj! Kisiklott a villamos, a 17-es.
0: Csodás reggelt, Budapest!
2: Na, néhány üzenetet, amiket kaptál, azt írja valaki, Köllő Babett, egy tündér imádni való, amikor teli szája a kacag, azt mi is imádjuk. Hát ezért hívtuk, nem?
0: Köszönöm! Hát imádjuk, de várj, ez őszinte volt és igen, kedves. Én néztem az első adás utáni kommenteket, és tényleg én nem vagyok egy ilyen bántalmazó nő. Én tényleg mindenkit nagyon szeretek, és én így is élem az életemet. Tehát soha senkinek egy rossz dolgot nem mondok.
1: Még velem is együtt élnél, az előbb mondtad, hogy...
0: És igen.
2: És Babett velem is együtt
1: élni. Akkor én kimaradok a buliból.
0: De hogy maradsz. Na, és volt egy ilyen komment, hogy jó, hát annyira kedves és gondoskodó, nem hiszem el, hogy ilyen.
1: Jaj, Istenem. Biztos nem is az igaz.
2: Emlékszem, annak idején az Ördög Nórinak is ezt írták állandó, hogy jaj, hogy miért van az, hogy valaki mindig mindenkivel kedves.
0: Hát nem vannak emberek, hogy nem gonoszak.
1: Miért van az, Babett, hogy mindig mindenkivel kedves vagy?
0: Mert
1: kezdek féltékeny lenni.
0: Yeah, de gyorsan végigmegyünk ezen a kapcsolaton, tehát gyakorlatilag úgy lesz vége, hogy el se kezdődök. Na, írt még valaki kedveset?
2: Szép jó reggelt, Petra, Babett, Zoli. Vidáman indult a hétfő reggelem, hajnali fél négy óta Sláger FM-et hallgatom. Babettet szombaton nagyon szupernek találtam az X-Faktorban. Köszönöm! Oh, yeah.
1: Folytatás biztos nem lehet ilyen. Zárójel bezárva.
3: Azért ez fantasztikus lehetett. Holnap reggel is ébreszt majd bennünket Pordán Petra és Somogyi Zoli. Köllő Babett holnap már nem, de Petra és Zoli teljes erőbedobással szórakoztat majd bennünket, mint ahogy most teszi a Zanzibár, jön az új lapra ébredsz.

slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Drogdillert kaptak el a rendőrök Kőbányán. Kedden ingyenes fizioterápiás programokkal várják az érdeklődőket országszerte. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely a fekete munka és az adóelkerülés visszaszorítására fókuszál. Az ellenőrzések apropója a szeptember 1-én elindult kötelező nyugtadás szolgáltatás. A revizorok Budapesten az őszi fesztiválokon, vásárokon és a távol-keleti árukat kínáló kereskedőknél jelennek meg, vidéken pedig papírboltokat, gyermekruha üzleteket, zöldség és gyümölcsárusokat, pékségeket és vendéglátóhelyeket ellenőriznek. A NAV év végéig nem bírságol a nyugtadási rendszer hibái miatt, de a fekete munka továbbra is szankcionált. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószerfogyasztó vallomása alapján bukkantak a nőre, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint méreteket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az őrizetbe vett nő letartóztatását kezdeményezték. Kedden a fizioterápia világnapján országszerte ingyenes mozgásos foglalkozásokkal, speciális gyógytornákkal és edukációs programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága. Több mint 200 ingyenes program közül választhatnak az érdeklődők, mondta a Sláger FM-nek Schiller Csányi Luca gyógytornász fizioterapeuta, a társaság főtitkára.
2: Ez már a második alkalom, hogy mi egy ilyen országos programot megszervezünk. Van, ahol mozgásos foglalkozással várják az érdeklődőket a kollégák, van, ahol edukációs foglalkozással, van, ahol mind a kettővel. Az egésznek nem titkolt célja a szakmánknak, a hivatásunknak és az egészséges mozgásnak a népszerűsítése. Azt tudni kell, hogy a gyógytornász fizioterapeuták minden életkorban tudják segíteni a pácienseket, egészen a várandóságtól a gyermekkoron át az idősekig foglalkozunk a páciensekkel. Nem csak a mozgásszervekkel foglalkozunk, hanem minden klinikai területen jelen vagyunk, és nagyon fontos szerepünk van a megelőzésben, és természetesen a rehabilitációban is.
1: Az érdeklődők az mgft.hu-n tudnak a helyszínre és problématípusra szűrve böngészni, illetve regisztrálni a programokra. 15 éves hallgatók
0: köszönöm. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.
1: A egyetemen
0: ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. You're

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újabb két embert vettek őrizetbe az NK ügyben. A héten 38 településen lesz szúnyoggyérítés. Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Újabb két embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal az NKA ügyben. A gyanú szerint az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, majd idén áprilisban elszámoltak a projekttel, noha a film valójában nem készült el. A hiányt fiktív számlákkal próbálták leplezni, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy saját cégétől származott. Az elkövetők társtettesként követték el a bűncselekményeket, ezért költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt indult eljárás. Letartóztatásukat a NAV Bács-Kiskun vármegyei főügyészségnél kezdeményezte. Az ügyben eddig 7 gyanúsított volt, köztük Búzs Balázs, Ugi Attila és Hankó Balázs egykori kabinett főnöke. A szeptember elejé meleg időjárás kedvez a szúnyogoknak, közölte a katasztrófavédelem. Az aszály miatt az árvízi fajok jelenléte továbbra is csekély, de a családi házas övezetekben fejlődő inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog több területen jelentős. Lárváik akár egy pohárnyi vízben is fejlődnek, ezért fontos a kisebb állóvizek megszüntetése. Ahol tömeges a megjelenés, napnyugta után permetezéssel végeznek gyérítést. A következő napokban a Balaton térségében, a Csepel-szigeten és Székesfehérváron összesen 38 településen lesz szúnyoggyérítés. Tavaly március 17-e és április 18-a között zajlott az idei PISA mérés, amelynek 273 iskola, 6974 tanulója vett részt, közölte az oktatási hivatal. A PISA a 15 éves diákok alapvető készségeit vizsgálja, 3 évente matematika, szövegértés és természettudomány területén. A 2025-ös mérésben a természettudomány kapta a fő hangsúly, de új kompetencia területként a digitális világban való tanulást is értékelték, amely az önálló tervezést, ellenőrzést és probléma megoldást méri. A korábbi 2022-es eredmények szerint a magyar matematika eredmény 473 pont volt, épp hogy az OECD átlag, ami 772 pont a fölött, és ez a magyar diákok eddigi leggyengébb teljesítménye. Szövegértésben tovább romlottak az eredmények, míg természettudományból némi javulás látszott. A tavalyi eredményeket holnap teszik közzé. Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabb lett az átkelés a Margit körúton, a szénatéri villamos megállónál. A fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új, kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalog átkelő helyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. Új gyalog átkelő hely létesült a 14. kerületben a Mogyoró Ródi út és a Fischer István utca csomópontjában, valamint a 20. kerületben a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében, Békésmegyeren a Magyar József utcában szintén új zebrát alakítottak ki. Nagyszabású ingyenes születésnapi fesztivállal ünnepli 22 éves fennállását szombaton a budapesti Savoia Park. A 11. és 22. kerület határán működő bevásárlóközpontban Csepregi Évai zenekara a legnagyobb Neoton Familia slágereket adja elő, emellett robotkutya bemutató, táncelőadás, bűvészműsor és 360 fokos videókészítés várja a látogatókat. A programokhoz nyereményjátékok és születésnapi finomságok is kapcsolódnak, így egész napos családi eseményre készülnek a szervezők. A Savoia Parkban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: igazi változatosság ide költözött. Sláger FM.
1: Minden, amit szeretünk.
2: Yeah. Dr. Béres.
3: Herceg.
2: Rock the city, let's go!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vagyonadót vezetne be a kormány. Újabb éveket csúszhat a Paks 2 beruházás, egy kiszivárgott ütemterv szerint. És megkezdődött a romos épületek bontása a Rákos rendezőn. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Méltányos a vagyonadó bevezetését, és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodásának vizsgálatát ígérte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő szerint a nagyobb vagyonnal rendelkezőknek nagyobb részt kell vállalniuk a közterhekből. Hangsúlyozta, hogy a vagyon önmagában nem bűn, ugyanakkor szerint a társadalmi felelősséggel jár. Magyar Péter azt is közölte, hogy ősszel a parlament elé terjesztik a politikai vagyonosodási vizsgálatok szabályozását, és továbbra is szigorúan fellépnek a törvénytelen vagyongyarapodással szemben. Akár 2034 végéig, vagy még tovább is csúszhat a Paks 2 atomerőmű befejezése, írta az Index a Politico által megszerzett belső ütemterv alapján. A dokumentum szerint a hatos blokk átadása és üzemeltetési engedélyének megszerzése 2034. decemberére tolódhat, miközben korábban 2031-2032 körüli indulással számoltak. A Politico szerint a projekt az új ütemtervhez képest is közel egy éves lemaradásban van. A Rosszatom ugyanakkor vitatja a csúszásról szóló állításokat, és azt közölte, hogy a beruházás a magyar féllel egyeztetett menetrend szerint halad. A magyar kormány jelenleg felülvizsgálja a projektet. Megkezdődött az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása Rákos rendezőn, közölte Tóth József a 13. kerület polgármestere. A kerület még júliusban sürgetett intézkedést a közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt, miután több mint 1000-en írták alá a helyzet rendezését kérő kezdeményezést. Bár az önkormányzat sem közigazgatásilag, sem tulajdoni jogilag nem érintett, a bontás egyik szakaszát saját költségén vállalta. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, ezt követően a terület tulajdonosa a Budapesti Közművek szállítja el a törmeléket. Feltételezett második világháborús robbanótest került elő a Dunában, Budapest 22. kerületében, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanó eszközt az Árasztó út közelében találták meg, és a tervek szerint tűzszerész bóvárok emelik ki a folyóból. A művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méteres szakaszon kiürítette és lezárta az Árasztó utat. A biztonsági intézkedések a Duna érintett szakaszára is kiterjednek, így ott a tűzszerészi munka befejezéséig korlátozzák a közlekedést. A meleg idő miatt továbbra is sok szúnyog jelenhet meg a családi házas területeken, figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Különösen az ázsiai tigris szúnyog szaporodhat nagy számban. Lárvái ugyanis akár egy pohárnyi állóvízben is kifejlődhetnek. A hatóság ezért azt kéri, hogy a kertekben összegyűlt kisebb vízfelületeket szüntessék meg, vagy fedjék le, ahol tömegessé válik a szúnyogok jelenléte, permetezéses gyérítést végeznek. A következő napokban a Balaton térségében, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron összesen 38 településen lesz szúnyogírtás. Megnyílt a kétnapos AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban, a negyedik alkalommal megrendezett konferencián 12 szekcióban. Több száz hazai és nemzetközi előadó foglalkozik a mesterséges intelligencia jelenével és jövőivel. Tanár Zoltán tudományos és technológiai miniszter a megnyitón azt mondta, a kormány a következő években több mint 500 millió eurót fordít az EMI fejlesztésére. Cél, hogy a magyar vállalkozások, a közszolgálat és a tudomány olcsóbb, hatékonyabb számítási kapacitásokhoz jusson.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 22-én, kedden este 19 órától a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, a Popkulturális Klubkönyvtárban jön az 50 éves a diszkó című hát rendezvény sorozat, Út a csúcshoz. Ez lesz az első címe, egy műfaj története négy részben, izgalmas epizóddal, vagy nyitó adással, vagy eseménnyel várják a kedves közönséget, mert a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza ennél is, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a négy részes sorozatban a műfaj útját járják be a szervezők, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszás teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előrevetítve a sorozat következő állomásait. Az Út a csúcshoz című első rész a műfaj kialakulását mutatja be. Az előadás sorozat első részében a diszkó kialakulásának történetét követjük végig, a kezdetektől egészen 1976-ig. Felidézik majd azokat a korszakokat, helyszíneket, alkotókat és technikai újításokat, amelyek meghatározták a műfaj fejlődését, és megteremtették a későbbi világsiker alapjait, mert hogy igen, az volt. Elképesztő utazás lesz ez a diszkó kultúra legendás klubjaiba, de szó lesz a korszak meghatározó televízió műsorairól is, meg Hamburg, Párizs, New York és Los Angeles érintésével a diszkó világhódító útját végig lehet követni. Szeptember 22-e Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány célzottan segíti a dízel meghajtású autók vezetőit. Megkezdődött a Rákos rendezői elhagyatott lakóépületek bontása. A magyar sport bajnokai váltófutással kezdődik vasárnap az atlétikai világdöntő zárónapi programja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szerdán született döntés a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint a segítség a dízelüzemű gépjárművekre és a mezőgazdasági gazdálkodókra irányulna, a mindenkire vonatkozó védett ár visszaállítása helyett. A szerdai kormányülés után jelentik be a részleteket. Azonnali hatállyal felmentették a csepeli Farkas Bertalan általános iskola gyógypedagógusát, akivel szemben február óta gyermekbántalmazási vizsgálat folyik, jelentette be Facebook oldalán Lannert Judit. A pedagógust az iskola igazgatója augusztus 20-a után vette fel érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, ugyanakkor a Fóti gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási ügyben érintett és vizsgálat zajlik ellene. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elfogadhatatlannak nevezte az igazgató felelőtlen döntését, azonnali kivizsgálást kért és az igazgató vezetői megbízását visszavonta. A pedagógus adminisztratív szempontból megfelelt a feltételeknek. Lannert Judit ezt a rendszer súlyos hiányosságának nevezte, és azt mondta, hogy az érvényes erkölcsi bizonyítvány a jövőben nem lesz elegendő, és minden vezetőnek a gyermekek érdekét kell első helyen kezelnie. Megkezdődött az elhagyatott Rákos rendezői lakóépületek bontása, miután az önkényes lakásfoglalók miatt tarthatatlanná vált a környék közbiztonsága és köztisztasága, jelentette be Facebook oldalán Tóth József, a 13. kerület polgármestere. A kerületi önkormányzat a lakók sürgető kéréseire reagálva vállalta a bontás első szakaszát, annak ellenére, hogy a terület felett sem közigazgatási, sem tulajdonosi jogköre nincs. A nyári megkeresések után lefolytatták a közbeszerzést, így elindulhatott a romosítás. Júliusban több mint 1000 lakos írt alá petíciót és nyílt levelet küldtek Karácsony Gergely főpolgármesternek, Vitézi Dávid miniszternek és Baricska Norbert Tamás rendőrfőkapitánynak a terület rendezését sürgetve. A bontás előreláthatólag egy hónapig tart, a keletkező törmelék elszállítása a budapesti közművekre hárul. Posvai Gábor belügyminiszter hétfői hatállyal felmentette Bíró Pétert, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, olvasható a belügyminisztérium közleményében. A tárcavezető a tulajdonosi joggyakorló képviselőjeként átmeneti vezetőt jelölt ki a cég élére, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatot. Ellopták a Flipper Múzeum bevételét vasárnap délután Budapesten a 13. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset. A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátra megy. Távol léte alatt a kasszából elviszik a bevételt. A múzeum beszámolója szerint a helyszínen egy a Flipper Múzeum logójával ellátott póló is volt, azt azonban nem vitték magukkal. A magyar sport bajnokai váltófutással kezdődik vasárnap a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntő záró napi programja. Olimpiai és világbajnokok állnak rajthoz, mielőtt a világ elitje megkezdi a 11 döntőt. 16 ismert hazai kiválóság köztük labdarúgó, kézilabdázó, vívó és úszó fut a rekordtánon a 400 méteres váltóversenyben, közvetlenül a záró nap hivatalos programja előtt. Az atlétika új típusú 3-estés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az közdíjazás, péntektől vasárnapig rendezik Budapesten. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sőt

Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termével rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Drogdillert kaptak el a rendőrök Kőbányán. Kedden ingyenes fizioterápiás programokkal várják az érdeklődőket országszerte. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely a fekete munka és az adóelkerülés visszaszorítására fókuszál. Az ellenőrzések apropója a szeptember 1-én elindult kötelező nyugtadás szolgáltatás. A revizorok Budapesten az őszi fesztiválokon, vásárokon és a távol-keleti árukat kínáló kereskedőknél jelennek meg, vidéken pedig papírboltokat, gyermekruha üzleteket, zöldség és gyümölcsárusokat, pékségeket és vendéglátóhelyeket ellenőriznek. A NAV év végéig nem bírságol a nyugtadási rendszer hibái miatt, de a fekete munka továbbra is szankcionált. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószerfogyasztó vallomása alapján bukkantak a nőre, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint méreteket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az őrizetbe vett nő letartóztatását kezdeményezték. Kedden a fizioterápia világnapján országszerte ingyenes mozgásos foglalkozásokkal, speciális gyógytornákkal és edukációs programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága. Több mint 200 ingyenes program közül választhatnak az érdeklődők, mondta a Sláger FM-nek Schiller Csányi Luca gyógytornász fizioterapeuta, a társaság főtitkára.
3: Ez már a második alkalom, hogy mi egy ilyen országos programot megszervezünk. Van, ahol mozgásos foglalkozással várják az érdeklődőket a kollégák, van, ahol edukációs foglalkozással, van, ahol mind a kettővel. Az egésznek nem titkolt célja a szakmáknak, a hivatásunknak és az egészséges mozgásnak a népszerűsítése. Azt tudni kell, hogy a gyógytornász fizioterapeuták minden életkorban tudják segíteni a pácienseket, egészen a várandóságtól a gyermekkoron át az idősekig foglalkozunk a páciensekkel. Nem csak a mozgásszervekkel foglalkozunk, hanem minden klinikai területen jelen vagyunk, és nagyon fontos szerepünk van a megelőzésben, és természetesen a rehabilitációban is.
2: Az érdeklődők az mgft.hu-n tudnak a helyszínre és problématípusra szűrve böngészni, illetve regisztrálni a programokra. 15 éves hallgató kezdte meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen, jelentette be a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen Bájsz Zoltán rektor, aki elmondta, hogy az egyetem legfiatalabb diákja matematika és fizika tehetségének köszönhetően idő előtt tette le az érettségit, így már most megkezdhette felsőfokú tanulmányait. A Debreceni Egyetemen több mint 12 ezer hallgató kezdte meg a tanévet, köztük számos nemzetközi diák is. Megnyílt a kétnapos AI Summit a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban. Budapest